0: tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet, fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Kriskó atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdu Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
1: Időjárás.
0: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
2: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Chris with Stars Go Dim, and this is the story behind my song, Authority in the Name of Jesus.
2: Ezt a dalt 2019 végén írtam néhány barátommal. Csak leültünk egy nap, és elkezdtük megvitatni Jézus nevének az erejét. Az életben sokszor szállnak szembe velünk ellenségek, rossz akarók. De amikor Jézus nevét kimondjuk, akkor minden térd meghajol. A hazugságok, a bántó szavak mind leperegnek rólunk, hiszen Jézus a legnagyobb Úr.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable. I believe we have the ability to see God no matter where.
2: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések. De még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban és észrevenni a csodáit.
1: His presence and his love undeniable.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A hitnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mit látunk, vagy mit érzünk. A hit egy olyan dolog a szívünkben, ami azt mondja, Isten jó. Ő megtartja a szavát, és ha ő azt mondja, hogy megteszi ezt, akkor hiszem, hogy meg is fogja tenni. Nem érdekel, hogy mit látok, vagy mit érzek, vagy hogy mit mond más, vagy mennyi ideig fog tartani. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő létezik. És a következő részt nagyon szeretem, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Wow! Nem csak, hogy van, de ő jó is. És hozzád is jó akar lenni.
2: To you.
1: Hit nélkül nem kaphatunk semmit Istentől, és nem is tudunk az ő életére szóló tervében járni, és ezért nem kedves neki, amikor hit nélkül próbálunk hozzájönni, mert ő jó dolgokat akar adni nekünk. A hit nem az ár, amit Isten áldásáért fizetünk, hanem egyszerűen csak a kéz, ami kinyúl érte és elveszi. A kegyelem az az ár, ami Isten áldását megvásárolta számunkra. Nem az én hitem vásárolja meg az áldást. Jézus már megvásárolta az áldásokat az ő vérével. De a hit kezével tudom elvenni ezeket.
2: With the hand of faith.
1: Istennek semmi oka sincs arra, hogy meg akarjon áldani. Ha tudni akarod az igazat, a természetes szinten semmi oka nincs arra, hogy meg akarjon áldani téged. Én nem érdemlem meg, és te sem érdemled meg. De én készen vagyok, hajlandó vagyok elfogadni. Hajlandó vagyok, hogy az enyém legyen, és az a tény, hogy nem érdemeljük meg, még csodálatosabbá teszi az egészet. Csodálatos! Elképesztő! Egészen csodálatos, amitől tátva marad a szánk. Erre azt kérdezed, nos, mit akar Isten, mit tegyek? Ez mindenkinek a nagy kérdése. Istenem, mit akarsz? Mit tegyek? Imádkoztál, és még mindig nem történt áttörés. Szóval, mit akarsz? Mit tegyek? Talán azt akarja, hogy ne akar semmit. Próbálj kicsit dicsőíteni, vagy valami ilyesmit. Mit akarsz? Mit tegyek? Mit akarsz? Mit tegyek? Már minden tőlem telhetőt megtettem, Istenem, és semmi nem működik. Nem tudom, mit tegyek. Emlékszem, egy nap drámaian a földre vetettem magamat. Ti is drámáztatok már Istennek? Nem! Istenem, feladom! Már minden tőlem telhetőt megtettem, Istenem, semmi sem működik, feladom. És őszintén mondom, hallottam, ahogy a Szent Szellem izgatottan megkérdezi. Tényleg? Tényleg? Emlékszem erre a kérdésre, és arra gondoltam, miért vagy ilyen izgatott. Aztán hirtelen megvilágosodtam, hiszen az egyetlen alkalom, amikor Isten dolgozni kezd az életünkben, az az, amikor mi elegendő időre felhagyunk a test cselekedeteivel, és azt mondjuk, Istenem, én erre képtelen vagyok. Ha bármi is történni fog, akkor azt neked kell megtenned. Ó, tényleg? Mintha Isten meglepné ez. Na gyerünk, ti is szoktatok drámázni Istennel?
3: Nem bírom ezt, nem bírom tovább.
1: Néhányan azt mondtátok Istennek, Uram, ha nem szólsz hozzám ezen a szemináriumon, akkor nem fogom tovább bírni. Nézzetek rám, de igen, tovább bírod majd, mert Isten nem engedi, hogy feladd. Rendben. János 6:28. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk? Hát nem aranyos? Hogy mindig Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Mit tegyünk? Hogy azt tegyük, amit Isten vár tőlünk. Beszéltem valakivel néhány napja, akinek Isten azt mondta, hogy várjon rá, és töltsön több időt az ő jelenlétében. És azt kérdezte tőlem, mit kell tennem, miközben Istenre várok. Ez a lényeg, igaz? Mit kell tennünk? Mit vár Isten? Nagyon szeretem a 29. verset. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek! Látjátok, ez sokatok számára sokkoló, akik munkamániások vagytok. Valahogy így vagytok. Jó, hiszek, és még... Nos, egyértelmű, hogyha Isten azt mondja, tegyünk meg valamit, akkor annak engedelmeskednünk kell. De sokszor a test cselekedeteit végezzük, és ezzel elszalasztjuk azt, amit Isten kérne tőlünk. Belekezdünk abba, amit én úgy hívok, hogy működésképtelen cselekedetek. Aztán meg frusztráltak leszünk, mert nem kegyelemben járunk. A saját erőnkből kis szent szellemet játszunk. Azon gondolkozom, hogyha megvenném Joyce könyvét a megbocsátásról, aláhúznék néhány dolgot, és kint hagynám otthon az asztalon, akkor vajon elolvasná a férjem? Szóval értitek a lényeget. A János 11.40-et is szeretem. Jézus azt mondta neki, nem mondtam-e neked? Hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Hát nem csodálatos ez? Mit akarsz, mit tegyek? Higgy. Nos, valahányszor elszánjuk magunkat, hogy engedelmeskedünk, hogy hiszünk, és hittel elveszünk valamit, akkor biztos, hogy jönni fog a félelem. Jönni fog. De fogadhatod hittel, és mondhatod, nem fogok félni. Nem fogok félni. Zsidó 11.1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Nézzétek meg, a hitnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mit látunk, vagy mit érzünk. A hit egy olyan dolog a szívünkben, ami azt mondja, Isten jó, ő megtartja a szavát, és ha ő azt mondta, hogy megteszi ezt, akkor hiszem, hogy meg is fogja tenni. Nem érdekel, hogy mit látok, mit érzek, hogy mit mond más, vagy mennyi ideig fog tartani. Meg kell értenetek, hogy mi a hit, mert ha azt hiszitek, hogy ez valami, amit éreznetek kell, akkor az egészet nem értitek majd. Nem érzem, hogy Isten szeret engem. Soha nem mond ezt. Soha nem mond, hogy nem érzem, hogy Isten szeret engem. Ismerd az igét eléggé ahhoz, hogy azt mond, nem érdekel, mit érzek. Az ő szeretetében vagyok meggyökerezve. Az ő szeretete több, mint győztessé tesz engem. Krisztusban Isten szeret engem. Ő feltétel nélkül szeret engem. Amikor még a kereszt ellensége voltam, ő már akkor meghalt értem, és szeretett engem. Hadd mondjam el neked, hogy Isten soha nem fog jobban szeretni, mint ahogy ebben a pillanatban teszi. Azt mondtam, Isten soha nem fog jobban szeretni téged, mint ahogy ebben a pillanatban teszi. Azt kérdezheted, és mi lenne, ha jobban viselkednék? Nem, akkor sem szeretne jobban, mint most teszi. Persze örülne, mert az engedelmességed új szinteket nyitna meg az ő terve számára az életedben, de nem szeretne jobban, mint most teszi. Isten szeret minket, még a meg nem tért embereket is, ugyanúgy, ahogy azokat, akik a legvallásosabbnak hiszik magukat. Nem azért engedelmeskedünk Istennek, hogy szeressen, hanem azért, mert ő szeretett minket előbb, és mi erre a szeretetre csodálattal reagálunk arra, hogy ő szeretni tud minket.
2: That he could love us.
1: A félelem a hit ellensége. Nos, a Földön mindennel szemben létezik egy ellentétes erő.
2: In the earth.
1: És nem is jut eszembe olyan, amire nincsen. Ahhoz, hogy a hit működjön és értékes legyen, kell, hogy szemben álljon vele a félelem. Mondhatjátok, hát én jobban örülnék, ha nem lenne ellenállás. Nos, tudjátok mit? Lehet, hogy ez meglep majd benneteket, de ha nem lenne ellenállás, lehet, hogy nagyobb zűrben lennénk, mint amiben vagyunk. Eszembe jut az egyszeri méhecske, aki felkerült egy űrhajóra, ami egy másik bolygóra tartott. És a súlytalanságban, a gravitáció hiányában meg sem kellett billentenie a szárnyát, csak lebegett a súlytalan környezetben. Nem volt ellenállás, sem szárnycsapkodás, csak lebegés. És a történet vége az, hogy a méhecske élvezte ugyanaz utazást, de végül meghalt. Velünk is pontosan ez történne, hogy csak annyit kéne tennünk, ha csak annyit kéne tennünk, hogy lebegünk. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Mindent átadok neked. Ha csak annyi dolgunk lenne, hogy lebegjünk, és szellemiek legyünk, ha soha semmivel nem lenne gondunk, akkor soha nem fejlődnénk. Nem növekednénk. Amikor kifejlődik egy sasfióka, akkor van egy kis foga a csőrén. És amikor még a tojásban van, azt a kis fogat használja, és azzal kocogtat. Kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz. Órákon keresztül, néha napokig. Kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz. Kocz-kocz-kocz. És végül csinál egy kis repedést, aztán kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz. Nos, tudjátok, mi ilyenek vagyunk. Amikor nekünk kell kocogtatni, kocz-kocz-kocz-kocz, úgy vagyunk vele, hogy na gyerünk már, Istenem. Elég volt már a kocogtatásból. Kiszabadítanál már innen?
2: Come on.
1: Egyszer egy ember elmesélte, hogy látott egy sasfiókát, amint megpróbált kibújni, és eldöntötte, hogy segít neki. Nos, nem működött, a fióka meghalt. Szüksége van az ellenállásra ahhoz, hogy erős legyen. És nekünk is szükségünk van rá, hogy erősekké váljunk. Amen. Szóval, ha legközelebb tovább tartanak a dolgok, mint szeretnéd, akkor emlékezz erre, és mondd azt, gonosz, tovább fogok kocogtatni. Kocz, kocz, kocz, kocz, kocz, kocz, hídben fogok kocogtatni. Mindennek szüksége van az ellenállásra. A jóhoz szükség van a rosszra. Különben hogyan tudnánk, hogy mi a jó? Szeretet és gyűlölet, depresszió, öröm, durvaság, kedvesség, zaj, csend, pozitív, negatív, nagylelkűség, kapzsiság, világosság, sötétség, félelem, hit, lehetőségek, ellenségek. És tudjátok, minden ilyen helyzetben láthatjuk, ahogy Isten ad valamit, aztán jön a gonosz az ellenkezőjével, és megpróbálja ellopni azt, amit Isten adott. De nekünk tovább kell kocogtatni. Azt hiszem, megváltoztatom a címet arra, hogy hitben kopogtatni. Nem. Tudod, miért vannak ellentétes erők? Azért, mert Isten nem akar robotokat, akik mechanikusan szolgálják őt, csak mert nem képesek másra. Tudjátok, miért teremtette Isten az embert? Mert kapcsolatot akart. Kapcsolatra teremtett minket. Akart valakit, akivel kapcsolata lehet, ezért megteremtett minket az ő képére, mert klassz dolog, amikor egy hozzád hasonlóval lehet kapcsolatod. Tudjátok, én szeretem a kutyámat, de nem tudok olyan kapcsolatot létesíteni a kutyámmal, mint amilyet egy igazán jó baráttal. Nos, időnként igen, de ezt inkább hagyjuk. Oké. Tehát Isten ellentéteket ad az életünkbe, mert azt akarja, hogy válasszunk. A választásaink, a döntéseink a legfontosabb dolgok között vannak az életünkben. Minden választás egy mag, melyet elvetünk, és ami valamiféle aratást hoz majd az életünkbe. Amikor az a kiváltság ér minket, hogy Krisztushoz vezethetünk embereket, akkor mindig azt mondjuk nekik, ez a legfontosabb döntés, amit valaha meghozhatsz. És úgy is dönthetsz, hogy nem állsz ellene a félelemnek, és engeded, hogy irányítson téged, mert ellenállni egy kis munkába kerülne, esetenként egy kis kellemetlenségbe is. De ez a te döntésed, és learatod majd a következményét annak, ha megengeded a félelemnek, hogy az életedben maradjon. Ami azt jelenti, hogy nem fogod megtapasztalni mindannak a teljességét, amit Isten neked készített. Ő továbbra is szeret majd, a mennybe is bekerülsz, de lesznek dolgok, melyeket elszalasztasz. Olyasmiket, amiket Isten neked akar adni. De nem lesz képes odaadni neked, ha nem tanulod meg fejleszteni a hitedet, és nem válsz bátorrá és merészszé. Úgy értem, hiheti-e bárki, hogy képes lennék azt csinálni, amit csinálok? Ha félénk és félős lennék? Nem. Bizony nem. Nem lennék képes rá. De Joyce, te természetedből fakadóan bátor vagy. Nos, tudjátok, bizonyos tekintetben igen, más dolgokban pedig nem. Nagyon sok dolog volt, amit félve kellett megtennem. Sok-sok dolog, amit félve tettem meg. 5 Mózes 30:19. Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Istenem, nem tudnál inkább csak jó dolgokat adni? Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Felelősnek kell lennünk a választásainkért. Amen. Nos, szeretünk felelősséget vállalni a jó döntéseinkért, amelyek jósülnek el. Ó, igen, dicsőség az Úrnak. De általában nem nagyon szeretünk felelősséget vállalni a rosszakért. Nézzük meg a János 14:27-et. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Nem tehetek róla, hogy mit érzek. Félelmet érezni nem ugyanaz, mint félni. Félni azt jelenti, hogy beadod a derekadat a félelemnek, és azt teszed, amit a félelmed diktál, ahelyett, hogy azt tennéd, amit Isten mondott neked. Amen. Elmondjam újra. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Azt mondtad, nem tehetek arról, hogy mit érzek. Nem arról van szó, hogy mit érzel. Érezhetsz te is félelmet, de ez nem jelenti azt, hogy félsz, ha csak be nem adod a derekadat a félelemnek, és azt teszed, amit a félelmed diktál, a helyet, amit Isten mondott. Hadd tisztázzak valamit. Hogyha félsz a mélyvíztől, akkor nem azt mondom, hogy ugorj bele a trambuliról még ma este, csak hogy bizonyíts valamit. Valaki megkérdezte nemrég, hogy jó úszó vagyok-e. Azt feleltem, nos, mondjuk úgy, hogy ha belesem, akkor jobb, ha utána ugrasz. De nem kell megtennem. Isten nem kér tőlem ilyesmit. Én olyan dolgokról beszélek, amiket Isten mondott nekünk. A félelem gyötrelemmel jár. Ezt mondja az 1 János 4. A félelem gyötrelemmel jár. Nos, egyértelműen csak egy módja van annak, hogy túllépjünk a félelmen, mégpedig az, ha ismerjük az Isten irántunk való tökéletes szeretetét. Az 1 János 4. 16-18 azt mondja, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Tehát minél inkább ismerjük Istent, és kijelentésünk van arról, hogy mennyire szeret minket, annál kevésbé kell félnünk, mert egyszerűen csak hiszünk, mint egy kisgyermek. Az én apukám gondoskodni fog rólam. És tudjátok mit? Őszintén szólva, ha nem kapjuk meg, amit akartunk, akkor sem esünk kétségbe, mert annyira bízunk az apukánkban, hogy tudjuk, amit ő ad, az jobb lesz, mint amit mi akarunk. Amen! És ez nagy békességet ad nekünk. Tudjátok, amikor évekig azért küszködtem, hogy megkapjam, amit akarok, akkor nagyon szerencsétlen voltam. És gondolom, hogy van itt néhány ember, aki most azt gondolja, ismerős. Nos, tudjátok mit? Miért nem adjátok fel? Miért kínozzátok magatokat? Csak mondjátok azt, Istenem, ha ez valaha is megtörténik, akkor te leszel az, aki miatt megtörténik, és ha azt akarod, hogy megtörténjen, akkor senki nem állíthat meg téged, és ha te nem akarod, hogy megtörténjen, akkor én sem fogom erőltetni. Tudjátok, az egyik terület, amiben a leginkább erőlködünk az az, hogy miket szeretnénk látni megtörténni a szeretteink életében. Na gyerünk! Ne engedjétek el a fületek mellett, amit mondok. Azt mondtam, az egyik legnagyobb problémánk az, hogy erőlködünk és túlságosan belefolyunk abba, hogy mi történjen a gyerekeink, a házastársunk vagy a szüleink életében. Tudjátok, mire jöttem rá végül? Senkit sem tudsz rávenni, hogy szeresse Istent. Nem számít, mennyire erőlködünk, nem tudjuk elérni, hogy szeresse Istent. Élhetünk előttük jó példaként, ami talán irigyé teszi őket jó értelemben. Lehetünk sok, és szomjassá tehetjük őket, de nem dönthetünk helyettük. Ha Isten nem teheti meg ezt, akkor mi sem. Az az egyik legnehezebb dolog, amikor végig kell nézned, hogy az, akit szeretsz, rossz döntéseket hoz. Talán azt mondod, hát én csak imádkozni tudok. Nos, hadd mondjam azt, hogy ez a legerőteljesebb dolog, amit tehetünk. De amikor oda kerül a sor, akkor Isten tiszteletben fogja tartani az egyén szabadságát, hogy meghozza a saját döntését. Amen. Amikor imádkozunk, az lehetőséget ad Istennek arra, hogy dolgozzon. Szóval imádkozzatok tovább. De ha elveszítitek az örömötöket, attól semmi nem lesz jobb. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ne engedjétek, hogy bármi felkavarjon és megzavarjon. Ne féljetek, ne bátortalanodjatok el, ne legyetek gyávák és bizonytalanok. Hát nem csodálatos a János 14:27? Szóval, ha ezt újra kivetítjük, és reálisan megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez mindannyiunkra felelősséget helyez. Nem azt mondja, hogy imádkozzatok, és én majd elveszem ezeket. Erre azt kérdezed, akkor miért imádkozzak? Erőért, bátorságért, magabiztosságért, merészségért. Erőért, hogy bármi jön, azt jó hozzáállással el tudjuk viselni. Hogy soha ne adjuk fel, hogy soha ne adjunk ott semmit, hogy megmaradjon a mosoly az arcunkon, még akkor is, amikor úgy fáj valami, hogy azt érzed, nem bírod tovább. Nem azért, hogy képmutatók legyünk, hanem azért, hogy a gonosz tudja, hogy nem fogja megkaparintani az örömünket. És hogy semmiképpen, egy pillanatra sem. Meg nem rémültök. Az ellenfelektől. Mert ez az állandóság és bátorság. Amikor ránk tör a félelem, mit csináljunk, hogy stabilak maradjunk? Hogy tovább menjünk, hogy egyik lábunk a másik után tegyük. Mert ez az állandóság és bátorság, világos jel, bizonyíték és pecsét lesz az ellenségeid számára a közelgő pusztulásukról. De számotokra pedig biztos jele és bizonyítéka lesz a szabadulásotoknak és üdvösségeteknek, ami az Istentől jön. Amikor harcban vagyunk, az szinte olyan, mintha Isten is, meg a gonosz is nézne minket. És ha stabilak és magabiztosak maradunk, az annak a jele Isten számára, hogy tényleg hiszünk, és bízunk ő benne, a gonosznak pedig azt jelenti, hogy a napjai meg vannak számlálva.
0: tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
4: Manna Hit.
0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: CrossGPS.
0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM, Kanapé, a legjobb pillanatok.
1: Kellemes napot, ez a 98.6 Manna FM Kanapé, hát még egy szűk hónapunk van az iskola kezdésig, de hát ilyenkor már jönnek a hirdetések, zúdulnak ránk a reklámok, hogy hol, mit lehet a legolcsóbban, a legkedvezőbb áron beszerezni. Azt tudják az anyukák, apukák, hogy egy iskola kezdés bizony anyagilag is komoly megterhelést jelent, éppen ezért jöhet jól a rászoruló családok számára a gyermekek után járó iskolakezdési támogatás. Na de ezt miként, hogyan lehet megkapni ezt a 100 000 forintot gyermekenként? Erről fogunk most beszélgetni Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
2: Ugye a kormány döntött arról, hogy 100 000 forint iskolakezdési támogatást nyújt az arra rászoruló családoknak. Ez egy elég komoly kedvezmény, hiszen azért az iskola kezdés, az iskola indulása, a szeptemberi kiadások igen jelentősek. Itt azért sokszor lehet mondani, hogy a tanszereket kell vásárolni, adott esetben elképzelhető, hogy plusz kiadásokat jelenthet a gyermekeknek a ruházati cseréje, tehát hogy átállni az őszi-tavaszi ruhákra a korábbi nyári időszakról, és ugye sok esetben ez már azzal is jár, hogy kinőtték a korábban jó cipőt, kinőtték a korábban jó ruházatot, tehát egy ruhacserejével is járhat az időszak együtt, illetve a tanszerek mellett nyilván valakinek itt bútorokat is vásárolnia kell, íróasztalt, olyan környezetet kell teremteni a gyerekek számára, hogy a tanulás még komfortosabb, még kényelmesebb legyen. Azért itt komoly kiadásokról beszélünk, akkor is, hogy csak közvetlenül az iskolához kapcsolódó kiadásokról beszélünk, itt azért a 100 000 forintnak nagyon is jó helye lehet.
1: Kik kaphatják ezt a támogatást?
2: Ugye az áron rászoruló gyermekek után kapják meg a családok a támogatást. Fontos, hogy augusztus hónapra családi pótlékot folyósítsanak, tehát ez egyfajta elvárás, és emellett vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre legyen jogosult az adott gyermek, vagy tartós betegnek súlyos fogyatékkal élőnek kell minősíteni, ami miatt magasabb összegű családi pótlékra kell, hogy jogosult legyen, vagy sajátos nevelési igényű gyermeknek kell lennie, ezt szoktak egy SNI megnevezéssel is illetni. A dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben kell részt vennie, egyedülálló szülő neveli a gyermeket, vagy gyermekvédelmi szakellátásban él, vagy árvaellátást kap. Tehát ezek azok a kategóriák, amelyek valamelyikének teljesülése esetén gyakorlatilag a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásra jogosult lehet az adott gyermek, az adott tanuló.
1: Hány gyermek van ezekben a kategóriákban?
2: A kormány számításai szerint durván 400 000 gyermek fogja megkapni ezt a támogatást. Két részletben fog érkezni. Az első részlet az augusztus 24-ig érkezik meg. A támogatás fele az 50 000 forint, és gyakorlatilag a családi pótlék folyósításának módjával megegyező módon fogja megkapni a család, tehát vagy utalással, vagy postai módon.
1: Na akkor az első részlet világos, de hogy hogyan érkezik meg a második részlet, milyen módon és mikor számíthatnak erre a családok, ezt is meg fogjuk beszélni hamarosan. Ez a 98.6 Manna FM Kanapéja, és benne a pénzügyi percek, amiben az iskola kezdési támogatásról beszélgetünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pillanatok. Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó, hogy ti is itt vagytok a Manna kanapéban. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok. Hogy az iskolakezdés ne legyen annyira megterhelő a családok számára. Mert hogy kell új cipő. Új tesi cipő például. Tesi póló, tornazsák, nem beszélve a ceruzákról, amiket agyonhegyeztek az elmúlt évben a gyerekek. Tolltartó táska, bútorok, lámpa, sok-sok minden van, hogyha összeadjuk, ami ahhoz kell, hogy a gyerekek komfortosan tudják az iskolai teendőiket ellátni otthon, és jól érezzék magukat a bőrükben az iskolában. Szóval ehhez segítségképpen jár a gyermekek utánjáró iskolakezdési támogatás rászorultsági alapon. Erről beszélgetünk Argyánál Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével ezúttal, és ugye ott tartottunk, hogy az első részlet az a családi pótlékkal megegyező módon érkezik majd meg, na de akkor hogyan és mikor érkezik meg a második fel ennek a támogatásnak?
2: A második részlet, az a maradék 50 ezer forint, az legkésőbb november 30-áig érkezik valamilyen utalvány formájában, és az utalványnak a felhasználhatósága az majd korlátozott lesz, gyakorlatilag csak a iskolakezdéshez kapcsolódó kiadásokat lehet fedezni belőle, de erről még pontos részlet nincsen meg, hogy mik lesznek ezek a termékkörök, és hogyan lehet majd felhasználni. Annyit tudunk, hogy az november 30-áig fog érkezni valamilyen utalvány formájában.
1: Több gyerekes rászoruló családnál ez a támogatás hogy alakul?
2: Gyermekenként jár a támogatás, tehát hogyha mondjuk van egy három gyermekes család, ahol mind a három gyermek valamelyik kategóriába beleesik, akkor ott gyakorlatilag 300 ezer forint iskolakezdési támogatást fognak kapni a szülők, tehát az egész család. A 100 ezer forintos támogatás adómentes, járulékmentes és nem voltó végrehajtás alá. Tehát azzal nem kell törődni a családnak, hogy ezután valamilyen összegű esztiát kell fizetni mondjuk az elkövetkező adóbevallásban, illetve az sem okozhat problémát, hogy a család olyan nehéz anyagi helyzetben, hogy valami miatt végrehajtás indult ellene, akkor ezt a 100 000 forintot nem vehetik el, ez a gyermekek iskoláztatásához kapcsolódó költségekre ebben az esetben is el kell, hogy költhető legyen.
1: Igényelni kell ezt a támogatást egyébként?
2: Alapesetben nem kell igényelni az iskolakezdési támogatást. Ezek a feltételek, amelyeket meghatároztak, ezek olyan központi nyilvántartásokból kinyerhetők, amelyek alapján el tudja dönteni a kincstár, illetve a kifolyósító szerv, hogy jogosult az adott gyermek a támogatásra, vagy nem. Ettől függetlenül azért érdemes az alapdolgokat ellenőrizni, hogy ezek a nyilvántartások rendben, jól megvannak-e. Például, hogy a lakcím az rendben be van jelentve, hogy jó bankszámla van-e megadva ugye a folyosítónál, hogy a családi pótlékkal kapcsolatos adatok napra készek-e, szerepel-e a megfelelő családi státusz, és hogy az SNI esetén, a sajátos nevelési igényű gyermekek esetén a megfelelő oktatási nyilvántartásban szerepel-e a gyermek. Például az egyedülálló család, egyszülős családok esetében figyelni kell arra, hogy a magyar államkincstár nyilvántartásában a szülő egyedülállóként kapja-e a megemelt összegű családi pótlékot. Ha így kapja, akkor ő már automatikusan jogosult lesz a gyermek után a iskolakezdési támogatásra. Ha viszont valami miatt ez nem így lett átlejtve, nincs így beállítva, akkor ő hiába egyedül neveli a gyermekét, erről a magyar államkincstár idézőjelben nem tud, és akkor ő nem kapja meg ezt a támogatást sem.
1: Na, hogy mi még a teendője ebben a helyzetben az egyedülálló szülőknek, mire kell még odafigyelni, ezt fogjuk a folytatásban megbeszélni szakértőmmel, Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a pénzügyi percek, sziasztok, jó vasárnapi rádióhallgatást a 98.6 Manna FM kanapéjában. A gyermekek után járó iskolakezdési támogatásról beszélgettünk Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Ugye az első részlet a családi pótlékkal megegyező módon érkezik, a második részlet pedig még utalvány formájában fog érkezni, és november 30-áig. Na, ott tartottunk, hogy ugye van az egyedülálló szülők csoportja, hogy nekik mi a teendőjük akkor, hogyha szeretnének hozzájutni ehhez a támogatáshoz, és jogosultak is rá, ezzel megyünk tovább.
2: Érdemes ellenőrizni, hogy megtörtént a válás, a különköltözés, a gyermek ténylegesen egyik szülőnél él, oda van lakcímkézzel is bejelentve, be van rögzítve az egyedülálló szülői státusz, és nyilván a lakcím, ahogy mondtuk korábban is, azért ellenőrizni kell, érdemes a lakcímet és a bankszámaszámot is, hogy az jó helyre érkezzen meg az adott összeg. Fontos, hogy az iskolás korú gyermekek kapják meg a támogatást, tehát azok, akik iskolába járnak, illetve azok, akik most kezdik az iskolai tanulmányaikat, tehát akiket most vesznek fel elsőbe, azok is jogosultak erre a támogatásra. Nyilván azok, akik még nem iskolás korúak, tehát fiatalabbak, azok után nem fog járni ez a támogatás, illetve akik már nem járnak iskolába, azok után sem lehet igénybe venni ezt a támogatást. Az esenyős gyermekeknél pedig ugye arra kell figyelni, hogy az oktatási hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési Felnőttképzési Hivatal nyilvántartásában ez az esenyi státusz szerepele. Gyakorlatilag, ha ez nem nincsen megfelelően nyilvántartásban végve, a szakértői vélemény nem egyértelmű, vagy nem lett jól rögzítve, akkor gyakorlatilag ott is elbukhatják a támogatást a gyermekek.
1: Mi a helyzet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkkel?
2: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény az jellemzően attól függ, hogy jogosult-e valaki vagy nem, hogy mennyi az a családban az egyfőre jutó havi bevétel. Általánosságban, ha ez 64.125 forint per hó alatt van, akkor jogosult lehet erre a kedvezményre. A gyermek, hogyha speciális esetekben, például egyedülálló szülő nevel, gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy elmúlt 18 éves, de még tanul, akkor magasabb ez a limit, és akkor 69.825 forint per fő per hó az a limit, hogyha ez alatt van a családnak a jövedelme, akkor jogosult lehet erre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Fontos kihangsúlyozni, hogy ugye, hogyha az egyfőre eső jövedelem ennél kisebb, de ezt nem intézték el ennek a kedvezménynek az igényését, akkor ezt még mondjuk, hogyha elintézik így augusztus hónapig, akkor potenciálisan bekerülhet a nyilvántartásba a család.
1: Megnézzük, hogy mi az, ami még itt fontos, meg összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat a gyermekek után járó iskolakezdési támogatással kapcsolatosan. Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en, ahol a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, és járjuk körbe az infókat, tudnivalókat, fontos részleteket a gyermekek után járó iskolakezdési támogatással kapcsolatosan. Úgyhogy ha van kérdés benned, ne maradjon bent, nyugodtan írhatsz SMS, Viber számom 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Jó kanapézást a Manna FM-mel, sziasztok! Tart a pénzügyi percek, amiben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk, és a témánk az iskolakezdési támogatás, ami ugye a rászorultság alapján jár a gyermekek számára, 100 000 forint és nagyjából 400 000 gyermek érintett az országban. Na mi az, ami még itt ennél a támogatásnál fontos lehet, és nem árt, hogyha tudják a szülők?
2: Érdemes azt is azért megvizsgálni, hogyha mondjuk valaki nem tudja eldönteni, hogy ő maga jogosult-e vagy nem, akkor az önkormányzatnak a szociális irodájánál érdemes átbeszélni, hogy ők egyébként valamilyen feltételnek megfelelnek-e, és várhatják ezt az összeget, vagy sem a kormány részéről. Azt azért még fontos kihangsúlyozni, azért egy relatív automatikus rendszert építettek be, tehát mint említettük, nem kell igényelni ezt a támogatást, éppen ezért nincs is olyan speciális dolog, amit külön ellenőrizni kell, már eleve meglévő adottságok, meglévő státuszok és jogosultságok alapján folyosítják azt az összeget. Elhangzott kritikaként, hogy minden rászoruló benne van ebbe a listába, illetve az is elhangzott kritikaként, hogy lehetnek olyan emberek is ebben a listában, akik egyébként nem feltétlen rászorulóak, csak valamilyen feltételnek megfelelnek. Mondok egy példát, hogy valaki sajátos nevelési igényű gyermek, akkor nem elképzelhet, hogy a család, amiben él, az mondjuk jó anyagi helyzetű, tehát mondjuk nem feltétlenül szorul rá a támogatásra, erre a 100 000 forintra, de a kormánynak az volt a döntése, hogy jelen pillanatban induláskor egy egyszerű, könnyen kezelhető rendszert indítanak, és ezeket a mondjuk úgy problémákat és esetleges félreértékeléseket fogalmazni,

0: fogalmazunk így, inkább bevállalják annak érdekében, hogy gyorsan még idén őszi tanévkezdésre elinduljon ez a rendszer, és segítséget tudjon nyújtani tényleg a gyermekek számára, illetve a gyermekek iskola kezdésének a finanszírozására.
1: Na foglaljuk össze akkor a tudnivalókat így még egyszer a végére.
0: Ami fontos, hogy ugye két részletben érkezik, tehát aki megtudta, hogy jogosult rá, vagy azért, mert tudja előre, vagy azért, mert egyeztetett az önkormányzattal, hogy jogosult lett rá, az arra kell számítson, hogy augusztus 24-ig megérkezik az első 50 000 forint, a családi pótlék kifizetésével megegyező módon, tehát vagy postán kapja, vagy átutalással, és a második 50 000 forint pedig november 30-áig kell számítani, utalvány formájába. Erre kell készülni azoknak a családoknak, akik jogosultak erre a lehetőségre. Gyermekenként értendő, ezt is kihangsúlyoznám, hogy ha két jogosult gyermek van, akkor az már duplázódó összeget jelent, tehát 200 000 forint támogatást kap a család az iskola kezdésére.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelán Józsefnek, a bankmonitor.hu vezető elemzőjének, aki minden hasznos tanácsot, infót elmondott a gyermekek utánjáró iskola kezdési támogatásról, ami ugye 100 000 forintot jelent gyermekenként a rászoruló családoknak, de érdemes azért utána nézni, utána járni, automatikusan jár, tehát igényelni nem kell, de azért, hogyha a rendszerben valami nem működik jól, vagy rosszul lett rögzítve, akkor lehet, hogy egy család elesik ettől a támogatástól, például az önkormányzatoknál is lehet egyébként ez ügyben érdeklődni, segítséget kérni. És ezt a beszélgetést is vissza lehet hallgatni majd a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on megoszthatóvá is, visszahallgathatóvá is fogom tenni. Ha pedig kérdésetek van, akkor tudjátok, megtaláltok engem e-mailben is, argyelen.krisztina@mannafm.hu a címem.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és Varga Vivien gyógypedagógus, a Stilianos alapító szakértője a beszélgető partnerem. A témánk pedig a gyerekek, a mostani gyerekek túlérzékenysége, a képernyőfogyasztás hatása. Mit látnak a szakemberek? Kezdjük ezzel, Vivien. Miben mások a mai gyerekek, mint mondjuk a 10-15 évvel ezelőtti korosztály?
5: Hát a legfontosabb szerintem az, hogy a mai gyerekek nem rosszabbak. Tehát ez szerintem nagyon fontos tisztázni az elején, és nem is nehezebben kezelhetők. Tehát egyszerűen szerintem nagyon sokszor ez a tévhit, és sokszor ezt mondjuk, hogy rosszabbak, sokkal problémásabbak, stb. De egész egyszerűen egy teljesen más világba születtek bele, mint mi. És szerintem ez az, amit így le kell fektetni az elején, is értenünk kell. Ugye mi közel 20 éve foglalkozunk kisgyerekekkel, és hát egy dolgot biztosan mondhatok, az az, hogy a gyerekek alapvető szükségletei tulajdonképpen nem változtak meg. Ők ugyanúgy szeretnének mozogni, ugyanúgy szeretnének játszani, ugyanúgy szeretnének mondjuk kapcsolódni, felfedezni a világot. Ami nekik megváltozott, az a világ körülöttük. És szoktam mondani egy ilyen hasonlatot, amit nagyon szeretek, vagy szerintem nagyon látványosan be lehet mutatni, hogy milyenek a mostani gyerekek, vagy hogy hogyan alakult a világ. Ez pedig az, hogy úgy képzeljük el azt, hogy az agyunk olyan, mint egy város. Hogy a mi gyerekkorunkban ez inkább egy nyugodt kis falu volt, nagyon kevés inger ért minket, madárcsicsergés, bicikli kint az utcán, délután egy mese a tévében. Ma pedig olyan ez az egész, mint hogyha ugyanez a kisgyerek egy hatalmas nagy metropolis szívében, egy nagyon nagy belvárosban, és annak a közepén próbáli fejlődni, villognak a reklámok, pittyegnek az értesítések, szólnak a játékok, mert ugye minden zenél már, ami gyerekek körül van, az egyszerű játékok meg nagyon sok esetben mellőzve vannak sajnos. A háttérben meg egyébként nagyon sokszor megy még a tévé, rengeteg inger éri egyszerre még ezen kívül is, és az idegrendszer ugye ehhez próbál alkalmazkodni. És ez nagyon nem mindegy, hogy egy felnőtt, már egy kész felnőtt idegrendszer próbál ehhez alkalmazkodni, és ez kapja ezt a rengeteg ingert, vagy egy nagyon kezdetleges, úgymond fejlődő idegrendszer az, ami ehhez kell, hogy alkalmazkodjon.
1: Ti ennek a lenyomatát miben veszitek észre például az úszodában?
5: 20 évvel ezelőtt elég volt egy labda, a gyerek esetleg eljátszott vele negyed óráig, ma 2 perc múlva jön a kérdés aztán, hogy mi a, de a szülőtől is, nem csak a gyerektől, hogy jön, a mi a következő feladat, és ez nem azért van, mert kevésbé okosak vagy, vagy mert türelmetlenebbek lettek a gyerekek, hanem mert ehhez a gyors ingeráramláshoz szoktak hozzá igazából, abszolút azt látjuk, és azt is látjuk, hogy ugye sokkal kevesebb a mozgás, a spontán mozgás, a tudatos mozgás is. Ugye mi még iskola után mit csináltunk? Hát kimentünk nagyon sokszor biciklizni, fogocskáztunk a kertbe, a kutyákkal, a barátokkal kint voltunk, de estig kint voltunk a kertbe. Ma pedig rengeteg gyerek jár szervezetfoglalkozásra, külön angolra, külön fejlesztésre, ami nagyon jó sok esetben, vagy esetleg szükséges is, de közben a szabad mozgás, meg a saját felfedezés ezekből sokkal, de sokkal kevesebb jut. Pedig hát ugye a mozgás nem csak az izmokat fejleszti, hanem ugye az idegrendszert, az egyensúlyt, a figyelmet, az önbizalmat, és hát ugye hosszú távon ugye a gondolkodásra is hatással van, és ebből meg nagyon-nagyon kevés van a mostani gyerekeknek.
1: Na, folytatjuk innét a beszélgetésünket Varga Vivien gyógypedagógussal, a Stylianos alapítójával, a témánk a gyerekek és a képernyőidő.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Mondo.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást a Manna kanapéban, sziasztok! Hogy mennyit képernyőzzön a gyerek, hogy milyen hatása van a nagyon dús inger környezet a gyerekek idegrendszerére, ez a témánk Varga Vivien gyógypedagógussal, a Stilianos alapítójával. És hát ez egy érdekes téma és kérdés, ami befutott Brigittől, hogy mi is néztünk annak idején tévét. Miért más most az, hogy számítógépet, tabletet vagy telefonképernyőt néz a gyerek?
2: Nem maga a képernyő a különbség, vagy az, hogy most ez tablet, vagy telefon, vagy mi meg csak egy tévét néztünk, hanem az, ahogyan használjuk. Ugye gyerekkorunkban volt mondjuk este fél hétkor egy mese, megnéztük, vége lett, és mentünk tovább játszani. Ha nem értünk az a időben, akkor meg egész egyszer lemaradtunk róla, nem lehetett visszatekerni, nem jött utána még 100 ajánlott videó, hogy mit nézzünk meg. Ma viszont a telefon vagy a tablet egyszerűen lejátszik egy mesét bármikor, de nem csak ezt csinálja, hanem igazából versenyez a figyelmünkért. Mert ugye az algoritmus folyamatosan azt figyeli, hogy mi tetszik nekünk, mi tetszik a gyereknek, és rögtön ajánlja a következő videót, és mire az egyik véget ér, igazából a másik már el is indult, tehát természetes megállás nincsen ebbe a folyamatba. És ez nem csak a gyerekekre igaz, hanem hát néha én is azon kapom magam, hogy egy receptet akartam megnézni, aztán 20 perc múlva már lakásfelújítós videókat nézek. Tehát ha nekünk felnőtteknek is ilyen nehéz kiszállni ebből, akkor képzeljük el, hogy milyen egy 3 éves gyereknek, vagy egy 5 éves gyereknek, akinek még nem fejlődött ki az önkontrollja sem.
1: Hát igen, azt hiszem, hogy ez mindenki számára ismerős, de miért van ez a jelenség?
2: Az agyunk nagyon szereti az újdonságokat, minden új kép, minden új hang, új videó, ezek mind ilyen apró jutalmazó választ váltanak ki az agyban, és ezért olyan nehéz letenni a telefont, és egy kisgyerek agya pedig még sokkal érzékenyebb erre, mert ezek a szabályozó rendszerek még fejlődésben vannak. De azért szeretnék azért egy nagyon fontos dolgot kihangsúlyozni, hogy én nem szeretném így elvetni a technológiát, mert a mostani gyerekektől nem fogjuk tudni elvenni, és nem is ellenség, és rengeteg fantasztikus tartalom van rajta, amiből lehet tanulni, inspirálódni, stb. De a kérdés mindig az, hogy ki irányít. Hogy mi használjuk az eszközt, vagy az eszköz használ minket. És én mindig azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogy próbáljanak meg különbséget tenni az aktív és a passzív képernyőzés között, mert teljesen más az, amikor együtt nézünk meg egy mesét, közben beszélgetünk róla, kérdezünk, nevetünk, mint amikor a gyerek egyedül ül le, és görgeti a videókat egy videóból a másikba. És szerintem, ami a lényeg, hogy az arányok ne boruljanak föl, és hogy a képernyő soha ne vegye el a kapcsolatot. Tehát, hogyha választani kell egy közös társasjáték, egy esti mese, vagy a telefon között, akkor a gyerek idegrendszere szempontjából mindig a közösen eltöltött idő lesz a legértékesebb is. Itt szerintem ezek az arányoknak a felborulása a legfontosabb, hogy erre próbáljunk megfigyelni.
1: Hogy a szülőket hogyan lehet támogatni a mindennapi dilemmában, ami ezzel kapcsolatban folyamatosan gyötri őket, erre is ki fogunk még térni. Varga Vivien gyógypedagógussal beszélgetek, a Stilianos alapítójával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Jó rádiózást a Manna kanapéban, sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, jó, hogy hallgattok bennünket. A képernyőzésről, a gyerekek tabletezéséről, monitorozásáról beszélgetünk Varga Vivien gyógypedagógussal, a Stylianos alapító szakemberével, és hát szülőként azt gondolom, hogy mindennapi dilemma, hogy hogy csináljam ezt jól, hogy adjam, ne adjam, kéne az a fél óra, háromnegyed óra nyugalom tőlük. Hogyan lehet szülőket támogatni ezen az úton, mit tudnál nekik mondani?
1: Szerintem itt, amit az előbb is említettem, az arányok felborulása az, ami fontos. Tehát, hogy egyrészt a gyerekeknek, tehát nem tökéletes szülők kellenek. Szóval, hogyha mi most nem tudunk a gyerekkel leülni, mert nincs idő, meg pontosan mi meg kell csinálnom otthon valamit, akkor ettől nem kell azért, hogy lelkiismert furdalásunk legyen, illetve hogy folyamatosan ostorozzuk magunkat, mert nem kell tökéletes szülőnek lenni. Szerintem nincs is olyan, hogy tökéletes szülő, hanem elég jó szülő van, és a gyereknek ez bőven elég, illetve az, hogy tényleg ezek az apró pillanatok, az apró kapcsolódó élmények meg legyenek. Hogyha most az egyik délután ezt nem tudom megtenni, vagy adott esetben nem tudom, várunk az orvosnál, vagy tényleg le kell kötnöm a gyereket, és odaadom az eszközt, ugye majd még visszatérünk erre, hogy mikor, milyen korban lehet ezt egyáltalán megtenni, de szerintem a szülőnek ebben az esetben nem az a fontos, hogy most egyszer-egyszer megkapja a gyerek a telefon, hanem az, hogy emellett milyen valódi élmények vannak közösen, hogy kimegyünk-e egyébként közösen sétálni, hogy leülök-e bele, nem tudom, ilyen kávékapszulát pakolni a dobozokba, hogy leülünk-e együtt társasozni, hogy beszélgetünk, hogy kérdezem-e, hogy válaszol-e, és hogy mozgunk-e együtt mondjuk eleget. Tehát, hogy ezeket, hogyha betartjuk szerintem, hogy az arányok nem borulnak föl, és foglalkozunk a gyerekkel. Ha csak egyszer napi 20 percet tudtam leülni, de akkor valóban tudatosan jelen vagyok abban a napi 20 percben. És nem közben még elküldök egy e-mailt, miközben a gyerek kérdezésén válaszolok, tehát ez tényleg egy tudatos jelenléttel történik, az az ott lét, akkor szerintem ezzel már mindenképp próbáljuk ezt a folyamatot minőségileg fenntartani, és ilyenkor nem tudja átvenni azért a telefon, meg ezek az eszközök az irányítást, hogyha tudjuk, hogy ne boruljanak föl, és a minőség időt, meg a tudatos jelenlétet azért biztosítjuk a gyereknek.
0: Hány éves kortól jöhet egyébként a monitor?
1: A WHO, illetve nagyon sok szakmai szervezet azt mondja, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne, amit abszolút az a legtöbb szakember ezt mond. Ugye az a legrosszabb, amikor tényleg egy 1 éves gyerek kezébe, adott esetben a babakocsira rögzítve, vagy egy étterembe, ott van már az eszköz egy 1 éves gyerek előtt, tehát az még borzalmasan korai, iszonyatosan nem arra van szüksége a gyereknek, hanem tényleg a közös kapcsolódása az, hogy például egy beszédfejlődési szakaszban lássa a számat, lássa, hogy az hogyan mozog, ne csak hallja a hangokat, hanem ugye tudjon reagálni is rá, és ebbe például a szemkontaktus, meg ez a folyamatos kommunikáció, meg interakció nagyon fontos. 2 éves, 2-3 éves kor felett sem ajánlják a szakemberek, tehát igazából azt mondják, hogy 5 éves kor alatt egyáltalán ne, de azt gondolom, hogy itt nem, és nem is szeretnék itt meghatározni egy pontos kort, de lényeg, hogy ezek sem mindegy, hogy hogyan történnek. Tehát, hogyha egy 3 éves gyereknek odaadom a telefont, hogy ne menjél, nézzél tartalmat rajta, az teljesen más 3 éves eszközhasználat, mint az, hogy én leülök a 3 évessel, megnézzük egy mesét, és utána mondjuk kérdezek tőle 3 dolgot, amire ő válaszol. És utána is logikusan 6-7 éves kortól is folyamatosan, én azt gondolom, hogy szabályozni kell ezt a folyamatot, de nem a tiltással, hanem azzal egyrészt, hogy biztosítunk mellette olyan minőségi időt, ami miatt a gyereknek érdemes letenni a telefont a kezéből, mert ugye csak azt mondjuk, hogy ne telefonozz és foglald el magad, és egyébként az első 6 évben ezt egyáltalán nem tettem meg, és nem így neveltem a gyermeket, akkor nagyon nehéz lesz csak ezzel a tiltással, meg a szabályozással elérni azt, amit szeretnénk. Tehát egyrészt adjunk helyette alternatívát, ami miatt neki érdemes letenni ezt a telefont, másrészt hát logikus az lenne a legjobb, hogyha az elejétől kezdve egy folyamatos tanítás, egy folyamatos szoktatással próbáljuk meg ezt az egészet felépíteni, és tényleg nem az eszköz irányít minket és a gyereket, hanem mi használjuk tényleg a megfelelő ideig és a megfelelő korban az eszközöket.
0: Na, hogy mi jelzi azt, hogy nagy a baj már, és hogy átesett a gyerek a ló túloldalára a képernyőzéssel kapcsolatosan, ezzel fogunk tovább menni. Varga Vivien még marad velünk egy kicsikét az órában, a Stylianos alapító szakértője, gyógypedagógus. Kérdezzetek ti is, 0677 1986, ide jöhet SMS, Viber.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. A mai ingergazdag világban egészen más a gyerekek fejlődő idegrendszerének a videók nézése, a tabletezés, a képernyőzés, mint mondjuk a mi korunkban, a gyerekkorunkban a tévénézés. Varga Vivien gyógypedagógussal beszélgetünk erről a témáról, és már azt megbeszéltük, hogy a szakemberek azt mondják, hogy 2 éves kor alatt egyáltalán ne adjunk képernyőt a gyereknek, és utána is csak nagyon-nagyon óvatosan. Tehát az is fontos kérdés, és Attila erre kíváncsi, hogy mi jelzi azt, hogy mondjuk már nagy a baj?
2: Hát először is azt szeretnék megnyugtatni minden szülőt, hogy azért, hogyha a gyerek mesét néz, vagy néha elkéri a telefont, attól még nincs nagy baj. Tehát ez azt gondolom, hogy mostani világban teljesen természetes. Én inkább azt szoktam figyelni, hogy a képernyő tényleg milyen szerepet tölt be a gyerek életében. Ha csak egy program a sok közül, az teljesen más, mint amikor szinte minden helyzetnek ez a megoldása. Például, hogyha nem tudom, hogy elesik, akkor a telefon kapja meg, vagy kéri, mert azt tudja megnyugtatni. Ha unatkozik, akkor is a telefon. Ha étkezik, ami az egyik legrosszabb, akkor is a telefon kell, vagy a tablet, és hát hogyha várni kell mondjuk 5 percet valahol, akkor is. Amikor azt látjuk, hogy a gyerek már szinte nem is tud létezni a képernyő nélkül, hát akkor azért érdemes egy kicsit megállni és átgondolni. A másik fontos jel, amikor a képernyő kikapcsolása óriási feszültséget okoz. Persze logikus, hogy minden kisgyerek tud hisztizni, ez önmagában nem egy kóros dolog, de hogyha minden egyes alkalommal komoly düroham alakul ki, vagy agresszív lesz, vagy hosszú időn keresztül nem tud megnyugodni, na ez már azt jelezheti, hogy túl nagy szerepet kapott a képernyő.
1: Ezt ti is látjátok akár anélkül is, hogy képernyőt használna a gyerek, hogy sokszor van előtte a monitor?
2: Mi egyébként ezt nagyon sok esetben látjuk, és előfordul, hogy egy kisgyerek az első alkalommal a foglalkozásokon nehezebben kapcsolódik a játékokhoz, kevésbé kíváncsi a környezetére, és aztán néhány hét elteltével a közös mozgás, a közös élmény így teljesen kinyílik. Ez is azt mutatja, hogy a gyerekek idegrendszere elképesztően jól tud alkalmazkodni, hogyha megkapja azt, amire valóban szüksége van. De a lényeg, hogy tényleg a gyerek viselkedésére is figyeljünk ilyenkor, ne csak arra, hogy mondjuk az eszközt el tudjuk-e venni, vagy erre hogyan reagál, hanem például arra, hogy romlott-e az alvása, nehezebben tud elmélyülni játékban, hogyha nincsenek olyan szociális kapcsolatai, tehát nem keresi a kortársait, már mondjuk, ami régebben érdekelt a kedvenc játéka, vagy nagyon jól le tudtam kötni egy játéka, már az sem érdekli semmilyen formában, hogyha egyre nehezebb vele beszélgetést kezdeményezni, ezek már együtt azért olyan jelek lehetnek, amelyeket azért tényleg érdemes nem félváról venni. És amit szerintem a legfontosabb, hogy ne várjuk meg, amíg nagy baj lesz. A szülőknek azért azt gondolom, nagyon jó az ösztönük, sokszor már akkor érzik, hogy valami nincs rendben, amikor még semmilyen komoly tünet nincs, és én azt gondolom, hogy erre az érzésre érdemes hallgatni, hogy időben el tudjunk kezdeni változtatni. Úgyhogy szerintem ez a lényeg ebben.
1: Nagyon szépen köszönöm, Varga Vivien gyógypedagógussal, a Styrianos alapító szakértőjével beszélgettünk itt a Manna kanapéban, és megnyugtató lehet talán a szülők számára, hogy ha minőségi időt töltünk a gyerekekkel, sokszor figyelünk rájuk, akár együtt képernyőzünk is, akkor néha-néha beleférhet az, hogy egy kicsikét pár percre odaadjuk nekik a monitort, a képernyőt, mert hogy ez a mai világban már elkerülhetetlen, és hogy a folyamat egyébként visszafordítható, tehát érdemes ezzel is kísérletezni és próbát tenni. A beszélgetésünk visszahallgatható, kereshetitek majd a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áramellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Kriskó atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunában menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunában menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
0: Időjárás.
4: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Világ Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándulnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett. Ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút. A Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi Buda hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el eléggé, egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszer!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 40 szökőkutat kapcsoltak le Budapesten a víztakarékosság érdekében. Nem csak a blitzelőket bírságolhatja a BKK, közösségi tervezéssel újulhat meg a több mint 230 éves horvát kert. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 40 köztéri szökőkutat és mesterséges vízesést kapcsoltak le Budapesten a vízmegtartás érdekében. A főkert közlése szerint a tartós asszály és a hőség miatt rendkívüli intézkedésekre van szükség, miközben készül a főváros klímavédelmi vészforgatókönyve. A szakemberek azt kérik, hogy a vízfogyasztást mindenhol csökkentsék, de a fiatal fák öntözését továbbra is tartsák fent, mert ezek a növények a legveszélyeztetettebbek. A gyep öntözése ugyanakkor háttérbe szorul, mivel a fű a csapadékosabb időszak visszatérésével általában képes regenerálódni. A főkert arra is biztatja a budapestieket, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan ültetett utcai fák locsolásában. Az intézkedések részeként a díszszökőkutak leállítása mellett a lakosságot is arra kérik, hogy takarékoskodjanak a vízzel, és kerüljék a nagy vízigényű tevékenységeket a rendkívüli hőség idején. Második világháborús robbanótestek kerültek elő az iszapból a Duna alacsony vízállása miatt a Batthyánytéri hajóállomásnál. A tűzszerészek harckocsi aknákat, kézigránátot és gyalogsági lőszereket azonosítottak. A robbanó eszközöket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállítják. Közben középkori ágyugójót is találtak a Duna partján az Erzsébet híd fő közelében. A fegyvert elszállították, a forgalmat pedig rövid időre korlátozták. Energiatakarékossági intézkedéseket léptettek életbe a Sándor palotában. Az épületben a többi közt emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 között leállítják a párásítókat és a légbefúvókat, valamint kikapcsolták a külső díszkivilágítást. Emellett egyes munkakörökben otthoni munkavégzést rendeltek el, a díszőrség pedig szünetelteti tevékenységét a kánikula miatt. Helyreállt az ivóvíz szolgáltatás Szentendrén és a Dunamenti regionális vízmű teljes ellátási területén. A szolgáltató szerint ismét minden háztartásba eljut az ivóvíz, ugyanakkor a harmadfokú vízkorlátozás továbbra is érvényben marad. A DMRV közlése szerint a helyzet rendeződését az elmúlt napok összehangolt munkája, a lakosság takarékos vízhasználata, valamint az önkormányzatok, a társvízművek és a Magyar Honvédség együttműködése tette lehetővé. A Duna vízszintje azonban továbbra is történelmi mélyponton van, miközben az előrejelzések szerint a rendkívüli hőség és a csapadékmentes idő még napokig kitart. A vízmű ezért ismét arra kéri a lakosságot, hogy maradéktalanul tartsák be a harmadfokú vízkorlátozás szabályait. Továbbra is tilos a kertek locsolása, a medencék feltöltése és minden olyan ivóvíz felhasználás, amely nem az alapvető háztartási szükségleteket szolgálja. A szolgáltató arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz kitermelése és eljuttatása rendkívül energiaigényes folyamat. A takarékos vízhasználat ezért nem csak az ellátás biztonságát segíti, hanem a jelenleg fokozott terhelés alatt működő villamos energiarendszer stabilitásához is hozzájárul. Ingyenes esti strandolás van több városban, Budapesten korlátozások vannak a fürdőkben. A tartós hőség miatt több magyar városban ingyenes esti strandolással segítik a helyi lakosokat, miközben Budapesten energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be a fővárosi fürdőkben. A változtatások célja az, hogy mérsékeljék az ország villamos energia felhasználását, miközben a hőségben továbbra is biztosítják a strandolási lehetőséget. Hajdúszoboszlón a napokban, Debrecenben augusztus 6-áig ingyenesen látogathatják az esti órákban a strandot a helyi lakosok, lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. Több városban meghosszabbított nyitvatartással is készülnek a hőségriadóra. Budapesten ezzel szemben átmenetileg korlátozták az energiaigényes szolgáltatásokat. Több fürdőben szünetelnek az elektromos szaunák és gőzkamrák, délután 5 óra után leállítják a nagyobb energiaigényű élményelemeket, a Palatinus hullámmedencéje pedig rövidebb ideig működik. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT közölte, hogy a strandok saját vízbázissal rendelkeznek, így működésük nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. A zöld területek öntözését ugyanakkor heti 3 alkalomra csökkentik a víztakarékosság érdekében. De indulás előtt érdemes tájékozódni az adott fürdő aktuális nyitvatartásáról és a kedvezmények feltételeiről. Évente több millió visszaváltható palack és doboz marad a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér tranzit területén, mert az utasok a biztonsági ellenőrzés után vásárolt italok csomagolását jelenleg nem tudják visszaváltani. A tavalyi közel 20 milliós utasforgalom mellett ez jelentős összegű betétdíjat és komoly környezeti terhelést jelent. A MOHU közölte, hogy készen áll arra, hogy visszaváltó automatákat biztosítson a tranzit területre, de ehhez a repülőtér vagy az ott működő üzletek együttműködésére is szükség lenne. A társaság szerint eddig nem érkezett ilyen kezdeményezés. A Budapest Airport ugyanakkor közölte, hogy a jelenlegi szabályok alapján nem köteles automatát telepíteni, és a tranzit terület sajátos működése egyelőre nem teszi lehetővé a rendszer bevezetését. Az üzemeltető ugyanakkor vizsgálja a lehetőségeket, és egy betétdíjas palackokra épülő adománygyűjtési rendszer kialakításán dolgozik. Addig a terminálon összegyűjtött műanyag palackokat kézi válogatás után anyagukban hasznosítják újra. Nem csak az érvénytelen jegy vagy bérlet miatt szabhat ki pótdíjat a BKK. A közlekedési társaság szabályzata szerint büntetés járhat például az étel és italfogyasztásért, az elektromos cigaretta használatáért, a rollerezésért vagy gördeszkázásért a metróállomásokon, valamint a túl hangos zenehallgatásért is. Pótdíjat vonhat maga után az ajtók záródásának akadályozása, a vészjelző indokolatlan használata, az engedély nélküli árusítás vagy zenélés, illetve a botrányos viselkedés is. A helyszínen fizetett bírság 12 ezer forint, később 25 ezer forintra emelkedik, 30 nap után pedig akár 50 ezer forint is lehet. A BKK ugyanakkor kedvezményt biztosít azoknak, akik a pótdíjazás napján bérletet vásárolnak, és azt 2 munkanapon belül bemutatják egy ügyfélközpontban. Ebben az esetben a fizetendő pótdíj akár 1000 forintra is csökkenhet az éves bérlettel utazók számára. Átfogó felújításra készül a budavári önkormányzat a több mint 230 éves múltra visszatekintő Horváth kertben. A történelmi jelentőségű közpark megújítását közösségi tervezéssel készítik elő, így a kerület lakói és a park használói is elmondhatják véleményüket arról, milyen is legyen a terület a következő évtizedekben. Az Attila út és a Krisztina körút között fekvő Horváth kert Budapest egyik legrégebbi közparkja. A terület 1789-ben került Szent Györgyi Horváth Zsigmond birtokába, később pedig közparkká alakították. A park kulturális emlékeket is őriz, itt áll Nepomuki Szent János és Dériné szobra, valamint a Haydn emlékmű, a közelben pedig egykor a magyar színjátszás egyik fontos helyszíne a budai színkör működött. A park fenntartását idén vette át az első kerületi önkormányzat a fővárostól. A tervek szerint felújítják az elhasználódott sétányokat, korszerűsítik a parki berendezéseket, bővítik a zöld felületeket és olyan új funkciókat alakítanak ki, amelyek a kisgyermekes családok, az idősek, a fiatalok, a sportolók, a kutyások és a pihenni vágyók számára is vonzóbbá teszik a parkot. A fejlesztés előkészítésének első lépéseként online kérdőíven várják a lakosság javaslatait. A véleményeket pedig augusztus 30-áig lehet beküldeni, ezt követően készülhet el a Horváth kert hosszú távú megújításának részletes terve. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Stabil az ország áramellátása. Világháborús gránát került elő egy miskolci útépítésen. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Aténtól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: te vagy a legjobb barátom.
1: Hey, this is Paul McClure and you're listening to I Belong to Jesus. My wife Hannah and I started writing this song in 2020.
2: 2020-ban a feleségemmel elveszítettük a kisbabánkat. Akkor el sem hittük, hogy ez velünk történik. Hanna intenzív osztályra került, és életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Félelmetes volt, de tudtuk, hogy ezzel szembe kell néznünk. És akkor kezdtük el megírni ezt a dalt. A 23. Zsoltárban azt mondja Dávid, hogy nem fél, mert Isten vele van. Azokban a hihetetlenül nehéz napokban ezt a dalt Hanna mentőövnek használta. Az életünk útján nem kell figyelmen kívül hagynunk a félelmeinket, de ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy Jézushoz tartozunk. Látom és érzem én is a félelmet, de tudom, hogy Jézus az identitásom. Szóval remélem, hogy miközben hallgatod ezt a dalt, telve leszel bátorsággal és bizalommal, mert Jézushoz tartozol.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra. Elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jez galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
3: Stabil az ország áramellátása. Világháborús gránát került elő egy miskolci útépítésen. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is, a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
2: Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Stabil az ország áramellátása, 8 vármegyében folytatódik a héten a szúnyogirtás, marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton három embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. A 7 sebesült közül 2 ember állapota válságos, 2-t viszont már hazaengedtek a kórházból. 8 vármegye 43 településén és a Tiszatónál írtják itthon a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófa védelem. Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tiszató 27 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mikrofonnál István Dániel, kedv van, és mindjárt nyílik majd a kalendárium a mai nap mellett. Egyébként augusztus 4-e van már, hogy miről híres a mai nap, az kiderül a naptárból, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. A Ferihegyi repülőtér parkolóban napi egyszer továbbra is van lehetőség 5 percet ingyen eltölteni, majd erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy már zajlik a 3-as metró meghosszabbításának tervezése. Mindjárt mondom, hogy mikor kezdődhet az építkezés.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap augusztus 4-e mi mindenről híres. 114 éve született Raoul Wallenberg, svéd üzletember, diplomata, aki magyar zsidó kezreit mentette meg. A II. Világháború alatt üldözött embereknek segített külföldre menekülni. 192 éve született Heim Péter jogász, aki a postahálózat egyik megszervezője volt. Baross Gábor közvetlen munkatársaként nevéhez fűződik az önálló Magyar Posta szervezetének kiépítése, a posta, távíró és telefon egyesített intézményének műszaki fejlesztése, pénzügyi és jogi helyzetének megszilárdítása. Vezetése alatt teremtették meg a városközi telefon összeköttetést, szervezték meg a levélgyűjtést és a kézbesítést, és egységesítették a posta tarifákat. Főleg az ő érdeme, hogy 1888-ban Ausztriával új posta és távirat egyezmény jött létre, 1894-ben kapta meg a Lipótrend lovak keresztjét. 135 éve született Makai Margit színésznő, aki 92 évesen még színpadon szerepelt. Sokoldalú egyéniség, jellemábrázoló képessége tragikus és vígjátéki szerepekben, könnyed szalondarabokban egyaránt érvényesült. 80 éves kora után még filmezett, nagy sikerrel játszott el Örkény István Macskajáték című drámájának filmváltozatában Paula szerepét. 92 éves korában lépett utoljára színpadra, özvegy Brodarics Antalné szerepében, Karinti Ferenc Bösendorfer című színdarabjában. Érdemes művész volt, kiváló művész Kazinczy díjas is. 102 éve született Szabad György, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, politikus, az országgyűlés elnöke, a Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a magyarországi polgári átalakulás volt. 100 éve Budapesten született Kócián József, 11-szeres bajnok asztali teniszező, a testvére Kócián Éva szintén asztali teniszezett. Pályafutását 1943-ban kezdte, a BTK, a BTFK, az OSC, az Erida SC, a BSE, a Dózsa, a Budapesti Rendület, majd a Petőfi játékosa volt. Csapatban kétszer és párosban világbajnoki címet szerzett, csapatban háromszor, párosban és egyéniben VB ezüstérmet, vegyes párosban háromszor, egyesben, párosban és csapatban VB bronzérmet nyert. 1957 óta Stockholmban élt, 70-ben vonult nyugdíjba. 89 éve született a mai napon szintén Kornis Péter, Kossuth-díjas és Pulitzer emlékdíjas fotográfus, fotóriporter, az első Kossuth-díjas fotóművész, a Nemzet Művészet címmel kitüntették. Több évtizedig a Nőklapja fotóriportere és képszerkesztője volt, sokat fotózta az eltűnőben lévő erdélyi és magyarországi paraszti életmódot, egy évtizeden át követte egy Budapestre ingázó vendégmunkás életét. Az 1990-es évektől beállított fényképekkel is foglalkozott. 76 éve Miskolcon látott napvilágot Jónyel István asztali teniszező, 34-szeres bajnok, 328-szoros válogatott. Jónyer 63-tól a Diósgyőri Vasgyárak testgyakorlóköre, 70-től 84-ig a budapesti Spartacus versenyzője volt. Egy évig Olaszországban, 4 évig Ausztriában játszott. Párosban kétszeres, egyesben is, csapatban is világbajnoki címet szerzett. Párosban kétszer VB ezüstérmet, csapatban VB bronzérmet is nyert. Aztán csapatban négyszeres Európa bajnok volt, egyesben kétszer, csapatban és párosban EB ezüstérmet szerzett. 89 óta a MASZ utánpótlás bizottságának vezetője, a sportsegély soros elnöke. 74 éve született Demszky Gábor, jogász, szociológus, aki 20 éven keresztül volt Budapest főpolgármestere, a Demokratikus Ellenzék, majd a Szabad Demokraták Szövetségének volt tagja. 90 és 2010 között 5 hivatali cikluson át volt Budapest főpolgármestere. Szintén a mai napon látott napvilágot Udvaros Dorottya, a Kossuth és Jászai Maridia színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Apukája Udvaros Béla rendező, anyukája pedig Dévai Kamilla színművésznő. És 140 éve hunyt el Weber Antal műépítész, aki több ma is működő egyetemi épületet tervezett. Felesége Lotz Erzsébet Paulina, Lotz Károly testvére. Vallás és közoktatásügyi minisztérium építésze volt. A 78-as párizsi világkiállításon megépült épületért a francia kormánya Becsületrend lovak keresztjével tüntette ki. Az építésztársakkal jó kapcsolatot ápolt, barátja volt Ybl Miklós, Feszl Frijes és Skalnicki Antal. Ő tervezte az Erdődi villát Budapesten, az Orosz Nagykövetség épületét vagy a Semmelweis Egyetem központi igazgatási épületét. Ma is maradt sajnos a tikkasztó meleg, közel 40 fokos maximummal, csapadékra nincs esély, viszont zavartalan lesz a napsütés. A feriegyi repülőtér parkolóban napi egyszer továbbra is van lehetőség 5 percet ingyen eltölteni, erről is lesz szó, meg arról, hogy már zajlik a 3-as metró meghosszabbításának tervezése. Nem sokára elmondom, mikor kezdődhet az építés.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük, mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Hát többek között arról, hogy a Ferihegyi repülőtér parkolókban napi egyszer továbbra is van lehetőség 5 percet ingyen eltölteni. A repülőtér üzemeltető arra hívta fel a figyelmet, hogy a repülőtéri parkolókban a Budapesten regisztrált taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségének eltörlése egy kivételt szüntetett meg. Ezzel egyenlő feltételeket teremt a szolgáltatók között. A budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségének megszüntetését közleményben nehezményezte a Fővárosi Taxi Egyesület. A Budapesti Airport válaszában kifejtette, a társaság augusztustól egy olyan számos nemzetközi repülőtéren már bevezetett gyakorlatot alkalmaz, amely az infrastruktúra használat költségeinek átlátható és méltányos megosztását szolgálja. A kizárólag engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott terület használati feltételeinek egységesítésére, a kapacitások optimalizálása, a forgalomirányítás javítása és az utasbiztonság növelése érdekében kerül sor, emelték ki. Hozzátették, az egységesítés kizárólag a Budapesten regisztrált taxik esetében jelent változást, hiszen minden más szolgáltató eddig is díjfizetés mellett hajthatott be az engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott területre. Az augusztustól életbe lépő egységesítés tehát valójában egy kivételt szüntetett meg, egyenlő feltételeket teremtve a szolgáltatók között, mutattak rá. Kiemelve, hogy augusztustól minden behajtásra jogosult személyszállítást végző szolgáltatóra egységesen díjfizetési kötelezettség vonatkozik majd. Közben már zajlik a 3-as metró meghosszabbításának tervezésre, kiderült, mikor kezdődhet az építés, folyik a Rákospalota Újpest állomásig történő meghosszabbításra szóló kivitelezés közbeszerzés előkészítése, a Budapest által korábban elkészített tervek felülvizsgálata, aktualizálása, valamint a kivitelezés ütemezésének véglegesítése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv szerint a 3-as metró Rákospalota Újpest állomásig történő meghosszabbítására 80 milliárd forint IKOP plusz Európai Uniós forrás áll rendelkezésre. A tervek szerint 2030-ig befejeződhet a fejlesztés, ennek azonban feltétele, hogy a főváros által korábban elkészített tervek kivitelezésre alkalmas állapotban rendelkezésre álljanak, írták. A kivitelezéshez szükséges technológiai és műszaki feltételeket a majdani nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes kivitelező biztosítja, válaszolták. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a parlamentben elmondta, hogy a korábban bejelentett fejlesztések között azért szerepelt a 3-as metró meghosszabbítása, mert ez a projekt már rendelkezik építési engedéllyel, és mivel az erre fordítható uniós forrásokat 2030-ig fel kell használni, ez a beruházás előnyben volt, így a többi tervhez képest. Az MBH-bank legfrissebb gyors elemzésében megállapította, hogy a két megállós fejlesztés idei árszinten 120-160 milliárd forintra becsülhető. Hozzátették, hogy a beruházás rövid távon jelentős keresletet teremtene a mérnöki szolgáltatásokban és az építőiparban. A 140 milliárd forintos medián költségbecslés 3-4 aktív kivitelezési évre elosztva évi 35-45 milliárd forintos megrendelés állományt jelent. A 2025-ös magyar GDP hozzávetőleg 4-5%-a, az építőipar éves termelés értékének pedig körülbelül 4-6%-a. Ez azonban nem azonos a GDP tényleges növekedésével, mivel a projekt értékének egy része importált gépekben és berendezésekben jelenhet meg, más része olyan kivitelezési kapacitás, amelyet egyébként más munka kötne le, írták. Közben a világ legnagyobb hibrid munkavégzési és rugalmas iroda megoldásokat kínáló vállalata, az International Workplace Group Work from Anywhere indexe szerint idén Bangkok lett 2026 legjobb workation úti célja, míg Budapest a rangsor 6. helyén áll, megelőzze mások mellett Lisszabont és Szöult. A kutató cég évente közzétett indexe azt vizsgálja, hogy a világ nagyvárosai mennyire ideálisak azok számára, akik otthonról szeretnének dolgozni. Az értékelés olyan szempontokat vesz figyelembe, mint az éghajlat, a széles sávú internet minősége, a szállás lehetőségek, a közlekedés, a gasztronómiai és kulturális kínálat, valamint a rugalmas munkavégzés megfelelő munkaterek elérhetősége. Az IWG legfrissebb kutatása szerint a helyfüggetlen munkavégzés egyre nagyobb szerepet játszik a munkavállalók életében. A trendet a hibrid munkavégzés térnyerése, valamint a világszerte folyamatosan bővülő rugalmas munkatérhálózat is erősíti, miközben egyre több vállalat alakít ki olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik a munkavégzést bárhonnan. Az első lett tehát Bangkok, aztán jön Tokió, Barcelona, Porto, Vancouver, 6. lett Budapest, megelőzve Nápolyt, Medellint, Lisszabont és Szöult. Napokon belül indul az új MOL Bubi, befutnak az elektromos biciklik Budapesten. Sikeresen zárult a tesztidőszak, így napokon belül élesben is elindul a megújult MOL Bubi közbringa rendszer. A BKK szerint a felhasználók különösen az elektromos kerékpárokat, az új mobil alkalmazást és a gyorsabb, egyszerűbb használatot értékelték nagyra. A cég beszámolt arról, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége

párfoglalási lehetőséget, valamint azt, hogy az alkalmazás gyorsan és kényelmesen támogatja a kerékpárok felvételét és leadását. A válaszadók szerint az új app jelentősen megkönnyíti a rendszer használatát. Több olyan visszajelzés is érkezett, amelyek nyomán már konkrét fejlesztések valósultak meg. Ezek között említették az alkalmazás sebességével, a bérlési előzmények megjelenítésével, valamint egyes térképes funkciókkal kapcsolatos fejlesztéseket. A felhasználók egy része a hagyományos kerékpárok hajtásával kapcsolatban jelezte, hogy nehezebb nagyobb sebességet elérni, ezért a kerékpárok hajtását a korábbi rendszerhez képest kevésbé érzik dinamikusnak, írta a társaság. Az új MOL-Bubi tervezésekor fontos szempont volt, hogy a kevésbé gyakorlott kerékpárosok is kényelmesen és biztonságosan, különösebb fizikai megterhelés nélkül közlekedhessenek a városban, ezért a kerékpárok kialakítása elsősorban a mindennapi, rövid városi utas igényekhez igazodik. Ugyanakkor a beérkezett visszajelzések alapján vizsgálják a hajtásrendszer és az áttételezés finomhangolásának lehetőségeit. A BKK arra is kitért a honlapján olvasható tájékoztatóban, hogy a MOL-Bubi flottája minden eddiginél nagyobb lesz. A kezdeti időszakban 3300 kerékpárral számolnak, ami akár 5000-re bővülhet. A klasszikus MOL-Bubi havi bérlet 2500 forintért, míg az éves bérlet 19500 forintért várható, de aki a Budapest Go applikációban vásárolja meg a bérletét, az olcsóbban juthat hozzá. Az elektromos rásegítésű kerékpárok havi bérlete bevezető áron 4500, éves bérlete pedig 38250 forintba kerül. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
1: Stabil az ország áramellátása, 8 vármegyében folytatódik a héten a szúnyogírtás, marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton három embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. A 7 sebesült közül 2 ember állapota válságos, 2-t viszont már hazaengedtek a kórházból. 8 vármegye 43 településén és a Tiszatónál írtják itthon a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófavédelem. Békés és Csongrád Csanád vármegye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tiszató 27 fokos.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket, hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt, többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható többek között egy koppenhágai és egy torinói erekjével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket. Így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy mini szobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródi János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródi Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Csárli vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródi dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródi János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszentmiklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággal nyújtható, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrázza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időn kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értem és az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt, a helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 km hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi Pezsgőgyár vagy a Szelímlyuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet, szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem, az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Andavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a sejmes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a meseveli környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat. Már is van egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilebb Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a Nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudod maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedezni valót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassenstét állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Beniszki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Beniszki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ezt még megérte Verespálné is, egy évvel később hunyt el Vác hartjánban.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.

0: felem.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
7: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
8: Szemét.
9: Levittem.
8: Villany.
9: Befizettem.
8: Klíma.
9: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: kaisai.hu.
8: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
10: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak. A stílus marad. Designer Outlet Pandor.
4: Reklám hangzott el.
11: Stabil az ország áramellátása. Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton 3 embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. Elindult az MTMI innovációs műhely. A 100 millió forintos keretösszegre civil szervezetek és non-profit vállalkozások pályázhatnak. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő. A Selye János Diáklabor program részeként induló kezdeményezés a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika iránt érdeklődő fiataloknak segít szakmai és tudományos rendezvényeken, kutatásokban és szakmai együttműködésekben való részvételben. Pályázni augusztus 17-éig lehet.
3: Időjárás.
11: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Augusztus 4-e van, jó reggelt kívánok, Isten éltesse a születésnaposokat és a Dominika, illetve a Domonkos nevű hallgatókat. Aki augusztus 4-én született, egy napon született Raoul Wallenberg, svéd üzletemberrel, diplomatával, aki magyar zsidók ezreit mentette meg, úgyhogy természetesen a történelem nagyja és sorozatunknak ma ő lesz a főszereplője. Ezen a napon született a zseniális Shelley, a romantikus költő, a megszabadított Prometheus például az ő nevéhez kapcsolódik, de nagyon sok minden más is van, amit érdemes tőle elolvasni. Balázs Béla költő, író és filmesztéta szintén ezen a napon született, csak úgy, mint Makai Margit színésznő, aki 92 évesen még színpadon játszott. Mai napon beszélgetni fogunk az arcjóga nyári hatásával, tehát milyen arcjóga szépségtippeket tudunk alkalmazni ilyenkor nyári időben. Juhász Viki arcjóga oktató lesz majd a vendégem, de most az életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
3: Életöröm zene, ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ki gondolná, de léteznek olyan helyek a világban, öt is van, ahonnan a női turistákat kitiltották. A világ néhány lenyűgöző helyét a nők csupán képekről láthatják, mert hogy számukra tilos a belépés, de hogy mégsem maradjunk ki a történetből, érdemes a Google-ben megnézni ezeket a képeket. Hogyha az ember nőként szeretne világot látni, és mondjuk kifejezetten szeret egyedül utazni, és ezzel megszerezni a saját ízek, imák, szerelmek pillanatait, akkor mondhatjuk, hogy van egy kevéssé jó hír hozzájuk, hogy léteznek olyan helyek, ahová nem mehetnek nők, mert ezek az úti célok kizárólag férfiakat várnak tárt karokkal, egyedül ők gyönyörködhetnek bennük, a női turisták konkrétan ki vannak tiltva ezekről a helyekről. Hogy melyek ezek a helyek, és azt nőként mégis hogyan lehet meglátogatni, arról is szó lesz. Például elsőként ebben a sorban ott van a Görög Athosz hegy, több mint 1000 éve ortodox keresztény szerzetesek székhelye. 1990-ben az UNESCO a világörökség részének nevezte ki őket. Nők azonban soha nem nézhetik meg, hogy miért is fontos ez a hely. 1046 óta ugyanis ki vannak tiltva a hegyről, és annak 160 kilométeres környezetéből. Az egyetlen nőnemű élőlény, akit beengednek, azok a nőstény macskák. Maga a hegy pedig Szűz Máriának van szentelve, így ott több nőnek helye nincs. Aztán Japánban van a második ilyen helye, honnan kitiltották a női turistákat, úgy egyáltalán a nőket, nem csak a turistákat. A japán Umine-hegy szintén az UNESCO világörökségi helyszíne, amely sinto és buddhista templomoknak ad otthont. A nők azonban a hegycsúcsról több mint 1000 éve ki vannak tiltva. Egyrészt a jelenlétük úgymond megzavarná a férfiakat, ahogyan ezt mondják, és a mesorló nők pedig a rituálékat így tartják legalábbis. A japánok 2004-ben több mint 10 000 japán nő tüntetett a feloldásáért, de nem sok sikerrel. Aztán a sorban a harmadik, a szintén japán Okinoshima szent szigete, ahol a férfiak belépés előtt megtisztulnak a vízben, amikor az évente megrendezett fesztiválra látogatnak. Erre a nők saját érdekükben, így szól az idézet, nem mehetnek el. Állítólag számukra veszélyes lenne a sziget, ahol egyébként sintó papok élnek és 3 tengeri istennőt tisztelnek. A következő a sorban nagyon érdekes, még a liberális Európának is vannak részei, ahová nők nem tehetik be a lábukat. Hát ilyen például a hamburgi Herbertstrasse, ahová kizárólag 18 év feletti férfiak léphetnek be, ugyanis ez a német város Vörös Lámpás utcája, ahová nőként kizárólag, mondjuk úgy, hogy az ott dolgozókat engedik be. Aztán egészen 2023-ig az afgán Banda Amir Nemzeti Parkban nemhogy beengedték a nőket, de ők alkalmazták a nemzet első női parkőreit, azonban tavaly a tálibok vezette afgán kormány bejelentette, hogy nőknek tilos a parkba a belépés erkölcsi kihágások miatt. A tiltás óta a Nemzeti Parkba irányuló turizmus gyakorlatilag teljesen megszűnt. Érdekes módon egyébként vannak helyek még a világban, ahova nőként nehezebben jutni, ahova nőként veszélyesebben jutni, ezzel talán mindannyian tisztában vagyunk, de úgy hiszem, hogy ezek a helyszínek nem véletlenül vannak csak férfiak számára fenntartva, és még hogyha az ember harcolna is azért, hogy ezeket lássa, mindössze annyit tud tenni, hogy fogja az internet nevű népszerű világháló minden előnyét, és azt bevetve körülnéz, és megnézi a képeket, és választ magának egy olyan úti célt, ahová boldogan beengedik a hölgyeket, és ugyanilyen nagy kalandokat szép élhet át, és szép dolgokat láthat. Számos olyan UNESCO világörökség helyszín van, ahol boldogan fogadják a hölgyeket. Akárhogy is, az internetet mindenképpen érdemes használni, akkor, amikor utazást tervezünk, főleg akkor, hogyha messzire megyünk, hogyha vattájakra utazunk, és akkor, hogyha nőként egyedül utazunk. Ilyenkor érdemes különös körültekintéssel eljárni, ellenőrizni minden szállást, ahová megyünk, és talán azt is felkutatni, hogy hol vannak olyan biztonságot adó részek, kihez fordulhatunk, hogyha nőként egyedül utazva egy-egy vattájon olyan helyzetbe kerülünk, hogy szükségünk van segítségre. Tehát itt a tervezés nagyon fontos, és ebben is tud segíteni természetesen az összes olyan utazós portál, ahol ezek a jó tanácsok össze vannak gyűjtve, különösen nők számára. Let's go, girls!

0: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A történelem nagyjai sorozatunk mai főszereplője Raoul Wallenberg, a kis Svédország egyik leghíresebb családjának a sarja. Generációkon keresztül neves bankárok, diplomaták és politikusok kerültek ki ebből a családból. Raoul Oscar Wallenberg az apa, fiatal tengerésztiszt volt, Jakob és Markus Wallenberg Svédország két legnevesebb bankárának és gyárosának az unokatestvére. 23 éves volt, amikor rossz indulatú daganat következtében elhunyt. Raoul, a fia 1912. augusztus 4-én született meg Stockholmban, 3 hónappal az édesapja halála után. Édesanyja Mai Wiesing, a híres Per Johan Wiesing ideggyógyász professzor lánya, aki férje halála után 1918-ban újra férjhez ment, Frederik von Tardelhez, a stockholmi Karolina kórház főigazgatójához, és ebből a házasságból született meg Wallenberg két testvére, Guy és Nina. Raoul nevelését apai nagyapja Gustav Wallenberg vette át, aki képviselő és hajózási vállalkozó volt, aztán később torokországi nagykövet is. A család a hagyományok szerint Raoult is bankárnak szánta, ő azonban inkább az építészet és a kereskedelem iránt érdeklődött. A kisfiút a nagyapja korán hozzászoktatta az önállósághoz, és arra törekedett, hogy nemzetközi szellemben nevelkedjen a kisfiú. Ezért aztán minden nyáron külföldre küldték, hogy nyelveket tanulhasson. Járt Angliában, Franciaországban, Németországban is, méghozzá teljesen egyedül kísérő nélkül 12 éves korában. Hívta magához a nagyapja Konstantinápolyba, és ekkor a kisfiú Belgrádban az éppen akkor folyó tüntetéseket is végignézte. Az általános, vagyis akkor még elemi iskolát Stockholmban végezte el, aztán 9 éves volt, amikor a svéd állami kísérleti iskolába került. 1930 tavaszán érettségizett, oroszból és rajzból kitűnően vizsgázott, aztán az érettségi után egy hónapig a világhírű Stockholms Enskilda bankban dolgozott, majd letöltötte kötelező katonai szolgálatát a testőrségnél. 1931-től Amerikában tanult, a Michigan Egyetemen építészetet, aztán 35-ben a diploma megszerzése után ment Dél-Afrikába, Cape Townba, egy svéd cégnél helyezkedett el, és fél év múlva aztán a nagyapja állást szerzett neki egy holland banknál, a palesztin Haifában. Palesztinában került először kapcsolatba Németországból menekült zsidókkal, akiknek az üldöztetésükről szóló beszámolói nagyon mélyen felkavarták őt. 36-ban visszatért Svédországba, és nemzetközi kereskedelemmel kezdett el foglalkozni. A Sven Salén és a magyar származású dr. Lauer Kálmán alapította Közép-európai Kereskedelmi RT-nél helyezkedett el. Ez a cég elsősorban élelmiszerüzletekkel foglalkozott, a vállalat pedig a háború alatt a közép-európai vöröskeresztes intézmények számára is tudott szállítani élelmiszert.

Raoul Wallenberg érdeklődése a humanitárius munka iránt a vöröskeresztes szervekkel folytatott tárgyalásokon vált egyre intenzívebbé. Hamarosan részvényes és nemzetközi igazgató lett a vállalatnál, köszönhetően a nyelvtudásának és annak, hogy szabadon utazhatott Európában. Járt a németek által megszállt francia területeken, sőt Németországban is, ahol megismerkedhetett a német bürokrácia útvesztőivel. Többször járt Magyarországon is, és miután a németek bevonultak Magyarországra, a deportálással fenyegetett zsidók megpróbáltak semleges országoktól kérni útlevelet. Úgynevezett provisorikt passzokat bocsátott ki olyanok számára, akiknek rokonai vagy jelentős üzleti kapcsolatai voltak Svédországban. Aztán 44-ben az Egyesült Államok is kérte, hogy a svéd kormány járjon közben Magyarországon, a svédek pedig elhatározták, hogy információszerzés és segítségnyújtás céljából Magyarországra küldenek valakit. Tanácsot kértek ezügyben dr. Lauertől, aki jól ismerte a magyar viszonyokat, Lauer pedig Raoul Wallenberget ajánlotta. Őt azonban először nem találták erre alkalmasnak, később viszont az amerikai War Refugee Board, vagyis a háborús menekültek tanácsának képviselője is megkereste dr. Lauert egy hasonló kéréssel, aki ismét Wallenberget ajánlotta a figyelmükbe, és ez alkalommal természetesen el is fogadták a javaslatot, hogy Wallenberget a svéd követség humanitárius attaséjaként Magyarországra küldjék. Wallenberg viszont nem akart a protokoll és a bürokrácia útvesztőjében és szövevényében elveszni, ezért aztán szabad kezet kért magának, hogy ne kelljen előzetesen egyeztetnie minden lépését a svéd nagykövettel, és azt is kérte, hogy a rendes úton kívül futárokkal is küldhessen jelentéseket. A svéd külügyminisztériummal kötött megállapodás szerint Wallenberg a mentés terén teljesen szabad kezet kap, akár megvesztegetés útján is megkísérelheti az életmentést, és hallgatólakosan hozzájárulnak ahhoz, hogy felvegye a kapcsolatot a magyar kormánnyal és a németekkel szemben álló bizalmi emberekkel, akiknek a névsorát a stockholmi angol és amerikai követségen adták át neki. 1944. július 9-én érkezett meg Wallenberg Budapestre, ekkorra a vidéki gettókba zárt zsidókat már deportálták, és Eichmann már a budapesti zsidóság elszállítását tervezte. Július elején azonban Horthy kormányzó a svéd király levelének hatására és nemzetközi nyomásra leállítatta a deportálásokat. Wallenberg nem a hagyományos diplomáciai módszereket alkalmazta, hanem a vesztegetéstől a zsarolással való fenyegetésig szinte bármilyen lehetőséget megragadott, hogy életeket menthessen. A svéd követség munkatársai először megdöbbentek a módszereink, később azonban, látva a sikereit, teljes mértékben támogatták őt. Wallenberg elsőként egy svéd védőútlevelet tervezett, ami alkalmassá tette az utasokat arra, hogy a magyar és német hatóságok előtt igazolja, hogy a menlevél tulajdonosa a svéd követség védelme alatt áll. Először 1500 darab ilyen Schutzpass kibocsátására kapott engedélyt, majd sikerült ezt a számot 4500-ra emelni. Szálasi hatalomátvétele után viszont Wallenberg még nagyobb erőfeszítéseket kellett, hogy tegyen a védettjei megmentése érdekében, mert a nyilasok legtöbbször nem vették figyelembe a védettséget igazoló okmányokat. Már semleges országok követségei is hamarosan követték Wallenberg példáját, és védleveleket adtak ki, valamint védett házakat létesítettek egyes menekültek számára. Aztán a háború vége felé, amikor a körülmények már teljesen kilátástalanok voltak, Raoul Wallenberg egy egyszerűsített védlevelet talált ki, amin már csak az ő aláírása szerepelt, az akkori zavaros helyzetben ez is megfelelt. Ezt követően azonban a kormány érvénytelennek nyilvánította az összes védlevelet, Wallenberg a külügyminiszter Kemény Báró feleségének közbenjárásával elérte viszont, hogy a svéd menleveleket újból érvényesnek ismerjék el. Wallenberg az Eichmann parancsára gyalog a határ felé irányított zsidó menetek megsegítését is megkísérelte, munkatársaival megpróbálták kiszabadítani a vagonokból és a menetoszlopokból a svéd védetteket, valamint ételt és gyógyszert juttatni a gyalogmenetektől elcsigázott, éhező és gyakran szabad ég alatt alvó embereknek. 1944 vége felé Wallenberg Budapestre helyezte át a követség működését. Védettjei már sem a nemzetközi gettóban, sem a védett házakban nem voltak igazán biztonságban, az ellenőrizhetetlen helyzetben különböző nyilas csoportok önhatalmulag jártak el. Kiürítették akár a védett házakat is, a lakókat pedig elvitték. Wallenberg és munkatársai azonban igyekeztek minden bejelentésre gyorsan a helyszínre menni és kiszabadítani a védettjeiket. 45. januárjában Wallenberg megtudta, hogy Eichmann mindenkire kiterjedő mészárlást tervez a gettóban. Wallenberg a vele együttműködő Szalai Pál közvetítésével pedig elérte azt, hogy a német parancsnok megakadályozza ezt az akciót. Két nappal később a szovjetek elérték a két budapesti gettót. Wallenberg a kutatások szerint több ezer embert mentett meg.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Meg tudja mutatni a bőrünk azt is, nagyon sok minden más mellett, a legnagyobb szervünként, ami a leglátványosabban tudja mutatni, ha probléma van, tehát azt is meg tudja mutatni, ha túl sokat szorongunk. Nem csak lelki panaszokat idéz elő a szorongás, hanem pszichoszomatikus tüneteket is ad. Milyen külső tünetek vannak, amit a túl sok szorongás okozhat, ezeket vesszük most sorra. Ugye az átmeneti alkalmanként jelentkező stressz természetes jelenség, egy-egy nehezebb élethelyzettel, egy munkahelyi vagy magánéleti nehézséggel való megküzdés. Bárki számára feladja a leckét, de ezt még képes feldolgozni a psziché és a testünk is. Viszont a krónikussá vált szorongás veszélyes egészségügyi panaszokkal is járhat hosszú távon, és sajnos egyre több embert érint. A szorongást kísérhetik fizikai és lelki tünetek, erről már hallottunk, ezek segíthetnek ugye idejekorán felismerni ezt a zavart, ami nélkülözhetetlen lépés a megoldás felé vezető úton. Na de milyen tünetei vannak a szorongásnak a bőrön? Hogyan hat a szorongás a szépségünkre, a külsőnkre, a bőrünk egészségére? Ugye a bőr olyan része a testnek, ami különösen érzékenyen reagál a szervezetet érintő változásokra, így nagyon könnyen leolvasható róla, hogyha valami nincs rendben. A különféle vitaminhiányok, a belső szervek működési zavarai, az ételintoleranciák, ételallergiák mind-mind megmutatkoznak a bőr állapotának a változásain. A stressz okozta hormonváltozások, a fáradtság, az étkezési zavar is szembeütköző tünüteket produkálhat a bőrünkön. Úgyhogy itt vannak azok a jelek összegyűjtve, amik arra utalnak, hogy a testünk szinte kiállt a lazításért, a pihenésért, a mentális pihenésért, a mentális segítségért. A krónikus stressz és szorongás hatására kialakul, nagyon gyorsan kialakulhat, inkább így mondom, az ekcéma, vagy felerősödhetnek a már megjelent atópiás dermatitis kínzó tünetei, vagy akinek van pikkelysömőre, azaz pszoriázis, az pontosan jól tudja, hogy a stressz hatására azonnal felerősödik, pirosak lesznek a sebek, még több és több felületen összekapcsolódva szinte páncélt képez a bőrön, a sebes felület. A szorongást ugye ezért aztán összefüggésbe hozták a pikkelysömörrel is, annak kialakulásával és a már meglévő tünetek robbanásszerű felerősödésével. Ezek közé tartozhat például a bőrszárazság, a pirosság, a sebesedés, a viszketés. Aztán ott van egy szarusodási zavar is a bőr felületén, amikor úgy néz ki az embernek a bőre, mint a szikes talaj, vastagabb lesz, kevésbé hámló vagy sérülékenyé válik, a problémát a hosszantartó szorongás szintén felerősíti. Aztán ott vannak még ezek között például a viszkető csalánkiütések. Így is jelentkezhet ez a pszichoszomatikus tünet, illetve ez a pszichés zavar, ez a nehézség, és így is üzenhet a szervezet, hogy sokkal több nyugalomra és kevesebb szorongásra lenne szükségünk. A krónikus gyulladás okozta rozácea legfőképpen az arcon szokott megjelenni, bőrpirrel, látható erekkel, pattanásokkal is járhat. A tünetek erősségét szintén a hormonváltozások, például a menstruációs ciklus mellett nagyban befolyásolja a szorongás, a lelki állapot. Aztán ott van a látszólag nélküli fokozott izzadás. Ennek hátterében többféle egészségügyi panasz állhat, amit nyilván érdemes kizárni. Ott van a hormonális változás, a menopauza, de ott van az erőteljes szorongás is. Amikor az ember észre sem veszi, hogy valami megint szorong, hogy valami megint nyomasztja, csak ömlik róla a víz. A krónikus stresszből fakadó hormonrendszeri változások, ez már egy második lépcsőfok, amikor ez hormonrendszeri változásokat okoz. Ezek miatt sok minden más tünet mellett megjelenhetnek az aknék is a bőrünkön. Aztán ott van a fejbőr, elkezdhet hullani a hajunk. Egyre erősödhet a hajhullás, a stressz okozta hajhullás, és ez nagyon gyakran jelzi a problémát, de aztán a foltos hajvesztés is azok közé tartozik, amik a fokozott szorongásnak a hatására, a felerősödő szorongásnak a hatására jelennek meg. Ezért nem győzzük hangsúlyozni, én is itt a Beauty rovatban és általában a műsorban is, hogy figyelj oda magunkra, és adjunk magunknak pihenőidőt. Nem tudjuk, és nem is szabad kizsigerelni a szervezetet. Nem csak az történik, hogy álmosak és fáradtak leszünk, hogy csökken a koncentrációs képességünk, ez vezetésnél problémát okozhat, csökken a reakcióidőnk, elfogy a türelmünk, nem tudunk olyan élesen gondolkodni, nem jönnek a szánkra a szavak, de emellett, és ezek még csak a halvány és kezdeti tünetek, emellett ilyen egészségügyi tüneteket produkál a szervezet a bőrön, és aztán a többi szervi, sejtszintű és szövetszintű problémáról nem is beszélve, hogy pihenjen mindenki, adjon magának pihenőidőt.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató korszakalkotó találmányok sorozatunkban ma a főszerepben Berta Benz, egy céltudatos nő és a világ első tankolása, avagy az az igaz történet, ami ezt a szép, tehetséges és bátor nőt kísérte, aki emellett a német autóipar úttörője is volt, Karl Benz üzlettársa és felesége. Hölgy, igen, azért a névazonosság. Egy gazdag családból származó hölgyről van szó, és habár ő maga soha nem tanulhatott, az akkori társadalmi normák miatt mindig is érdekelték a tudományok. Két évvel a Karl Benzzel kötött házassága előtt a húzománya egy részét arra használta föl, hogy befektetett leendő férje cégébe. Miután összeházasodtak, Berta elvesztette a jogát, hogy befektetőként tevékenykedjen, de Karl Benz továbbra is fel tudta használni Berta húzományát, mint anyagi támogatást. Karl Benz 1885. decemberében befejezte a munkát az első ló nélküli kocsin. Az automobil ötlete a kerékpár alapjaira épült, külös kerekekből, kurblihoz hasonló kormányból és egy négyütemű motorból állt. A gyújtást egy gyújtó tekercs adta, a hűtésért pedig egy párologtató volt a felelős. Az úgynevezett Benz patent motorwagen, azaz Benz autó, az első gépi erővel hajtott benzinnel működő kocsi volt. 1886-ban mutatták be a Benz patent motorwagent, azonban ahhoz, hogy az emberek el is fogadják és az eladások is felpörögjenek, azért kellett még egy lökés, nehezen fogadták az újdonságokat az emberek akkoriban pláne. Eljött az 1888-as esztendő, és augusztus 5-én a 39 éves Berta Benz Mannheimből Pforzheimbe 106 kilométeres utat vezetett le a két fiával együtt, Richarddal és Eugénnel, a férje után kívül és anélkül, hogy engedélyt kért volna a hatóságoktól. És habár a látszólagos cél az volt, hogy meglátogassa az édesanyját, valójában más motivációi voltak, be akarta ugyanis bizonyítani a férjének, hogy a forradalmi találmánya, amiben mindketten hatalmas összegeket fektettek, igenis pénzügyi sikereket is hozhat nekik, ha egyszer széles körben meg tudják ismertetni és el tudják fogadtatni azt az emberekkel. Önbizalmat akart adni Karlnak, hogy a találmányának van jövője, így aztán ő lett az első ember, aki egy hosszabb távot tett meg automobillal, azért a 106 kilométer az egy combos hosszú távolság. Az út oda-vissza 194 kilométer volt. Berta gondolata beigazolódott, az utazás nagy nyilvánosságot szerzett a találmányának, így lett aztán a vízloki gyógyszertár az első töltőállomás a világon. Na de hogyan? Hát úgy, hogy Berta Benz ennek a bizonyos hosszú útnak üzemanyagtank nélkül mindössze 4,5 liter üzemanyaggal a karburátorban vágott neki. Ahhoz, hogy teljesíteni tudja ezt a hosszú távot, útközben ligroint kellett találnia, ami akkoriban csak gyógyszertárakban volt elérhető. A ligroin, ami egy tisztító folyadék, petróleum oldószer, a kocsi működéséhez elengedhetetlen volt, így aztán megállt vízlochban a gyógyszertárnál, hogy vásároljon az üzemanyagból. Így történt aztán, hogy a világ első tankolása tulajdonképpen egy patikánál történt, az a patika, vagyis gyógyszertár pedig mind a mai napig működik, és emléktábla is őrzi, sőt egy szobor is azt, hogy ott járt Berta Benz. Az első tereptesztelőként járult hozzá tulajdonképpen Berta a Benz motorwagen tervezéséhez, és ezzel egyben népszerűséget szerzett ennek a modellnek világszerte, és be is indította az első eladásokat. Az útja során több műszaki hiba is adódott, eltömődött az üzemanyagvezeték, javítani kellett egy láncot, elkopott a fából készült fék, amelyet egy Schuster segítségével bőrrel javított meg, és ezzel aztán a világ első fékbetétjét is elkészítette. A hibák számos kulcsfontos fejlesztési területre rámutattak, amiket aztán Karl később tovább is fejlesztett. Ez pedig meghatározó volt az automobil technológia fejlődésében globálisan is, és bebizonyította, hogy a növekvő autóipar számára mennyire meghatározóak a tereptesztek. Ezt köszönhetjük Berta Benznek.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene és a nyári szépségtippek arcjóga szempontból. Erről beszélgetek mai vendégemmel a friss hírek után. Juhász Viki arcjóga oktató lesz velem.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
7: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalvány is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Auto. Budapest, Üllői út 822.
2: Reklám hangzott el.
8: Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. Ellenőrzés kezdődött az akkumulátoripari cégeknél. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és az embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos állomásban és egy közigazgatási épületben is. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után, szakértői becslések szerint számuk megközelíti a 10 000-et. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Ma az arcjoga nyári szépségtippjeiről beszélgetünk, tehát hogyan tudjuk alkalmazni nyári időben hasznosan az arcjogát, erről beszélgetek Juhász Viki arcjoga oktatóval. Már is kezdünk.
9: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Szépségtrükkök és szépségtippek a nyári időre. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki, minősített arcjóga oktatóval. Szia Viki, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Mik a legfontosabb dolgok, amikre oda kell figyelnünk nyáron?
2: Ugye nyáron mindenki a fényvédőről beszél, ami egy rettentően fontos dolog. Viszont arcjóga oktatóként én szeretném egy kicsit más oldalról megközelíteni a témát, hiszen van néhány olyan apró szokás, amivel a nyár végére nem csak a bőrünket, hanem az arcunk tartását is megőrizhetjük, ami azt gondolom, hogy mindenkinek talán nagyon fontos lehet, meg jó lehet, és hogy nem is gondolnánk, hogy egyébként ez a nagy meleg, meg maga a nyár, az mindent tesz az arcunkkal, meg az izmainkkal.
1: Mit tesz velünk, és mitől néz ki fáradtabbnak az arc nyár végére?
2: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a nyár mindenkinek ugye a boldogságról, a felszabadulásról, a felszabadultságról szól, ugyanakkor szerencsére és jó esetben ugye sokkal többet mosolygunk. Szintén jó esetben sokkal többet beszélgetünk. De ez mit jelent az arcunk szempontjából? Ugye az, hogy sokkal többet grimaszolunk. Tehát az izmok sokkal hamarabb és sokkal jobban elfáradnak, és ez még ugye tetézheti az is, hogy a hő miatt, a hőség miatt ugye sokkal jobban izzadunk, folyadékot veszítünk, elektrolitokat veszítünk, és ugye ennek a következménye lehet például egy gyorsabb izomfáradás, és ugye a finom koordinációnak a romlása is, mert hogy amikor ugye grimaszolunk, a mimikai izmok azok iszonyatosan picikek is izmok, és ezek nagyon-nagyon sok munkát végeznek minden egyes pillanatban, amire mi oda sem tudunk figyelni. De van egy jó hír, hogy jó esetben mindig van rajtunk egy hatalmas szemüveg, napszemüveg, amit egyébként több szempontból is ajánlok mindenkinek, nem csak azért, mert hogy ápol és eltakar, jól néz ki, divatos, hanem ugye a szemünk szempontjából is nagyon jót tesz, megvédi a szemünket, abban is segít, hogy kevesebbet grimaszoljunk, és egy nagyon jó kis takarás lehet nekünk, hogy ha már rajtunk van ez a nagy szemüveg, akkor mögötte akár csinálhatunk egy-két arcjóga gyakorlatot is, amivel ellensúlyozni tudjuk ezeket a hatásokat. Ugye, ha már beszéltünk arról, hogy a napszemüveg az nem csak divat kiegészítő, akkor mondanék erre például egy nagyon könnyű tippet, hogy mit tudunk mögötte csinálni. Hogyha felfelé nézel, mint hogyha el szeretnél olvasni egy utcatáblát jó messze, és az alsó szemhéjadat nagyon finoman, mint hogyha hunyorognál, mint ha nem jól látnád, behúzod, és ez a mozdulat lesz az, amit mi keresünk, tehát, hogy behúz, ellazít, és azért nagyon fontos, hogy ne csak magunk elé, hanem egy picit felfelé nézzünk, mert akkor sokkal könnyebben szét tudjuk választani az alsó és a felső szemhéjunkat, és ugye ezzel mi az alsó szemhéjat tudjuk edzeni, és ezt 10-szer érdemes megismételni, igazából ahányszor eszünkbe jut, ezt nyugodtan tudjuk használni, és ez nagyon sokat segít, hogy a szemkörnyéki izmokat tudatosan aktiváljuk.
1: Mit tehetünk még, és miért különösen fontos az arcjóga, vagy az arcizmok mozgatása nyáron?
2: Ugye, ami még nagyon fontos, hogyha belegondolunk abba, hogy nyáron minden lefelé húz minket, hiszen ülünk a tengerparton, Balatonparton, olvasunk egy könyvet, lefelé hajtjuk a fejünket, és már megjelenhetnek ezek a nem túl előnyös, vízszintes ráncok a nyakunkon. Tehát nyáron még inkább fontos az, hogy odafigyeljünk a helyes testtartásra. Tehát amikor például a lángososnál állunk sorba, akkor is figyeljünk arra rá, hogy egyenesen álljunk, és hogy fejtetővel felfelé nyújtózkodjunk, mert hogyha már egy jó testtartásunk van, akkor sokkal inkább kifeszül minden. De mi is a jó testtartás? Ugye, hogyha egyenesen állunk, felfelé húzzuk a vállainkat, a fülünk felé, nagyon gyengén egy kicsit hátra toljuk a vállunkat, leengedjük. Ez lenne az a testtartás, amiben egyébként kéne állnunk, ülnünk, sétálnunk és sorban állnunk a lángososnál, és ezzel nagyon sokat tudunk segíteni abban, hogy például ne csak az arcunk, hanem a nyakunk is szép, feszes maradjon.
1: Hogyha odafigyelünk erre, akkor bizony nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a bőrünk rugalmassága az megmaradjon, sőt, akár szinten tartsuk, vagy visszafordíthassunk bizonyos folyamatokat az arcunkon, az arcbőrünkkel, illetve az arcizomzattal kapcsolatban, hogy miért különösen fontos ez nyári időben, erről beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki minősített arcjoga oktatóval, szóval nyári arcjoga szépségtrükkök. Itt a műsorban hamarosan folytatjuk.

0: Schiller Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. Nyári arcjóga tippek és trükkök, miért hasznos ez, és miért különösen fontos nyáron? Mire tudunk odafigyelni, hogy hol tudjuk gyakorolni mindezt? Ugye beszéltünk már arról, hogy a napszemüveg alatt is gyakorolhatunk, de miben segít ez, és nyáron kell-e valamilyen más segítség még az arcbőrünknek, illetve az arcizmoknak az arcjóga mellé? Erről is beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki, minősített arcjóga.

0: gyakorlatot megcsináljuk, akkor sokkal pihentetőbb lesz az alvásunk. Na de mi is ez a gyakorlat? Ugye keressük meg először is a rágóizmainkat. Ezt úgy találjuk meg, hogyha a fülünk elé az állkapos csontnak a végére rátesszük a mutató ujjunkat, és egy icipicit összeszorítjuk az állkapcsunkat. Ott érezni fogjuk, hogy egy izom mozog az ujjunk alatt. Tartsuk ott az ujjainkat, viszont most már lazítsuk el az állkapcsot, és ezt az izmot jó alaposan masszírozzuk át. Bevethetjük azt a trükköt is, hogy egy kicsit behajlítjuk a mutatóujjunkat, és ezzel a kis bütyök résszel masszírozzuk. Adott esetben ez egy icipicit fájdalmas vagy kellemetlen érzés lehet, de azt gondolom, hogy ez egy kellemetlen érzés, de hogyha valakinek ez kellemetlenséget okoz, ez ugye azt jelenti, hogy ott izomfeszültség van. Nyilván mindenki csak olyan mértékkel csinálja ezt, hogy fájdalmat ne okozzunk magunkkal, hiszen az arcjóga az egy kellemes érzés kell, hogy legyen, de ahol találunk ilyen kissé fájdalmas pontokat, ott érdemes elidőzni, mert hogy ezzel tudjuk oldani az állkapocsban a feszültséget.
1: Hogyha az állkapocsban oldódik a feszültség, az okoz nyilván egy ellazultabb mentális, pszichés állapotot is, de természetesen nagyon sokat segít, és nagyon fontos azokat az izmokat illetően, amiket mondjuk stimulálni szoktak, akár botoxal, akár különböző plasztikai vagy kozmetológiai beavatkozásokkal, hogy mondjuk akár ez a harcsaszáj, lefelé görbülő szájvonal megemelkedhessen. Ezek is lényegesek nyáridőben, vagy ez általában érvényes, hogy azokra érdemes odafigyelni?
0: Általában érdemes odafigyelni ezekre, és nagyon jól mondtad, hogy ugye a botoxal is ugyanezeket a hatásokat szeretnék elérni. Természetesen a kettő abszolút megfér egymás mellett, de hogyha valaki a természetesebb irányt szereti, akkor erre a lazító hatásra ugye abszolút az arcjogával lehet jó hatást gyakorolni. Például erre a lefelé görbülő szájvonalra, amit említettél, ezt is nagyon könnyen lehet lazítani, hogyha itt is behajlítjuk a mutatóujjunkat, és a száj szeglethez tesszük a mutatóujjainkat, ezeket a kis bütyköket, és elindulunk lefelé az állív felé. Félúton, ha megállunk, akkor ott érzünk egy nagyon picike kis bemélyedést. Ugye ez a szájszeglet lefelé húzó izom, hogyha ezt rendszeresen masszírozgatjuk, akkor annak az izomnak a megrövidülését tudjuk megakadályozni, és nem fogja lefelé húzni a szánkat. Viszont ugyanilyen fontos, főleg nyáron a homloknak a lazítása, azt is ugyanígy a kis bütykeinkkel, a behajlított bütykeinkkel tudjuk megtenni, hogy a homlok közepétől a halánték felé átmasszírozzuk ezeket a nagy homlokizmokat, és ez is nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ellazuljanak ezek a túlhasznált izmok, mert hogy ezeket folyamatosan egész nap csak használjuk, tehát erre erősítő arctorna gyakorlatokat soha nem fogunk csinálni, ezeket mindig lazítani kell, és ezzel tudjuk elérni azt, hogy ott egy megpihentebb tekintet legyen, és ezáltal lesz kevésbé ráncos az az adott terület.
1: Hogyan tudunk gyakoroltatni a fiúkkal és a férfiakkal, a partnereinkkel, hiszen az arcjóga, és ami különösen fontos az arcjógából nyáridőben, az nem csak a hölgyekre vonatkozik, sőt, kifejezetten hasznos az uraknak is, például akik mondjuk úgy mennek nyaralni, hogy ők vezetik végig az utat, ugye olyankor a koncentrációtól, a rágózástól, a hunyorgástól nagyon el tud fáradni, be tud görcsölni bármelyik arcizmunk, ezzel folytatjuk majd. Vendégem a mai műsorban Juhász Viki, minősített arcjoga oktató.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Arcjogás tippek nyáridőre, erről beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki, a minősített arcjoga oktatóval, és akkor ugye ott tettük le a fonalat, hogy a férfiaknak ugyanúgy hasznos lehet. Például ugye nyáron, amikor levezetnek egy hosszú utat, hunyorognak, koncentrálnak, rágogumiznak hosszú órákon keresztül, akkor az bizonyára nagy hatással van az arcizmokra, és így nyilván a hangulatunkra, és nyilván a mentális állapotra is, ugye az izommozgás hat.
2: Igen, abszolút, és hát ugyanúgy, ahogy az öregedés, a gravitáció, ez ugyanúgy a férfiakra is hat, csak ők egy kicsit szerencsések helyzetben vannak, hiszen sármosak lehetnek tőle, de természetesen szerencsére én is nagyon sok olyan férfival találkoztam, aki nyitott erre az arctornára, de hogyha nem nyitott, akkor akár ez egy jó kis párkapcsolati közös program lehet, hogyha a hölgyek veszik a fáradtságot, és mondjuk ők maguk megcsinálják ezeket a masszírozó mozdulatokat, amiket akár az előbb beszéltünk, akkor ez azt gondolom, hogy egy jó kis rituálé lehet. Illetve ami még nagyon fontos a hölgyeknél is, és a férfiaknál is, az a folyadékbevitel. És talán itt mi nők lehet, hogy egy kicsit tudatosabbak vagyunk ebben, tehát hogy azzal is tudunk még segíteni esetleg a párunkon, vagy a férfi ismerőseinken, hogy emlékeztetjük őket, hogy a folyadékbevitel, és itt a tiszta vízre gondolok, vagy a ízesítésmentes teára például, hogy ez mennyire fontos, mert ugye, hogyha már cukros üdítőt iszunk, az is mind-mind megtartja a vizet, tehát az hidratálás szempontjából nem annyira pozitív. De azt gondolom, hogy egy-két ilyen apró kezdő mozdulatot be lehet vetni az uraknál, és hogyha némi ellenállásba ütközünk, akkor talán egy ilyen kis kényeztetéssel lehet kezdeni, és akkor ők is érezni fogják ennek a pozitív hatását. Egyébként azok a férfiak, akik nyitottak rá, meglepően nagyon-nagyon ügyesek szoktak lenni, úgyhogy tényleg én nekem csak pozitív tapasztalásom van ezzel kapcsolatban.
1: Mire ügyeljünk még nyáron, arcjoga és nyár viszonylatban?
2: Hát ugye a fényvédőkről nagyon sokat beszéltünk, és itt nem feltétlenül csak a krémekre gondolok, hanem például a kalapra. Tehát, hogy szerintem a kalap és a napszemüveg kombó az egy nagyon jó párosítás. Ugye az UV-sugárzás az nagyon-nagyon öregíti a bőrt, de nyilván szeretnénk azt, hogy minél szebb, csokibarna színünk legyen, úgyhogy szerintem a fényvédőnek a megfelelő használata, odafigyelni arra, hogy mikor napozunk, ez ugye tényleg nagyon lényeges, akkor sokan például azt hiszik, hogy csak ha kifekszenek a tűző napra, akkor barnulhatnak, pedig ugye az árnyékban is nagyon szépen lehet barnulni ebben a szűrt fényben, és ott ráadásul ezek a kockázati tényezők csökkennek, és tényleg a hidratálás az szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy bárhova indulunk nyáron, akkor legyen megfelelő folyadékbevitel. És ami ugye a bőr szempontjából nagyon fontos, az a fehérje fogyasztás, hogy figyeljünk oda arra, hogy a megfelelő fehérje bevitel az megtörténjen. Különböző módszerek vannak erre, ezeknek is már nagyon jól utána lehet nézni, hogy hogyan tudunk minőségi fehérjét bevinni, de ugye ez a bőrnek egy nagyon fontos alkotóeleme, és nyáron azt gondolom, hogy erre kiemelten fontos odafigyelni.
1: Viki, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönjük a jó tanácsokat, remélem, hogy mindenki magával tudja vinni a nyaralásra is, vagy a szabadságára, vagy pedig akár munkaidőben, mert hogy akkor is lehet gyakorolni. Juhász Viki, minősített arcjoga oktató volt a műsor vendége, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szép napot.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és természetesen ma napközi, ahogy az ilyenkor lenni szokott, ma bemutatkozik az állatbarát rovatunkban a MAVED, vagyis a Magyar Macskavédő Alapítvány. Szó lesz a profi kukoricafőzésről, és az eredeti amerikai koblert is megtanuljuk elkészíteni, de elsőként jöjjön a kukoricabajusz, amit mindig mindenki kidob a kukámba, pedig zseniális jó hatásai vannak az egészségünkre és a szépségünkre. Ez a mai mannapközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Újabb halálos áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina, számolt be reggel a paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 1:30 körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5 meghaltak, 6 pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapódtak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Lezuhant egy hegygerincről, és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották, a 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 27, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannap köziben szó lesz a BIV vagy TNR programról, vagyis a Trap Neuter Return, vagyis befogás, ivartalanítás, visszaengedés és még más profi macskavédő módszerekről. Hogyan tudunk önkéntesként segíteni a MAVED-nek, bemutatkozik a Magyar Macskavédő Alapítvány. Aztán szó lesz még előtte a profi kukorica főzésről, hogy tudjuk a legtökéletesebb főtt kukoricát elkészíteni, vagyis megfőzni. Megtanuljuk elkészíteni az eredeti amerikai koblert, ami nagyon egyszerű és nagyon finom sütemény, és el fogom mondani, hogy milyen zseniális és áldásos hatásai vannak nem csak az egészségünkre, de a szépségünkre is, a kukoricabajusznak, amit mindig mindenki kidob, úgyhogy ezt már mától megtanuljuk megszüntetni a kukoricabajusz védelmében, tehát többek között a mai mannapközi már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Kidobjuk, mint a szemét lenne, pedig képes ez a kis kócos, zöldes, bordós valami javítani a koleszterin szintet és csökkenteni a szervezeten belül a gyulladásos folyamatokat. Miről van szó? Általában szemintként kezeljük, pedig maximum komposztként használjuk fel, pedig a kukoricabajusz nagyon is ehető, és sokkal-sokkal egészségesebb, mint valaha bárki gondolta volna. Az amerikai őshonosok, valamint a kínai és a török népi gyógyítók évszázadok óta alkalmazzák a kukoricabajuszt, vagy kukoricahajat, ki hogyan nevezi, gyógyászati célokra, de mai napság már táplálékkiegészítő formájában is elérhető, de hogy pontosan milyen hatásai vannak, és miért kellene ezt folyamatosan figyelve felhasználni, na hát ez most kiderül. És akkor kezdjük az elején. Mi is az a kukoricabajusz? Ugye a kukoricabajusz az a kukoricahéj, és a kalász között található fényes, cérnaszelű szálaknak a rétege csokra, ami kulcsfontosságú részét képezi a zöldség reproduktív rendszerének, és nélkülözhetetlen a kukorica beporzásához is. A rostok felfogják a virágport, amely megtermékenyíti a csutkát, és serkentőleg hatnak a szemek növekedésére. A kukorica sejemnek, vagy bajusznak, vagy kukorica hajnak, de kukorica sejem is nagyon kedves elnevezés, van egy másik funkciója is, képes védeni a szemeket a kiszáradástól, sőt, ez az, ami segít nekik, hogy édesek maradjanak a kukorica szemek. Mit is tartalmaz a kukoricabajusz? A tanulmányok szerint a kukoricabajuszban szénhidrátokat, rostokat, fehérjéket, különféle ásványi anyagokat, köztük például kalciumot, vasat, nátriumot, káliumot, cinket és kloridot is találunk. Hogyan hat a szervezetre? Azt tudjuk, hogy nagyon jól, de mit jelent ez pontosan? Hát annak ellenére, hogy a kukoricabajuszt évszázadok óta alkalmazzák a népi gyógyászatban, a potenciális egészségügyi előnyeiről csak igen korlátozott számú tanulmány készült, mint hogy ezt félredobták volna a népi hagyományok után. A kutatások nagy része ráadásul állatok és nem emberek vizsgálatán alapult, az eredmények minden esetre azt sugallják, hogy a kukoricabajusz vagy kukoricasejem fogyasztása több szempontból is jót tesz az egészségünknek, és így a szépségünknek is természetesen. Az első nagyszerű tulajdonsága képes védeni a húgyutakat. A kukoricabajusznak a kivonata igen erős vízhajtóként működik, így aztán a megnövekedett vizelet áramlás révén képes megakadályozni a húgyuti és húgyhólyag fertőzéseket, az azokat okozó baktériumok felhalmozódását. Ha a fertőzés már kialakult, akkor képes csillapítani a gyulladást és enyhíti a fájdalmat. A kukoricabajusz a hólyag erősítésében is segít, illetve az orvosok gyakran ajánlják ágyba vizeléssel küzdő gyermekeknek, illetve vizelet inkontinenciában szenvedő felnőttek számára is. A további előnye még az, hogy megakadályozhatja a vesekövek kialakulását, és védelmet nyújthat a bizonyos gyógyszerek vagy rákkezelések által kiváltott vesekárosodástól. A kukorica sejem vizelethajtó tulajdonságai a vérnyomást is csökkentik, azoknál viszont, akik vízhajtót vagy vérnyomást csökkentőt szednek, nagy mértékű káliumvesztést okozhat, úgyhogy ott figyelni kell erre nagyon. Az alacsony kálium szint az hipokalémiához vezethet, ezért aggasztó, mert befolyásolhatja a szívverést. Tehát aki vérnyomás csökkentőt szed, vagy vízhajtót, az figyeljen nagyon oda arra, hogyha esetleg azt választja kiegészítő, étrendkiegészítő kezelésként, hogy kukoricabajusz kivonatot fogyasztana, először konzultáljon az orvosával. Nagy mértékben képes csökkenteni a gyulladást. A növényi pigment vagy flavonoid, amely a kukoricabajusz világos, zöld, sárga, barna vagy vörös színét adja, olyan erős antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik, ami képesek csökkenteni a gyulladást, sőt, a kukorica bajusz valójában a C-vitaminnal egyenértékű antioxidáns. Szabályozza a vércukorszintet, egy tanulmány megerősítette, hogy a kivonat csökkenti a vércukorszintet, és hozzájárulhat a cukorbetegség kapcsán jelentkező szövődmények, így például a neuropátia megelőzéséhez. Javítja a koleszterin szintet is. Ugye a koleszterinnek ezek az egészségtelen formái, az LDL koleszterin az, ami plaklerakódásokat okoz az artériákban, ami aztán növelheti a szívroham és a szélütés kockázatát. Kérdés, hogyan fogyasztható a kukoricabajusz? Az enyhén édesízű friss kukoricabajusz a salátákba, levesekbe, szendvicsekre, pirítósa, vajaspirítósa, fokhagymáspirítósa vagy egyéb ételek feltéteként is működik. Ha nem használjuk föl azonnal, akkor ki is száríthatjuk, és így akár egy évig is eláll. Ha szeretnénk kipróbálni, akkor érdemes a következő lépéseken végigmenni, szétválasztjuk a szálakat, amennyire csak lehetséges. Rátesszük egy rácsra, egy olyan helyen, amit közvetlen nem ér napfény, megvárjuk, amíg elpárolog belőlük a nedvesség. Ezeket a szárított szálakat betesszük egy papírzacskóba, vagy egy zárható üvegedénybe, plusz, hogyha a szálakat ledaráljuk, vagy összetörjük egy mozsárban, akkor kukoricavajú sport kapunk, amit egyszerűen rászórunk a turmixra, a smoothie-ra, vagy a salátára, és már ehetjük is. Nagyon fontos, hogy van olyan, akinek kerülni kell a fogyasztását. Nincsen ajánlott adagja, a hatását pedig nemünk, korunk, súlyunk, egészségügyi állapotunk is befolyásolja. Az egészségügyi szakemberek azonban nem feltétlenül vannak tisztában a potenciális kockázatával. Általánosságban viszont azt el lehet mondani, hogyha valaki állapotos, vagy gyulladáscsökkentőt szed, vagy szoptat, vagy vérnyomáscsökkentőt szed, vérhiggítót, diuretikumokat, akkor jobb, hogyha tartózkodik a kukoricabajusz fogyasztástól, de egyébként mindenki másnak áldásos a kukoricabajusz vagy kukoricasejem fogyasztása.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Koblert készítünk ma, ez egy gyümölcsös pite, egy kicsit olyan, mint a scramble, mint ez a morzsás sütő, amit Angliában is esznek. Ez az egyik legegyszerűbb sütemény, bárkinek sikerül, bármilyen gyümölcsből elkészíthető, tulajdonképpen elronthatatlan, ugyanis a tésztáját csak össze kell keverni, aztán rákanalazni a gyümölcs tetejére, nincsen dagasztás, gyúrás, nyújtás, és egy darab evőkanál kell hozzá, gyakorlatilag ennyi. Itt Magyarországon még kevéssé ismert sütemény, de szerintem nagyon praktikus volna hozzászokni, mert a leggyorsabban elkészíthető sütemények közé tartozik. Ajándékba is vihetjük, sütögetésre, születésnapra, vendégségbe is nyugodtan vihetjük, a gyerekek is el tudják készíteni. Amerikából származik egyébként a Kobler, ki hitte volna, és a hajdani holland bevándorlók szüksége szülte találmánya ez, mivel a háztartások az első időkben igen csak szegényesek voltak, ezért kénytelenek voltak átalakítani a klasszikus pite receptjüket egy kanalas változatra, mert egyébként ez tényleg olyan, mint amilyen a pite, és olyan tálba is kell megsütni, csak ez sokkal könnyebb változat. Rusztikus kis dimbes-dombos halmocskás sütemény, szilva és alma most a receptben benne a gyümölcs, vaníliával és fahéjjal fűszerezve, de gyakorlatilag tényleg bármilyen gyümölccsel el lehet készíteni, és a fűszereket is az ember úgy válogatja, ahogyan szeretné. Az alaptészta is gazdagítható, darált olajos magvakkal, lehet egy kicsit, hogyha annak van szezonja karácsonykor, akkor sokkal fűszeresebbre, magvasabbra, dúsabbra, illatosabbra készíteni, vagy lehet például kókuszreszelékkel dúsítani, mint ahogy ebben a receptben is van. Szóval ez most egy szilvás almás kobler kókuszosan, ahogyan ezt a Kukta is írja, hozzávalók között egy darab alma, 30 dek a szilva, egy diónyi vaj, és ebben az esetben nem kikerülhető a vaj. Két csomag vaníliás cukor, egy kávéskanál őrölt fahéj, ez a töltelék, a

Azzuk beleöntjük a gyümölcsöt, szépen elrendezzük egyenletesen, és akkor elkészítjük a tésztát, ehhez a lisztet, a sütőport, a cukrot és a vajat egy tába kimérjük, összemorzsoljuk, mint a linzer tésztánál, hozzáadjuk a tejszínnel elhabart tojást, ezt is jó alaposan összekeverjük, és ebből a masszából evőkanállal halmokat pakolunk a gyümölcs tetejére, de úgy, hogy kb. Mindenhol elfedjezze, fontos, hogy nem maradjon kopasz fedetlen rész. 180 fokra előmelegített sütőbe betoljuk, és 30-35 perc alatt ez meg is sül. Langyosan vagy hidegen tálalhatjuk porcukorral mekintve. Ez a porcukor, ez lehet fahéjas porcukor, és lehet egyébként a langyos pite kobler mellé, gyakorlatilag pite ez is. Vanília fagyit is adni, úgy még különlegesebb a dolog, és természetesen ezt is lehet vadítani, és ezzel is lehet variálni, mert a tésztába lehet csoki chipset, csoki darabokat is tenni. Hogyha kókuszos verziót készítünk, akkor is lehet még mellé akár mondjuk cukrozott narancséjat is tenni, a Szilva azt szereti, a csoki darabok is szeretik, szóval ízlés szerint lehet ezt is még variálni és ízesíteni, és mondom, bármilyen szezonban el tudjuk tök könnyen készíteni, mert bármilyen gyümölcsel elkészíthető. Alma azért az mindig van, ugye, akár ősz van, akár tél van, akár tavasz, akár nyár. Többféleképpen is elkészíthetjük, és gyakorlatilag ez olyan, mintha egy pitét készítenénk, csak a tészta nem alul van, hanem felül. Ennyi az egész, viszont nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon finom, és el lehet úgy is készíteni, hogy nem kikanalazzuk a tálból ezt a koblert, hanem fogjuk, felfordítjuk, és akkor jó esetben egyébként, hogyha a gyümölcsök alá egy réteg cukrot is szórtunk, akkor egy megkaramellizálódott cukorréteg tartja össze és teszi fényessé a kifordított koblert, és akkor úgy lehet szépen szeletelni is egészségünkre. Oh,

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában.

garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
2: Hogyan készül a tökéletes főtt kukorica, és mire kell figyelni, amikor kukoricát vásárolunk? Nem csak a strandon és nem csak az árusoknál, otthon is ehetünk tökéletes főtt kukoricát. Nyilván mindenkinek a nyár idő, a nyár kezdete, és egészen tulajdonképpen a kora őszig tartó időszak jut ilyenkor eszünkbe, és nyilván nem véletlenül, mert nincs is jobb, mint a finom, édes, roppanós főtt kukorica megsózva, vagy megvajazva egy kicsit, és hogy ne csalódjunk, mindenképpen a vásárlásnál körültekintően kell eljárnunk. Alaposan nézzük meg, hogy milyen kukoricát vásárolunk, mert van, aki takarmány kukoricát próbál eladni, csemege kukorica néven, és nagyon nem ugyanaz. Onnan lehet megkülönböztetni, hogy a takarmány kukorica sötétebb, az utóbbi, a csemege kukorica jóval világosabb színű. Ha a bajuszát megfogjuk, a frissességét is meg tudjuk állapítani, hogy a száraz, akkor jó pár napja szedték, mármint hogyha a bajuszkák szárazak. Érdemes benézni a kukorica héja alá is, mert ha nem egészségesek a szemek, akkor nem szabad megvenni, valószínűleg mindegyik valami kis betegséget kártevő által megrágcsálást megszenvedett, és akkor azt már nem tudjuk úgy elfogyasztani, és főzésnél sem működik olyan jól. Na de hogyan kell főzni szakszerűen, idézőjelben, a főtt kukoricát, vagyis a főzni való csemege kukoricát? Hazavisszük, minél hamarabb főzzük meg. A legnagyobb tévedés, hogy a kukoricát sokáig kell főzni, nem. Attól nem puhább lesz, épp ellenkezőleg egyre keményebb lesz az igazi csemege kukorica, ha tovább főzzük. Negyed óra bőven elég neki. A kukoricát annyi vízben főzzük, amennyi éppen ellepi. Sózni nem is szükséges, ha valaki szereti nyugodtan. A bajuszt vegyük le, de a kukorica leveleit, gondos tisztítás után a belső leveleit, nem a külsőket, tegyük a főzővízbe, mert így még ízesebb lesz a kukorica. Gyerekkoromban emlékszem, hogy soha nem értettem, hogy apukám és anyukám miért tesz a fazék, a kukorica főző fazék, hát kukorica főző fazék, tehát amiben főztük a kukoricát, miért tesz az aljára a kukorica leveléből, és aztán egyszer megkérdeztem, mert mi nem csak az aljára tettünk a fazéknak, és akkor beletettük a kukoricákat, volt, amit ketté is törtünk, hogy kiskezeknek, gyerekeknek egyszerűbb legyen fogni és fogyasztani, hamarabb is kihűl, meg hát úgy több is lesz belőle, meg könnyebb elrendezni a fazékban, tehát azokat berakosgattuk, és így rétegezve tettek még rá a szüleim mindig a főzővízben a kukorica tetejére, és aztán a következő sorra és a legtetejére is a kukorica levelekből, és így még ízesebb, kukoricásabb íze lesz. Nagyon egészséges a kukorica, úgyhogy szeretném megvédeni a kukorica mundér becsületét, kérem szépen, mert nem csak jó ízű, hanem valóban is tényleg egészséges. Igen magas a szénhidrát tartalma, de rengeteg vitamin van benne, ásványi anyag és nyomelem, gluténmentes, így a lisztérzékenyek is nyugodtan csemegészhetnek belőle. Ha nem csak a főtt változatot szeretjük, akkor grillezve és krémlevesnek elkészítve is elképesztő finom. Egy kicsit le kell forrázni, de még az igazi csemege kukoricát kapunk, akkor azt sem kell megtenni, akkor, hogyha grillezzük, és akkor egy darab vajjal be kell kenni, miután készen vagyunk. Tehát ízlés szerint só, ízlés szerint vaj, és maga a kukorica szükségeltetik a főtt kukoricához. Jó alaposan megmosuk, eltávolítjuk a bajuszkáját, a takaróleveleit, és ugye tudjuk már a beauty rovatban elhangzott, hogy milyen hasznos és egészséges a kukoricabajusz, úgyhogy ezt ne dobjuk ki. Beletesszük a lábosba a kukorica leveleit, rátesszük a kukoricát, így még ízesebb lesz, ahogy már ezt mondtam. Ráöntünk annyi vizet, amennyi épp ellepi, és a forrástól számítva maximum negyed órát főzzük. Tálaláskor lehet sózni, vajjal is nagyon finom. Kint Amerikában már arra specializálódott kis műanyag eszközök is vannak, ami olyan, mint egy mini kis villa, rászúrják a vajdarabot, és azzal lehet kenni a kukoricát. De egyébként a legegyszerűbb, hogyha kibontjuk a vajat, és a csomagolásánál fogva megfogjuk, bedől, és azonnal visszatesszük a hűtőben, különben az egész szétfolyik értelemszerűen, és én magam megmondom őszintén, én megszoktam sózni a főzővizet is, de kiki ízlése szerint tegye ezt, meg az egészségi állapota szerint ugye túlságosan ne sózzunk, de azért a csemege, a főtt csemege kukorica igazán sósan finom.

0: A 98.6 Manna FM annapköziének az állatbarát rovatában ma bemutatkozik a MAVED, vagyis a Magyar Macskavédő Alapítvány, akik gyakorlatilag mondhatjuk, hogy kiemelkedően, nem egyedüliként, de kiemelkedően viszik itthon Magyarországon ezt a bizonyos TNR programot, ami magyarul másképp hangzik. Az egyik alapítóval, Stefano Trebivel beszélgetek. Szia Stefano, köszönöm, hogy ránk érsz.
1: Szia Petra, sziasztok!
0: Azért mondtam azt, hogy nem egyedüliként, mert vannak még segítők, önkéntesek, alapítványok, akik foglalkoznak ezzel a bizonyos befogási vortanítás visszaengedés, vagyis BIV, ugye magyarul ez programmal, de ti vagytok azok, akik elkezdtétek, és akik a legnagyobb erővel csináljátok ezt. Miért nagyon fontos ez? Mesélj kérlek arról, hogy miért ez a leglényegesebb pontja, mondjuk nem csak az állatmentésnek, de az állatbarátságnak is.
1: Igen, mi úgy gondoljuk, hogy a megelőzés az igazi mentés, ez is lett a mottónk, és mivel akkora hatalmas a probléma kóbor állattéren Magyarországon, főleg macska témában, ezért sajnos csak a megelőzéssel tudunk igazán elejét venni, ugyanis több mint 3 millió kóbor macskára tehető az állomány, akik az utcán tengetik szegények az életüket, így csak az ivartalanítással tudjuk megelőzni azt, hogy még többen legyenek. Most nekünk ez a módszer, ez a TNR, ez a Trap Neuter Return, vagyis a befogási ivartalanítás visszaengedés, ezt mi is külföldről tanultuk, ahol ez már egy bevált módszer a kóbor állomány kezelésére.
0: Hogyan történik ez? Mi a gyakorlati menet?
1: Ez ugye, ahogy a mozaik szó adja igazából a sorrendet, először is befogjuk a kóborcicát. Itt egy rövid kitérő, azt tudni kell, hogy a kint élő, utcán élő kóborcicáknak körülbelül a 70%-a elvadultan, vagy úgymond visszavadultan él. Uh-huh. Tehát nekik nem volt semmilyen tapasztalatuk az ember közelségével, és ezért félnek, rejtőzködő életmódot folytatnak, nem is éreznék jól magukat egy lakásban, félnek az embertől. Uh-huh. Tehát őket megfogni sem egyszerű, hiszen akkor komoly sérülést kockáztathatunk, akár mi magunknak, akár az állatnak, amit egyiket se szeretnénk. Ezért egy élbefogó csapdával történik általában a befogás, és ebben biztonságosan el lehet szállítani a cicát az állatorvoshoz, ahol megtörténik az ivartalanítási műtét. Ezután pár napig lábadoztatjuk őket, hogy lássuk, minden rendben volt a műtét után. Itt természetesen figyelembe véve megint csak a vadságukat, hogy utána már nem lesz alkalom arra, hogy varratot szedjünk, egy speciális eljárással műti meg őket az állatorvos felszívódó varrattal, tehát ezután már nem kell vinni vissza varrat szedésre. És ugye a lábadoztatás során az is kiderül, ha esetleg abba a kevés, de szerencsés százalékba tartozik a cica, hogy esetleg volt, aki foglalkozott vele kis cica korában ember, vagy volt bármilyen kapcsolata az emberekkel, ne adj Isten, ő egy kidobott cica, nem kint született az utcán, akkor ezt ott kiderül közben, lábadoztatás közben, hogy ő kezes, és akkor neki megpróbálunk gazdit keresni. Ha pedig nem kezes, akkor pedig visszahelyezésre kerül arra a helyre, ahol befogtuk, de ott is vagy az önkénteseink, vagy jó akaró civil emberek tovább etetik, monitorizálják az állapotát. Uh-huh.
0: Hogyan tudunk nektek segíteni? Miben tudunk segíteni, hogy ez a program még több cicához eljusson, és még több cica életet tudjunk menteni?
1: Hát ugye, mint minden alapítványnál a két fő elem, az egyik a büdzsé, a másik pedig az élőerő. Hál' Istennek élőerőben egyre többen mozdulnak meg az ivartalanítási programjainkra, aminek a keretében mi finanszírozzuk az ivartalanítási műtét árát, az emberek pedig vállalják, hogy befogják a kóborcicát és elviszik állatorvoshoz, illetve lábadoztatják arra pár napra. Ez azonban hatalmas összegeket emészt fel, és a több segítség az a 1% felajánlása. Ebből tudunk gazdálkodni.
0: Természetesen kinek milyen van, tegye meg, amit tud. Ugye, ahogyan az Theodore Roosevelt mondta, tedd, amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal, amit van, és a többivel ne törődj, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ahol vagyunk, ott figyeljünk az állatokra, ahol vagyunk, ott próbáljunk meg segíteni, ha időnk van azzal, ha két kezünk van azzal, ha pénzünk van azzal, kinek milyen van, és figyeljünk oda kiemelten a cicákra, mert hogy rájuk sokkal kevesebb figyelem kerül, és sokan vannak, és igazából rajtunk múlik, hogy az ő életük hogyan alakul, szempontjából, mennyire lesznek egészségesek, életképesek, hogy életben maradnak egyáltalán. Úgyhogy aki teheti, az mentsen cica életet, és segítsen valamilyen módon. Stefano Trebivel, a Magyar Macskavédő Alapítvány egyik alapítójával beszélgettem. Köszönjük szépen az idődet.
1: Köszönöm én is, sziasztok!

0: 98 pont, tehát Manna FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunk a szíven. A híreket követően jön a zenei finomságok órája, amiben ma itt lesz a finomságok között Sting és a We'll Be Together című klasszikus, Outkast és a Miss Jackson, Fifth Harmony, Ruby Harlem, The Cooks, Budapest Bar, The Killers, Lenny Kravitz és Mayha, az All About the Money-val indítja el a mai zenei finomságok óráját, ezt az egyedülálló és különleges zenei órát, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk a Mannán, a friss hírek után.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
7: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Reklám hangzott el.
8: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Vízkorlátozást vezettek be több romániai megyében, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódhatnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő azt kérte, hogy az eddig tapasztalt energiatakarékosság, ami napi 6-700 megawatt megtakarítást jelentett, továbbra is tartson ki. A gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak a Facebookon azt közölte, hogy a Dunamenti erőmű is biztonságosan működik. Kapitány István hozzátette, az import is biztosított, az összefogás eredményeképp pedig a fogyasztás is alacsonyabb. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Forgalom és vízkorlátozást vezettek be Romániában a hőség és a folyók kritikus vízhozama miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek a délutáni órákban nem közlekedhetnek az autópályákon. A Körösök vízgyűjtő medencéjében tapasztalt alacsony vízhozam miatt Bihar megyében már 15 településen van érvényben vízkorlátozás. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, 3 ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Az Egyesült Államok beli Michiganben halálos áldozatai is vannak egy tömeges bélfertőzésnek, amit a vizsgálatok szerint zöld saláta okozott. Eddig ketten meghaltak, mintegy 200 embert kórházban kezelnek. Az egészségügyi hatóságokat több mint 11 ezer esetről értesítették. A járványszerű terjedés egy gyors étteremből indult, de más zöldségeket árusító helyeket is ellenőriznek. Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Már mondom is a mai finomságokat. Már most lehet hangosítani a rádiót. Sting és a We'll Be Together, Miss Jackson az Outkast, a Fifth Harmony, Ruby Harlem, The Cooks, Budapest Bar, The Killers, Lenny Kravitz és Maha. Ez az All But The Money. Vele és ezzel a dallal indul a mai zenei finomságok órája most.
3: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98 pontot Manna FM, benne pedig a zenei finomságok órája, és egy nagyon extra dal, ami azért extra számomra, mert nagyon szépen mutatja meg, hogy milyen az, amikor az ember a szívében megőrzi a szülőföldjét, vagy a szülővárosát, és egy költözés, amikor az egész családodat elköltözteted egyik helyről a másikra, és hogyha ez az Egyesült Államokban történik, akkor igazi nagy távolságokról beszélünk. Szóval, hogy mit él át akkor a szíved? És hogyha valakinek van szerencséje abban, hogy jól zenél, jól énekel, és muzsikát tud csinálni az élményeiből, akkor megadatik neki az, ami a Killersnek, vagyis egészen pontosan az énekesnek, Brandon Flowersnek megadatott, aki Nevadában nőtt fel, Los Angelesben, és igazából a Caution című dal, amit most fogunk meghallgatni mindjárt a The Killers-től, az erről szól. Tulajdonképpen az egész egy emlékezés arra, hogy milyen volt Nevadában, Las Vegasban élni, és milyen volt 2010-ben elköltözni a csillogás és a por városából a Buja hegyek közé Utahba, mert hogy így történt ez, akkor is született meg ez a dal. Azt mondta Brandon Flowers nagyon helyesen, hogy igazából volt csak egy sejtése, vagy egy benyomása, hogy ezt a családjáért teszi. Nagyon nehéz volt számára a költözés, mert hogy ő maga Los Angeles nagykövete egyébként, és hát így a zenében, vagy hát a város nagyon tisztelte őt, és nagyon szerették a zenekart is, meg őt is, és akkor így lett ő Las Vegas nagykövet, és azt mondta, hogy pontosan ezért nagyon-nagyon nehéz volt meghoznom azt a döntést, hogy elköltözöm. Azt hittem, hogy képes vagyok hasznosítani ezt az energiát, és egyfajta megkönnyebbülés történt bennem, amikor összejött a dal, mert igazából akkor született meg a Caution, és akkor jöttem rá, hogy óvatosságra kell intenie az embernek mindig a szívét, azért, hogy pontosan tisztában legyen vele, hogy honnan jött, hogy mit hozott onnan, és hogy miért fontos mindaz, amit neki a szülőföldje vagy a szülővárosa adott, de hogyha az embernek családja lesz, akkor mások lesznek a prioritások, más lesz fontos, és természetesen erre nagyon oda kell figyelni, úgyhogy ezért történt meg maga a költözés. Amit a Killers-ről érdemes tudni, amellett például, hogyha rákerestek a YouTube-on, akkor egy tündéri helyes videót lehet látni a Jimmy Kimmel Live-ban, ugye ez a 2020-as pandémiás időszak alatt történt, amikor minden zenész otthonról jelentkezett be a talk show-ba. Ők konkrétan a fürdőszobájukban zenélnek. Egy nagyon csinos kis fürdőszoba, minimál dizájnos, és ott zenélnek. Egy szál gitár és az énekes. 2002-ben alakultak. Brandon Flowers, ő az énekes és a szint is, és Dave Koenig, ő a gitáros vokalista. Aztán ott van még Mark Stolmer, a basszusgitáros, és Ronnie Vanucci, aki a dobos. Az első albumuk volt a Hot Fuzz, ami 2004-ben kijött és óriás siker lett, és a leghíresebb dalaik pedig a Runaway, a Somebody Told Me, a Mr. Brightside, vagy például a Caution, amit most meg is fogunk hallgatni. Egyébként, hogyha kerestek tőlük karácsonyi dalt, mert van nekik, az a 2009-es Happy Birthday Guadalupe, az is egy nagyon jól sikerült darab. 2010-ben Brandon Flowers úgy döntött, hogy kiad egy szóló lemezt is, amellett, hogy működött egyébként a Killers tovább természetesen, és ez meg is jelent Flamingo címmel. Egyébként, hogyha valaki kutatja, hogy milyen lehetett a 90-es évek zené, egy kicsit nekem hangulatában a Killers az ilyen. A színpad képe, a kis zászlók, fölakasztva az ing és a mellénye, hogyan fönnállnak a fiúk a színpadon. Egyrészt, másrészt pedig a dallamosság és a történetmesélés, ami számomra nagyon fontos egyébként a videóklipekben is, úgyhogy náluk a klippeket is érdemes nézni. Többször jártak már Magyarországon, és remélik ők is, több interjúban elmondták, meg hát nyilván mi is, hogy még jönnek is Magyarországra. Szóval itt a zenei finomságok között a 98 pontot Manna FM-en, most jön a The Killers és a Caution. Oh,

Szerencsére a zenei finomságok órája pontosan arra hivatott, hogy olyan muzsikákat mutasson meg nektek, és olyan muzsikákat ünnepeljünk azzal, hogy mi játsszuk őket itt a 98.6 Manna FM-en és a zenei finomságok órájában, amivel meg tudjuk mutatni a világnak, hogy egyrészt nincs új a nap alatt, de mégis, még ami ismétlődik is a zenei világban, az tud újat adni. Ilyen például a 90-es évek stílusa, ami megmutatkozik újra most már egyre mással, nem csak most a 2020-as években, hanem a 2000-es évek közepén is, 2006-2008-2010 körül, de azért azt tudni kell, hogy amikor a 90-es éveknek az újra felfelő ívelő vonalát elkapták egy-két zenekar és énekes, akkor azért úgy 2002-2004-2006 körül nagyon sok jó dal és nagyon sok jó lemez született. Ilyen például a The Cooks nevű zenekar, hogyha a zenekaroknál járunk, ami szintén egy indie rock stílusú zenekar, és hát nem véletlenül ezt a fajta érdekes és elvitathatatlan szabadságot tudják közvetíteni a muzsikájukkal, aminek Brighton egy gyönyörű bölcsőt tud adni. Aki Brightonban él, vagy Brightonban sokat tartózkodik, vagy onnan származik, mint ahogy ők is, a The Cooks, ők megtanulják valahogy, nem tudom, ösztönösen azt a szabadságot, amit ez a Sussex déli parti város, Anglia egyik legnagyobb és leghíresebb tengerparti üdülőhelye adni tud. No, ami őket illeti, most az indie rock, mint olyan, ugye erről már többször beszéltem itt a zenei finomságok órájában, ez egy gyűjtőfogalom, ami széles körben foglalja magába az összes rockhoz közeli stílust képviselő művészeket, sőt a zenei stílusokat is, amik egy bizonyos fokig megőrzik az underground kultúra értékeit. Ugye az indie szó az angol independent, vagyis független szóból származik, mert hogy annak idején nagyon sok olyan kiadó volt, aki nem volt hajlandó az ilyen stílusú, később indie stílusnak elnevezett stílusú zenekarok zenét kérni, és aztán egyszer csak ugye 80-as évek környékén egyre több indie kiadó jelent meg, indie rock, indie pop kiadó, tehát ezek az independent, vagyis független lemezkiadók, akik aztán kiadták ezeknek a zenekaroknak a lemezeit, és innen eredeztethető ez a stílus. A nevüket David Bowie Cooks című száma ihlette, onnan vették föl a nevet. Luke Pritchard az egyik tagja, ő a vokalista, a frontember, ő gitározik is, Hugh Harris szintén gitár, Paul Jarrett dobol, és Peter Denton a basszer, és az első sikerük a Naive című dal az, amit mi most meg is fogunk hallgatni itt a zenei finomságok között, és érdekes módon lett ez az ő számukra az óriási nagy katapult zeneileg a siker felé, ahogyan ezt többször említik interjúkban is, meg ahogy írják is róluk, gyakorlatilag azonnal az ötödik helyre repültek ezzel a dallal, amikor megjelent, és az az érdekes benne, hogy Luke Pritchard elmondta, hogy ő sose gondolta volna, hogy ebben ekkora potenciál van ebben a dalban, azt gondolta akkoriban, hogy sokkal jobb dalaik vannak, de ehhez képest ez lett a nagy dal, sose gondoltam volna róla, hogy ez lesz. A dalszöveg érdekes volt, és szerettük is, de nem gondoltuk, hogy ez lesz az óriás siker. Egyébként a dal az Pritchard barátnőjéről szól, azt akarja tudni a főhős, vagyis hát ugye maga az énekes, hogy ő az a naív típusú ártatlan kislány, akinek ő eddig hitte, mármint a lányt, vagy úgy használja őt, mosolygósan kedvesnek adva ki magát, és közben pedig éli a saját kis életét, és megcsalja a fiút. Ami még érdekes egyébként Pritchard-dal kapcsolatban, hogy a negyedik kislemezként adta ki a bemutatkozó albumra az Inside In, Inside Out-ról ezt a dalt, és a lemez nagy részét Pritchard írta, az összes dalnak a nagy részét, a lemez nagy részét így kell érteni. Katie Melua a énekesnővel való kapcsolatáról, mert akkor mindketten a Brit School diákjai voltak Croydonban, és együtt jártak, ők egy párt alkottak, és bár a naív, ez nem feltétlenül rosszalóan szól róla, de az összes többi dal mind Katie Meluáról született. The Cooks és a Naive itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A zenei finomságok között most itt a 98.6 Manna FM-en egy újabb olyan együttes, egy lányzenekar, vagy lány együttesnek mondanám inkább őket, akiket Simon Cowell-nek köszönhetünk, és az X-Faktor második évadában alakultak természetesen, ezért köszönhetjük őket Simon Cowell-nek, hogy miről is van szó. Ez a Work From Home című dal a Fifth Harmony nevű formációtól, akiknek a 727 című nagylemezüknek ez volt a vezető dala. Érdekes módon, ahogyan ezt a vezető énekes nők elmesélte a Billboard magazinnak annak idején, amikor kiadták a dalt, vagy amikor kész lett a daluk, akkor le kellett cserélni a dalnak a címét, mert eredetileg az ő daluknak a címe is Work volt, pont úgy, mint Rihannának a hasonló című dala, és minek utána Rihannának megjelent a Work című dala, azt mondta a vezető énekesnője Fifth Harmonynak, hogy hát nem lehet ugyanaz a címe a mi dalunknak, mint a királynő dalának, így nevezi, Queennek nevezi Rihannát, úgyhogy megváltoztattuk annyiban csak, hogy elítettük azt, hogy From Home, vagyis hát utána tettük, hogy Work From Home, és ezt a két kis szócskát, ahogy hozzáadtuk, így már más lett, és másképp rögzült az emberekben is, hiszen hozzánk kapcsolták a dalt, csak is a Fifth Harmonyhoz. Ty Dolla Sign is jelen van a dalban, azt mondták a lányok, hogy nagyon boldogok voltak, hogy együtt dolgozhattak vele, nagy megtiszteltetés volt számukra, hogy egy ilyen művész jelen van az ő dalukon, az ő lemezükön. Amit a Fifth Harmonyról érdemes tudni, azon túl, hogy Simon Cowell fedezte fel őket tulajdonképpen, és eredetileg az ő kiadójánál, a Psycho Recordsnál szerződtek, és náluk voltak először, aztán az Epichez is leszerződtek. Szóval ez egy amerikai lány együttes, az X-Faktor második évadában alakultak, ahol végül harmadik helyezést értek el, de azért, mert eredetileg, és ez benne az érdekesség, hogy az összes tagja a lányzenekarnak, akkor még öten voltak, aztán már csak négyen, mert hogy Camila Cabello kilépett a zenekarból, tehát ők külön-külön jelentkeztek az amerikai X-Faktor második évadába, de amikor július 27-én egy szólóénekesként nem jutottak tovább, akkor Simon Cowell azt javasolta nekik, hogy akkor verődjenek össze egy közös lánybandába, és így Demi Lovato és Simon Cowell mentorálásában elindult ez a lányzenekar. A legelőször előadott számuk egy bandaként az Impossible című szám akusztikus verziója volt, és kezdetben az ő nevük nem Fifth Harmony volt, hanem Lilas, de mivel már volt egy ilyen nevű zenekar, ezért ezt megváltoztatták, mármint a zenekar nevét 1432-re, de Simon Cowell azt javasolt, hogy ez annyira nem szerencsés névválasztás, legyen egy új nevük, és így lett a lánybandának a neve Fifth Harmony. A közönség és a zsűri a lányokat bejutatta a döntőbe, két másik versenyzővel együtt, de aztán nem kaptak a végső showban, a fináléban elég szavazatot a nézőktől, úgyhogy végül csak idézőjelben csak harmadikok lettek. 2013-ban és 2014-ben jött el a siker, mert hogy akkor szerződtek le Simon Cowell kiadójához, a Psycho Musichoz, és aztán ezen kívül, vagyis hát emellett még egy másik zsűritag elérít kiadójával, az Epic Recordszal is leszerződtek, és minek utána először a lányzenekar csak feldolgozásokat énekelt, ezeket csak kipakolták a YouTube csatornájukra, és ezek közül a coverek közül hármat, miután megdicsért az eredeti előadó is, jelesül Ariana Grande, Ed Sheeran és Miki Echo, ekkor már sokkal-sokkal ismertebbek lettek, és elkezdtek rájuk figyelni nem csak a YouTube-on, hanem a zenészek is, és sokkal szélesebb körben a közönség is. A Better Together 2013. október 22-én jelent meg, és a hatodik helyezést rögtön el is érte a Billboard 200-as listáján, ami óriási nagy eredmény, és emellett még egy nagyon fontos eredményük is volt, hogy ők voltak az első tulajdonképpen olyan lánybanda, majdnem egy évszázad alatt, akik rögtön a top 5-ben voltak, és ezzel meg is döntötték a Pussycat Dolls rekordját, ami nagyon nagy szó. Egyébként nagyon helyes lányokról van szó, és bár öten indultak, csak négyen folytatták, de dübörgő sikerük van az Egyesült Államokban, sőt szerte a világon, úgyhogy érdemes rájuk figyelni, ezért is mutatjuk meg őket itt a zenei finomságok között. Tehát tessék jegyezni a nevet, Fifth Harmony és a Work From Home. Ez következik most itt, a zenei finomságok között a Mannán.

Jön az Outkast, itt a 98.6 Manna FM-en, és a Miss Jackson című dal, és az igazi Miss Jackson az bizony maga az anyós, André 3000-nek, vagyis André Benjaminnek az anyósa. Bárhogy házasságról nem feltétlenül beszélhetünk, viszont egy közös gyerekről, Erika Badúval igen, és Erika Badú énekesnő édesanyjának szól ez a dal. Ugye az Outkast egyik énekes, egyik rappere az, akinek született egy közös gyermeke, Erika Badúval, úgy hívják a kisrácot, hogy Seven Sirius Benjamin, és azt akarta, hogy Erika Badú édesanyja meghallgassa a történetnek azt az oldalát, ami az ő esetében, az ő nézőpontjából mutatja be a sztorit, mert hogy ugye úgy érezte, hogy rossz apaként ábrázolják folyamatosan ilyen dolgokat mondanak róla, és hogy szándékosan tiltja az anyós és az anyuka is, Erika Badú a gyerekétől őt magát. És mivel azt mondta egyszer az Atlanta Journal Constitution-ben, hogy soha nem jöttem volna elő ezzel az egész szöveggel, tehát vannak olyan dolgok, amiket az ember nem kezd el elmesélni, nem mondanám el Erika anyjának, hogy sajnálom, ami történt, és azt is, hogy ez így alakult, és hogy valójában pontosan jól tudom, hogy nem csak az én hibám, de ami az én hibám volt, azt elismerem. Szerencsére a zene lehetőséget ad arra, hogy elmondja az ember, amit mondani akar, és igazából ott van az anyai szeretet, és igazából ott van az is, hogy nagyon jó kedvel fogadta Erika Badú édesanyja ezt a dalt, és azt mondta, hogy tetszik neki, elsőre rögtön, amikor hallotta, és rögtön azt mondta, hogy oké, és hol van az én részem, hol van a csekkem, ami engem illet ebből a dalból. Egyébként a Miss Jackson az Outkast által kitalált név, Erika Badú édesanyját valójában Colin Wright-nak hívják, és azt mondta, hogy tudta az első pillanatban, hogy róla szól a dal, sőt azt is, hogy gyakorlatilag neki írták. Az Outkast mindenféle trükköt próbált a stúdióban, nagyon érdekes eszközökhöz nyúlt, és a hangmérnök ez nagyon furcsa kéréseket intézett, úgy hívják a hangmérnök srácot, aki dolgozik az Outkasttal rendszeresen, hogy John Fry, és azt mondta ő maga, hogy a Miss Jackson egy egész számmal, konkrétan egy egész dallal van alátámasztva, és nagyon érdekes módon tulajdonképpen, mint a visszafelé lenne játszva, adva ezzel ennek egy egészen szokatlan, furcsa, egy úgynevezett ilyen összedarált olyan rendszert, ami az embernek segíteni tud abban, hogy új dalt hozzon elő, és új dallal rukkoljon elő. 2002-ben Grammy díjat nyert a csapat ezzel, és a háttérénekesek nagyon jól működtek együtt, mert ugye a színpad tele volt gyerekekkel, mert hogy az egész színpad a Grammy átadón, amikor ezzel fellépett az Outkast, egy játszótérként volt megjelenítve. Tehát tök helyes az egész külön, és bár ez nem vezetett olyan nagy béküléshez, azért mármint, hogy a Erika Badú lánya, és tehát a gyermek édesanyja és André között, azért mégiscsak jól sikerült maga tulajdonképpen a dal, és ennek az üzenete, mert az anyóssal tulajdonképpen kibékültek. Nem csak dalszerző, énekes, színész és lemezproducer a srác, hanem ő maga elsősorban apának tartja magát, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert innentől kezdve még inkább fontos lett és hangsúlyos ez a dal, úgyhogy most tessék hallgatni nagy szeretettel és odafigyeléssel. Mindenki, akinek valaha volt problémája az anyósával, az külön figyeljen oda. Jön az Outkast és a Miss Jackson. Itt a zenei finomságok között a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinni valami érdekeset és hasznosat. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a tortások, az ajándék, mi holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Elindult a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtő akciója. Csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Elindult a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtő akciója. Csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Ismét hőmérsékleti rekordok dőltek meg tegnap. A Hungaromet adatai szerint az országos és egyben fővárosi hajnali minimum 26,8 fok volt, ez több mint 1,5 fokkal magasabb, mint a korábbi 2017-es csúcs. A fővárosban a napi melegrekord Újpesten dőlt meg 39,6 fokkal. Ezzel egy szintén Újpesten regisztrált 38,7 fokos maximum érték dőlt meg. Jelentősen nőtt a Balaton Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. Az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára készültek ingyenes lelki segédanyagok. Az Internet Hotline és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó 4 élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható. Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A mai vendégem ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző és stíluskomponista, aki nemrégen volt itt szintén nálam a Mannában. Mai adásunkban a szín és stílus tanácsadásról fogunk beszélgetni, ugyanis ugye naponta döntünk arról, hogy milyen színeket és ruhadarabokat viseljünk. Mégis nagyon sokszor vagyunk bizonytalanok abban, hogy mi áll nekünk igazán jól. Ezzel van azért nagyon sok problémánk, és nagyon sok esetben nem is igazán jól választjuk ki azokat a színeket, amiket éppen magunkra öltünk reggel. No, de majd mindjárt belemegyünk ebbe a témába, hogy miért is és hogy van ez egészen. Pontosan, szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, én is üdvözlök mindenkit szeretettel.
1: Én elsőként onnan indulnék, hogy ha külön akarjuk venni, hogy színtanácsadás és stílustanácsadás, ezt külön lehet-e választani, külön kell-e választani, van-e bármi különbség a kettő között?
2: Ahhoz, hogy megállapítsuk valakinek a stílusát, illetve a színét, ugye ez két-két módszer, illetve sokféle módszer van rá, de biztos, hogy összefügg, de nagyon attól függ, hogy aki jön, a vendég, mire kíváncsi. Ő most lehet, hogy ott tart, hogy csak a színeit szeretné tudni, a többivel nem foglalkozik még. Neki már ez is egy nagy lépés, és ez is óriási nagy segítség tud lenni, hogy többet nem vesz meg olyan színt, ami nem fog jól állni neki az arca közelében.
1: De egyébként már eleve egy, hogyha megtalálom a színemet, akkor az szerintem sokkal könnyebb az út a stílusom megtalálásához.
2: Ez így van, bár felül tudja írni. Tehát ugye én a Krishner féle stílus eszenciákat szoktam alapul venni, és ott mindegyik stílus eszenciának van egy nagyon erőteljes kifejeződése a színeken keresztül. És nagyon gyakran van ez, hogy ez fedi egymást, és abszolút, sőt, tehát természetesen össze lehet mindegyiket egyeztetni a mi palettánkkal, de egy kicsit itt jobban megértjük azt, hogy talán mondok egy konkrét példát, okay. és akkor így könnyebb, mert ez egy elég bonyolult téma, és nagyon összetett, és mindenki nagyon egyedi, tehát nincsenek sablonválaszok. Ezért inkább egy konkrét példát mondjuk. Mondjuk van egy olyan típusú hölgy, akinek a színei leginkább az enyémhez hasonlítanak, tehát ilyen világosabb, visszafogottabb, aki már érti ezt a kifejezést, nyár típus, de a stílus eszenciájában rendkívül erőteljesen ott van a drámai. Tehát a drámainak meg ugye abszolút a sötét, a vörös, a domináns, erőteljes színek a kifejező ereje, tehát abban a stílusban ezek a színek dominálnak, és akkor ő ezt úgy tudja egyeztetni, hogy például nem bírja ki, hogy ne legyen rajta fekete, vagy ne legyen rajta valami olyan, ami nagyon erőteljes, és kifejezi ezt a stílus eszenciáját. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van, amikor abszolút lefedi, mondjuk az én esetemben abszolút fedi egymást a stílus eszenciám, meg a stílus színeim, de van, amikor nem, és ezzel semmi gond nincs, hogy fölvette egy erőteljes fekete keretet, mondjuk egy őszhajú hölgyről beszélek, és ahhoz már tök jól passzolt a fekete, ami rajta van. És amikor megláttam, nem az volt az elsődleges benyomásom, hogy na hát, ez egy nyártípus, és akkor ilyen meg olyan rajta fekete, hanem wow, hú, de egybe van ez a nő. Tehát, hogy azért a stílus az mindig nagyon fontos. Természetesen, hogyha most én öltöztetném, akkor lehet, hogy én mondjuk egy ilyen sötétkéket adnék rá, mert az ugyanúgy nagyon drámai tud lenni, de hát ugye ebben nem menjünk bele, azért a feketének tényleg van egy nagyon sajátos hangulata.
1: Igen, igen. Stílus eszenciákról még mindenképpen fogunk beszélgetni, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy úgy általában ezt meg tudod-e határozni, hogy milyen élethelyzetben jutnak el oda az emberek, hogy mondjuk egy stílus tanácsadóhoz, vagy akár színtanácsadóhoz, vagy a kettő egyvelegéhez fordulnak.
2: Biztos, hogy mindig van egy olyan vágy akkor az emberben, hogy meg akarja magát találni, tehát az önismeretével komolyan elkezd foglalkozni. Ezt ugye sok minden előidézheti. Előidézheti egy krízishelyzet, vagy egy betegségből való gyógyulás. Annak nagyon-nagyon segítő része ez, hogy a külsőnkkel elkezdünk foglalkozni, elfogadjuk az új külsőt, ugye, vagy szülés után, ugye ez egy nagyon nagy trauma tud lenni egy nőnek, hogy egyszer csak bálna lett belőle, vagy akár utána ugye visszafogyni, és ezt az új testet elfogadni, és megszeretni újra. Tehát ez azért ez egy kemény feladat.
1: Egyébként, hogyha bocsáss meg, ha igen, a testalkat változik, attól függően változhat tehát a színeink azok nem változnak, azok ugyanazok lesznek, attól függetlenül, hogy testalkatunk változik?
2: Hát ugye a bőrszínünk az marad, tehát az egy kicsit változhat idősebb korban, de maga a színtípusunk az nem változik.
1: Uh-huh. Inkább mivel az, a bőrszínünk adja
2: így
1: meg.
2: Így van, igen. Tehát főleg a bőrszín. Tehát azt mondom, hogy barna hajú, barna szemű, ezt köszönöm szépen, ez mindegyik típusban van, csak mindegyik máshogy barna. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy ezért segítség a színtanácsadás, mert ugye a felvezetődben említetted ezt, hogy mi hogy döntsük el. Az biztos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy világos, vagy sötét, vagy középértékű. Ez oké, belenézek a tükörbe, és látom, hogy melyik van túlsúlyban. Aztán jön az, amit ugye magyarázatra szorul, hogy egy színtanácsadásnál miért nézek másfél-két órán keresztül, miért bámulok az arcába. Hát azért, mert ezeket az árnyalatokat figyelem rajta, hogy a színeknél melyik szín hogy hat rá. És ugye az egyik ez a színtulajdonság, hogy világos vagy sötét, utána az, hogy milyen kontrasztok vannak az arcon. És a harmadik, amihez biztos, hogy szakember kell, mert azt nagyon ott szokták a legtöbben mellélőni, hogy hideg vagy meleg tónusú, vagy akár neutrális a kettő közt.
1: Pontosan ez az, amivel a következő blogban folytatni fogjuk, ezt szerettem volna majd kérdezni, de most először hozunk életöröm zenét, és innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista. Témánk pedig a színtanácsadás, stílustanácsadás. Ebben megyünk egy picit bele mélyebben. Legutóbb, amikor itt volt Kati nálam, akkor érintgettük ezt a témát. Ezt is pontosabban, de most egy kicsit kivesézzük jobban. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hideg vagy meleg típus, hogyan lehet ezt megállapítani, a különböző árnyalatokat, erre lennék én úgy igazán kíváncsi, hiszen ezt nyilván aki már volt színtanácsadáson, de az is lehet, hogy ha csak rákeresett a neten, akkor ez is szembe jöhetett vele, hogy először azt kell megtudnod, hogy te milyen típus vagy. Ez a kettő van egyébként, hideg vagy meleg?
2: Hát tulajdonképpen igen, és ugye a kettő közt rengeteg árnyalat van, tehát mondjuk azt mondom, hogy élénktér, és azon belül is nagyon sokféle élénktér van, rengetegféle. Valakinél tök jól állnak, egy kicsit átmászik az élénk tavaszba, és nagyon jól állnak neki az élénk tavaszból is meleg színek. Uh-huh. De van, aki meg annyira hideg, annyira hűvös, hogy ledob magáról mindent, ami egy kicsit is meleg árnyalat, de mégsem csúszik át abba, hogy a világos, nagyon hideg, élénk színek álljanak neki jól, mert az már ugye a hideg tél kategória, tehát ott már a világosság érték más.
1: Ez egyébként összefügg azzal, hogy mennyire, tehát maga a személyiséggel. Tehát mikor azt mondod, hogy hideg, akkor így eszembe jutott egy olyan arcot látok így magam előtt, aki ilyen, tehát ez a hideg, amikor nyilván mindenki találkozott ilyen emberrel, hogy így látja, hogy így nem is mosolyog, és ilyen megközelíthetetlen, ilyen távolságtartó. Ez összefügg a kettő egymással?
2: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas ez a kérdés. Ugyanis mondok példákat. Ugye az élénk tél az általában a leggyakoribb hazánkban is, bár szerintem most már a világ Európában, most már ezt nem tudom, hogy mennyire, de úgy állítólag még mindig torony magasan ez a típus vezet. De még egyszer mondom, rengeteg változó
1: igen,
2: van.
1: Igen.
2: Ahány ember, annyi féle. Viszont nagyon gyakori az, hogy ott ül egy introvertált, befelé forduló hölgy, rikítókék szemmel, fekete hajjal, tehát hogy semmit nem kell csinálni, azonnal észreveszik. Uh-huh. Na most ez teljesen ellene megy az ő személyiségének, és akkor nála például érdemes megtalálni a palettáján, megkeresni azokat a színkombókat, amiben nem érzi azt, hogy ő feltűnő. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van saját magunkról egy kép, és van egy külső kép, és a kettő ebben az esetben nem mindig ugyanaz, tehát más a megérzésem, megélésem pontosabban, más a megélésem az élénkkel kapcsolatban, mindenkinek más az élénk. Tehát ami nekem, mit tudom én, már túl élénk, az máson, egy élénk típuson felsett, tehát az a természetes neki. Ő az összes többibe kevesebbnek tűnik, egyszerűen eltűnik, öregíti. Neki az élénk színek állnak jól. És akkor ilyenkor át kell valahogy az agyban ezt állítani, hogy ő nem feltűnő, csak jól néz ki, és ez nagyon nagy különbség. De az ő megérése az, hogy hú, hát ez annyira rikító, hát mindenki rám fog nézni. Hát én bár hova belépek, egyből ezt veszik észre. Nem, ma már az utcaképennél sokkal színesebb, hál' Istennek, bár még mindig nagyon szeretjük a bázis színek óvó, védő, takaró összeállításait, hatásait, tehát még mindig kevesen mennek, hogy igazából színeket viselni, de az nem jelenti feltétlenül az élénkséget. Tehát ez meg a másik, hogy ez a viselj színeket, mert színes vagy, tehát hogy nem, valaki visszafogott személyiség, és visszafogottak a színei is, akkor ő nem akar élénkbe pompázni, és nem is állna neki jól.
1: Volt már neked olyan ember, aki pont ez a, tehát hogy egy introvertált befele forduló, de közben meg ezek az élénk színeket kellett volna, hogy hordania, és sikerül őket, hát most nyilván nem meggyőzni, hanem hogy egyszerűen szembesíteni azzal, hogy figyelj, neked ez áll jól, neked ezt kell hordanod.
2: Nálam azért is tart másfél-két óráig egy színtanácsadás, mert az a lényeg, hogy ő lássa. Tehát én nem akarom meggyőzni semmiről. Ha ő nem látja, akkor most nekem elhiszi, megtisztel a bizalmával, de nem nekem kell elhinnie, hanem a saját szemének kell látnia.
1: Igen.
2: És akkor is mutatok neki olyan színkombinációkat, ugye a fekete-fehér az egyáltalán nem egy, nem tudom milyen, tehát az nem szembe jön, tehát az abban semmi különös nincs. Abba el lehet rejtőzni, ő abban meg tudja élni ezt. És akkor azt mondom, figyelj, lehet, hogy egy öv, lehet, hogy egy kezd akkor a bugyiddal, mert azt senki nem látja, csak hogy valahogy kezd el szokni, hogy megérezd ennek az energetikáját, vagy a játékosságát. Ugye itt megint bejön a stílus.
1: Igen.
2: Hogy neki milyen a stílus eszenciája. Mert az nagyon meg tudja határozni. Viszont biztos, hogy a palettájában tudunk úgy találgatni színeket, hogy jól is álljon, az ő stílusa is legyen. Tehát nagyon egyénre szabott, és hát még egyszer mondom, tényleg amikor így egy-egy ilyen színtanácsadás folyik, pláne hogyha még stílus tanácsadás is jön hozzá, akkor egy nagyon, mindig az az érzésem, hogy egy ilyen hihetetlen gazdag a női lélek, hogy mennyire csodálatosan vagyunk összerakva, komplexen, mennyi félék vagyunk, mennyi kombináció van, és én ezért hiszek nagyon ebben az egyéni intim környezetben lezajló tanácsadásban, mert azért mégiscsak ez a második bőrünk. Tehát, hogy én azért is értem meg azt, hogy meg kell érkezni ahhoz, hogy valaki eljusson egy ilyen tanácsadásra, mert azért ez egyrészt egy intim dolog, másrészt meg azért mégiscsak az önismeret része, egy kicsit olyan, mint a pszichológushoz mennél. Tehát kell a bizalom.
1: Igen, abszolút, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire nyilván aki már eljut hozzád, ő már nyitott egy ilyenre, de hogy alapvetően mennyire tartják ezt az emberek fontosnak, mert most is, hogy erről beszélünk meg, legutóbb is, amikor itt voltál és beszélgettünk egy picit ugye ebben a témában, így azon gondolkodtam, hogy egyszerűen az emberek szerintem azt nem is tudják elképzelni, hogy mennyire sokat számít az, hogy milyen szín van rajtunk, vagy milyen stílusú ruhában vagyunk. Tényleg rengeteget számít. És én is, hogyha visszanézem mondjuk korábbi fotóimat, és vannak olyan fotók, amin így nézem, hogy hát ez valami nagyon nem oké, és akkor nézem, hogy hát miért hordtam én ezt a ruhát? Vagy biztos mindenki már volt úgy, hogy tavaly vett egy ruhát, amit akkor nagyon jónak érzett, színben, minden szabásban, és idén meg fel akarta venni, és hát ez nem is jó ez a ruha, nem is értem, hogy mit szerettem én ebben.
2: Igen, hát ebbe segít, tehát ez egy önismeret, még egyszer mondom, ez egy önismeret. Ugyanúgy a pszichológia része, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez rossz hír, hogy ahogy a lelkünkkel foglalkozunk, ahogy utána olvasgatunk történeteknek, pontosan ugyanúgy érdemes időt, energiát, pénzt fektetni abba, hogy ez a csodálatos tartalom, ami belül van, az meg is mutatkozzon.
1: És ha már mondtad, hogy önismeret, akkor a következő blogban, a hírek és a zene után ezzel érkezünk a stílus, a testalkatunkról, illetve az önismeretre. Az önismerettel folytatjuk. Tartsanak velünk a következő percekben is.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában. Szalai Katalin, zeneszerző és stíluskomponista. Nem is tudom, melyiket mondjam. Előbb volt a zeneszerzés, úgyhogy ez is sorrendben szerintem teljesen rendben van. Igen. Ugye színtanácsadás, stílustanácsadás, erről beszélgetünk, és nagyon szépen átvezettük a következő témánkra, illetve ugyanez a téma, csak ezen belül arról, hogy arról fogunk most beszélgetni, hogy a megfelelő színpaletta megtalálása, ugye az csak az első lépés, és ahhoz, hogy valóban jól érezzük magunkat a ruháinkban, fazonoknak, illetve az életmódunknak, a személyiségünknek és testalkatunknak is találkoznia kell egymással, és akkor itt jön elő az a bizonyos önismereti rész, ugye, hogy hogyan tudjuk megtalálni a saját magunkat adott ruhába, adott színekbe. Miért kapcsolódik ennyire szorosan egymáshoz az öltözködés és az önismeret szerinted?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Talán pont azért, amit az előbb mondtam, hogy meg tud jelenni az, aki én vagyok, amilyen én vagyok.
1: És akkor is, hogyha, amit az előző blogban beszéltünk, hogyha valaki introvertált, és mondjuk az erős színeket, mi az erős színek, az melyik típus? Segíts nekem.
2: Ez a tél, meg a tavasz.
1: Tél-tavasz, a színei, az élénk színek, ez akkor is érvényes?
2: Hát igen, akkor, tehát hogy neki
1: akkor
2: azokat
1: inkább...
2: az, igen. Uh-huh. Tehát az igazság, hogy bárki bárhogy öltözködik, nagyon-nagyon sokat mesél magáról. Tehát szoktam mondani, hogy az outfitünk az a vizuális történetmesélés színpada. Tehát, hogy ez az a tere. Tehát ott van az, hogy te mit gondolsz magadról, mennyi az önbizalmad, nagyon-nagyon sok mindent ki lehet olvasni. Tehát, ahogy ezt már az ókori görögök is mondták, hogy szólj és megmondom, ki vagy, ugye Kazinczy fordításában, itt ugyanez, hogy öltöz fel, és nagyjából sejtem, hogy ki vagy.
1: Igen.
2: Tehát ugye nagyon jól lehet olvasni. És mindig ott van, tehát minden reggel, tehát ez egy, ráadásul ugye ez egy olyan történet az öltözködés, hogy ezt muszáj, tehát minden nap muszáj valamit felvenni.
1: Igen.
2: Tehát állandóan döntés elé vagyunk állítva minden nap, és az nagyon, nagyon megnehezíti a lelkünket is, hogyha az nekünk mindig egy keserves folyamat, hogy kivágom a szekrényt, és akkor na, nincs egy rongyom, ugye? Ez valahonnan jön ez a mondat. Vagy hogy ezt ezért nem veszem föl, vagy azt azért nem veszem föl, vagy és akkor mit vegyek föl? És akkor, tehát ez az állandó dilemmázás, ez rengeteg energiát elhúz. Mennyivel jobb az, hogy tudom, hogy milyen vagyok, és itt jön be az önismeret, hogy ez mennyire jól visszahat a lelki világomra, az, hogy tudom, milyen vagyok, ez áll jól, ez biztos, hogy ebbe jól érzem magam, és az van a szekrényemben. Tehát másképp indul a nap egyszerűen. Visszahat ránk a ruha, nagyon
1: erőteljesen. Igen, erről beszéltünk a múltkor is, hogy a szín, hát nyilván, mert hogyha egy szép színbe, vagy egy olyan szín van rajtam, vagy és egy olyan ruha, ami nekem jól áll, és kiemeli a személyiségemet, akár az én természetes színeimet, akkor észreveszik az embert, akkor máshogy közelednek, akkor jobban érzed magad. Tehát ez, amit beszéltünk, igen, hogy kifelé is, és befelé is úgy hat igazából.
2: Így van, így van. És rengeteg testalkatelemzéseknél azt szoktam észrevenni, hogy rettenetesen kritikusan a nők magukkal elképesztően, szinte bántóan. Olyanra is kritikát mondanak, amit hát még simán, hogy mondjam, tehát semmi gond nincs a lábával, vagy semmi gond nincs a felkarjával, mégis ő úgy éli meg, mert rettenetesen kritikus.
1: Tehát igen, ez a 21. századi óriási probléma.
2: Meg generációs probléma igen. Is, meg ugye most főleg a fiataloknál ugye ez újra nehéz, mert ott meg a TikTok világban, meg ezekben
1: igen.
2: A photoshopokban egyszerűen már nem látni, hogy mi a hiteles, és mi az, ami te vagy, vagy egy ilyen csinált kép, tehát ez is rettenetesen rosszul hat a lélekre. De a másik része, meg ez a sok hiedelem, hogy hát nekem milyen a bokám például. Tehát itt konkrétan volt olyan vendégem, akinek centivel le kellett mérnem, és meg kellett mutatnom, hogy amit beszólt a nagypapa tizen nem tudom hány éves korában, hogy lehet ilyen lőcs lábad lányom, vagy unokám, ez egy életre elég volt neki, hogy hosszú nadrágba járjon, és akkor így mutattam neki, de ugye ilyenkor megnézzük, hogy milyen szoknya hosszájól, vagy valami, és nézi, azt mondja, hát mint ez nem is jelenik. Hát mondom, de látod, ugye? Tehát én életemben először látlak, mondott. Én azért vagyok itt, hogy megmondjam, hogyha esetleg nem előnyös az a hossz, vagy valami, de nézd meg, milyen szép vékony bokád van. És ez egy 30 éves program volt nála például, de ilyenekkel mindig van. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes történet. És még egyszer az, hogy én nagyon abba az irányba igyekszem mindenkit elvinni, hogy fogadja el a saját testalkatát. Hogyha ugye ez a gyümölcskosár történetnek is ez egy fantasztikus jó módszer, de nagyon nagy hátránya az, hogy folyamatosan a homokóra a number van, és aki nem olyan, hát akkor azt majd odaigazítjuk. Bocsánat, ő úgy nő, ő úgy szép. Tehát akkor hagyjuk már meg olyannak, amilyen, és abból kiindulva hozzuk ki azt, amiben ő a legjobban érzi magát nőnek. Az a kérdés, hogy ő hogy tudok neki abban segíteni, hogy ő elfogadja és megszeresse a testét, és ne kritizálja napi 24-be, megüsse magát. Tehát tényleg nagyon gyakran találkozom ezzel, és ez nagyon szomorú. Viszont az meg nagyon vidám, amikor már látni, hogy valaki úgy érkezik meg hozzám, hogy nincs problémája a testet, tehát elfogadja, és akkor onnan még nagyobbat tudunk lépni. Uh-huh. Ott akkor már bekapcsol az, hogy milyen stílus eszencia, mert ugye a testalkat is beleszól abba, hogy milyen a stílus eszenciánk.
1: Az eszenciákról fogunk majd beszélgetni a következő blogban. Most még annyit itt ennek a végén, hogy viszont én azt látom, hogy ilyen, igazából két tábor van. Biztos van az is, aki tökéletesen elégedett magával, és minden rendben van, de van az, aki nem tudja elfogadni magát, holott szinte minden rendben van rajta, és van az, aki viszont, akit egyáltalán nem érdekel, hogy néz ki, bármit magára vesz. Nyilván az utcán is találkozunk ugye ilyen emberekkel, és az a furcsa, hogy nem kritizáljuk, de hogy így megnézzük azokat. Én magam is bevallom őszintén. Tehát, hogy amikor valakinek olyan szinten előnytelen, és tényleg ez a kint van minden, de hogy nem kéne, hogy kint legyen, tehát nem tud az ember nem oda nézni, és azt mondani, hogy jaj, én mondjuk ennyinél így megállok, de nyilván a közösségi oldalaknak köszönhetően azért ma már nem csak a komment szekcióban, hanem sokszor még az életben is beszólnak az ilyen hölgyeknek, embereknek.
2: Igen, hát ez egy kicsit messzire vezet, ugye ezek mögött is pszichológiai dolgok vannak. Az mindenképpen tanulandó, az a szabadság, ahogy ő megírja magát, az a pozitív része, de azt gondolom, hogy én nehezen tudom összekapcsolni az ilyen megjelenésű hölgyeknél például az eleganciával.
1: Hát az biztos, hogy nem.
2: Tehát, hogy nincs van, meg igen. Az a kultúráltsága, a visszafogottsága, a tanultsága, tehát azért erről is beszél a megjelenésünk, és ezzel nincs semmi baj, tehát ahogy a társadalomban is különböző rétegek élünk együtt, el kell fogadni, hogy ő ott van, ő ott tart, és ő ilyen, milyen jó, hogy én már nem ott, vagy nem így öltözöm, igen. Érted? De valahogy szeretettel elfogadni azt, hogy ez is van, és igen. Hogy ő ilyen.
1: Ettől
2: és
1: színes,
2: biztos, igen. És hogy én most, ha eljönne, én elmondanám neki, hogy nézd mennyivel, mi a célod, mert hogyha egy kicsit elegánsabb irányba szeretnél elmenni, akkor az biztos, hogy mondjuk a cuppanósat levenném rólad a skiniket például. Tehát az iszonyatosan, ez valahogy beette magát a magyar társadalom, női társadalom köztudásába ez a skinny, mindenütt ezt látom, és nagyon keveseken áll jól. Igen. Ezt talán tényleg nem akarok senkit bántani, de az biztos, hogy nem az elegancia biztos nem a skinivel kezdődik. Lehet stylingolni ingekkel, meg mindennel, de...
1: Igen, mondjuk az is tényleg, hogy nem mindenki az elegancia irányába megy, vannak ugye a sportos, a mindenféle, de abszolút egyetértek evel, viszont muszáj megállnunk egy életörömzene erejéig, és jövünk vissza, az eszenciákról mindenképpen beszélgetünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista, színtanácsadás, stílustanácsadásról beszélgettünk. Ugye itt az imént a zene előtt arról volt szó, hogy milyen fontos az önismeretünk abban, hogy milyen ruhákat, milyen színeket öltünk magunkra. Kifelé, befelé hatnak ugye a színek, az, hogy észrevesznek minket, hogy néznek ránk, hogy szólnak hozzánk. Sokkal fontosabb ez, azt gondolom, mint sokan gondolják, vagy gondoljuk, az, hogy tényleg milyen ruha van rajtunk, milyen színek. Még van egy téma, amit most nem fogunk tudni kibontani, de majd legközelebb erről is szeretném, ha beszélnénk, hogy az alkalomhoz illő öltözködés. Ez még nagyon-nagyon fontos, mert ez a másik, amivel szerintem egyáltalán nem vagyunk tisztában. Tehát az, hogy mondjuk például eseménytől függően például milyen ruhát veszek fel. Tehát lehet egy családi, mit tudom, egy karácsonyi esemény, ahol összejön a nagy család, lehet egy születésnap, lehet egy, nem tudom, egy kerti parti, hogy én ebben látom nagyon sok tanult, intelligens barátnőmet, kolléganőmet, aki egyszerűen nem tud alkalomhoz illően öltözni. De ezt most csak így bedobtam, ezt a témát, de erről fogunk majd beszélgetni legközelebb. Most szeretnék az eszenciákról, hogy ugye itt már egy picit érintettük, de mik ezek az eszenciák, vagy ezt hogy képzeljük el? Konkrétan úgy, mint egy illóolajat? Eszencia?
2: Tulajdonképpen igen. A John Krichan nevéhez fűződik, és ami nagyon fontos, hogy ezt már 1920-as évektől kezdve elkezdték kutatni, hogy és itt most bejön a színpad, hogy egy művésznőn miért nem működik a jelmez. És ez, nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, Belle Northrup, vagy Northrup, 1920-ban ő az, aki először lefektette ennek az egésznek az alapjait, vagy elkezdte kutatni, hogy a személyiségünk és a ruhastílusa az van, amikor diszonáns, hogy ilyen zenei szakkifejezéssel éljek. És utána ezt nagyon sokan elkezdték még kutatni, most ezt nem, hajnem olyan végig persze. Rengetegen, de a lényeg az, hogy kb. 960-as években kristályosodott ki először a hatos rendszer, ugye itt 7 stílus eszencia van, és ez a bizonyos John Krichener volt az, aki észrevette, hogy van még egy hetedik eszencia, ez a bizonyos éteri, angyali. Ezért én nagyon hálás vagyok, mert én nekem ez nagyon sokat segített, hogy ezt például felismertem magamban. Mik ezek az eszenciák? Tulajdonképpen ugye mindegyik eszencia, ugye a lényeget tekintve lehet drámai, amiről már beszéltem pár perccel ezelőtt. Igen. Van a játékosan drámai, ez a nagyon kis, általában alacsonyabb hölgyek szokták ezt szeretni, vagy urak, mert ugye ott is érvényesek ezek.
1: Az urakról is fogunk majd legközelebb beszélgetni.
2: Igen. Náluk is ugyanígy vannak ezek az eszenciák. És ez a játékosan drámai, tehát nagyon szereti a színeket, a játékot a megjelenésében. Van a természetes, ebbe rengetegen beletartoznak, és itt több leágazás is van, a sportos is ide tartozik, illetve minden, ami az etno, a folk, minden, ami természet, föld közeli. Itt általában itt jön ki az például, hogy valaki hiába nem tudom milyen, mit tudom én, téltípus, mégis elemi, ösztönös igénye van a földszínek. Ott általában van valami ilyesmi hatás, hogy persze, mert a természetes eszenciája ott van. És akkor ez persze, hogy hat rá, és persze, hogy vonza a tűzszín, meg a zöld, meg a minden, ami földszín. De a természeteseknél nem egy élénk típusról beszélünk. Tehát a természetes eszencia nagyon sokféle, de mindegyiknek valahol ez a lazaság, a kényelem, szabásvonalak, tehát hogy itt nagyon sok mindenről beszélünk, amikor egy eszenciáról beszélünk, hogy milyen mintákhoz, rusztikus anyagokhoz, vagy mondom, ezek a kicsit etno mintázatokhoz nagyon szívesen nyúl, tehát a természetes is egy nagyon nagy kosár. Aztán a klasszikus, itt ugye a legfontosabb, hogy ugye ez a hét eszencia tulajdonképpen minek a mentén épült fel. Azon az alapon, és talán ez a legfontosabb, és sajnos nem ezzel kezdtem, hogy a női megjelenésben is vannak maszkulin, férfias vonalak, energiák, megjelenések. Uh-huh. Tehát miről beszélek? Egy erőteljes, minden, ami szögletes, minden, ami domináns, minden, ami kicsit sötétebb. Tehát ez minden, ami a maszkulin energia, ezzel szemben ott van minden, ami bájos, gömbölydet, keskeny, nyulánk, ugye, tehát minden, ami gömbölyűség, most ilyen nagyon-nagyon primitíven leegyszerűsítve az egészet, tehát ezek a dinamikák ott vannak bennünk. És ugye Hollywood megalkotta a maga tiszta yin karakterét, mondjuk a Monroe-val, vagy akár ezek, ugye, ezekkel a nagyon nőies modellekkel, illetve a macsó férfit is, és ugye ez a két szélsőség. Na most hát ebből nem rohangál olyan sok a világba, tehát hogy, hát nem, hogy ezek igen. is vannak, na de akkora az a gazdagsággal van jelen ezeknek az energiáknak a variabilitása minden egyes testalkatban. Valakinek a nőiesebből van több, valakinek a férfiasabból, de mindenképpen attól ő még nő, csak
1: vagy
2: van.
1: Férfi, nem? Tehát vagy a férfiakban férfi, ugyanúgy a nőies van. Oldal.
2: Tehát
1: igen.
2: ott is van ez, hogy vannak nőies férfiak, és vannak férfias nők.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: azzal, hogy egy kicsit én ezt a Hollywood számlájára írom ezt a történetet, tehát azzal, hogy ez volt az álom nő, uh-huh. meg az álom férfi, ez egy kicsit nem életszerű kép.
1: Leszűkíti, nagyon van, igen, és vannak
2: ezek.
1: Vagyunk.
2: Tény, hogy vannak ezek, nyilván hétköznapokban is, de sokkal színesebb a paletta és az átmenet. És hogyha ez így rendben van téve, akkor nem kérdőjeleződik meg talán olyan erőteljesen az, hogy én most férfi vagyok, vagy nő. Hanem én egy olyan nő vagyok, akinek vannak férfias igen. tulajdonságai, vagy egy olyan férfi vagyok, akinek vannak nőies érzékenységei.
1: Igen, de ebben nyilván szakember tud segíteni, hogy mindent helyére tenni, mert ebből a beszélgetésből is azért az kiderült, hogy tényleg olyan minden, tehát mindenki személy, minden egyes személy egyedi. Tehát itt nincs van. Olyan, hogy neked jó a, nem tudom, a rövid haj, és akkor nekem is jó lesz a rövid haj, és nincs olyan, hogy neked ez a keret szemüveg áll jól, nekem meg amaz. Sajnos nagyon kifutottunk az időből, úgyhogy muszáj lesz lezárnom, de ezt a témát nyilván folytatni fogjuk, mert én is érzem meg, szerintem a hallgatók is, hogy még rengeteg kérdés van ezekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
1: Reklám hangzott el.
7: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Sokan váltanak jegyet a balatoni helyjegyes vonatokra, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. A Duna House ingatlan irodahálózatnál országszerte lekapcsolják a kirakatok díszkivilágítását, a digitális hirdető kijelzőket és rövidített nyitvatartással működnek a minimumra csökkentett légkondicionálással. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlő egységét, így délelőtt visszaköltöztették az intenzív osztályt és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahin Tóth Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csak nem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vasárnapi gasztrojárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Országszerte süt a nap, eső sehol sem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem a stúdióban Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember. Ugye havonta egyszer beszélgetünk valamilyen jó kis témában. Ma is hoztunk szerintem egy nagyon érdekes témát, sokakat érintő témát, mert mindjárt azt is eláruljuk, hogy miről van szó, de először is szervusz Enikő, jó reggel.
2: Jó reggelt kívánok így augusztus elején. Sziasztok!
1: Annyira hihetetlen, nem, hogy augusztus elejét írunk. Mindjárt vége.
2: Itt a karácsony.
1: Annyira hihetetlen, igen. Ne is mondd!
2: Én már kiszámoltam.
1: Hát igazából hány nap van még, ezt tudod,
2: a
1: pontosan?
2: Napot, nem a hónapokat.
1: Ja, száma, igen. Hát tényleg nem sokat kell már aludni, maradjunk annyiba, kevesebbet, mint amennyi eddig eltelt ebből az évből. No, ugye a mai témánk az nem más, mint állatok a családba, vagy hogy is mondjam, a szőrös kedvencek a családba, és itt nem csak feltétlenül a kutyákra kell gondolnunk, meg a szőrtelenekre, igen, hanem ugye macskákat is tartanak előszeretettel otthon, meg hát most már mindenféle hüllőket már minden tartanak.
2: Igen.
1: Honnan van ez az óriási állat szeretet az emberben? És főleg ugye, hogy most nagyvárosról beszélünk főként, mert az, hogy tanyán, vagy vidéken, vagy falvakban tartanak, az teljesen rendben van, hiszen ez így van. Hát így van, meg házőrző, hát erre szükség van. No, de mondjuk itt a nagyvárosban, Budapesten egy panelben most mondok valamit, miért van szükségünk, elemi szükségletünk arra, hogy legyen velünk egy állat?
2: Nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül az emberiség az állattal együtt élt, a természettel együtt és a természeti jelenségekkel. És az állatok még tartalmazzák azokat az őstörténeti érzéseket, szükségleteket, ami ugye, akárhogy is nézzük régen, nagyon erőteljesen kötöttek az emberek az állataikhoz. Legyen szó malac, liba,
1: teljesen réce, mindegy, igen.
2: Ugye, most óvatos vagyok, mert azért nem vagyok egy tanyavilágban jártas ember,
1: bárány, de hogy
2: ugye mindegyikhez kötöttek, főleg azért nyilván, mert amit gondozunk, ahhoz kötödünk, amire időt szánunk, ugye, ahogy a kis herceg mondja, ahhoz elkezdünk ragaszkodni. És óhatatlan, hogy mindig is így élt az emberiség, és ez adott egy olyan fajta békét, nyugalmat, szeretetet, egy olyan fajta idegrendszeri struktúrát tudott biztosítani az emberiségnek, ami a ma emberének nagyon hiányzik, és ezáltal kis házi állatokkal, vagy ahogy szokták mondani, házi kedvencekkel próbálja pótolni. Tehát nem is tudják sokan, hogy valójában véve van erre egy szükségletünk, és ez hiányzik mindannyiunknak.
1: A törődés, nem? Tehát, hogy valakivel kelljen gondoskodni, kelljen, valakivel foglalkozzak.
2: Igen.
1: Szerintem ez is egy alapszükségletünk.
2: Hát nagyon fontos szükségletünk, és ugye mi emberek egymásnak nem mindig engedjük, hogy a másik törődjön jól velünk, vagy legalábbis úgy, ahogy ő szeretne velünk törődni, és nem biztos, hogy arra van nekünk szükségünk, és az állat az úgy viseli. Tehát ha én most etetem, vagy simogatom, vagy stb., a legtöbb állat azért ezt úgy viseli, és valahogy ki is fejezi azt felénk, hogy szükség van ránk. Ugye? Ez is egy milyen fontos szükségletünk, hogy szükség van ránk.
1: Igen.
2: Már most én nem tudom, az otthoni kis kutyánk az olyan, hogy ez a, ha 50-szer megyek vissza, 50-szer örül nekem.
1: Igen,
2: na most
1: igen.
2: Egy embertárs hol fog nekem 50-szer örülni, meg fogja kérdezni, hogy mit csinálsz, már miért jöttem már megint haza, vagy mi?
1: De most kizárólag egyébként beszélhetünk arról, hogy a törődés és ezek a fajta szükségleteink miatt vált ez ennyire hétköznapivá, vagy nem is tudom, ennyire elfogadottá, úgymond, mondjuk most a nagyvárosról beszélve főként, és a lakásokról, lakásba tartott állatokról beszélünk elsősorban, vagy mi az, ami, mert ugye itt azért, akárhogy nézzük, az állat is ad nekünk, meg mi is adunk az állatnak, tehát itt azért másfajta kötelékek is kialakulnak.
2: Teljesen más, mert ugye az állattal most értsük jól, mi tudjuk mind a kette, hogy mi beszélünk az állatainkhoz, de alapvetően az állattal egy olyan kommunikáció, ami az emberrel létrejön, az nem úgy történik. Tehát non-direktív és egyéb módon történnek a kommunikációk, és azt megérteni magunkból, hogy ha ezek a nagyon ősi természetes dolgok itt körbevesznek bennünket a maga érintésével, maga egyéb fajta kommunikációjával, vagy hogy van egy állat, akinek szüksége van rám, már bocsánat a jelképes mondatért is, de hogy óhatatlan, hogy akkor sokkal jobban fogom érezni magam, és sokkal inkább megérzem azt a fajta kompetens én részemet, ami ebben a világban nagyon kell, hogy érezzem, hogy hol a helyem, meg kiknek van rám szükség tulajdonképpen. És az állatok, egyet ne felejtsünk el, a legtöbb állat, aki jól kötődik a gazdiához, az iszonyatosan jól ki tudja fejezni azt, hogy én nekem, te vagy az, aki
1: az függ Isten,
2: az életem, ugye?
1: Az Isten,
2: fölnéznek
1: igen.
2: A gazdikra, de én láttam Tanya világban tényleg olyan szárnyasokat, akik eszméletlen, ahogy ott fogadták a gazdit, vagy ahogy mennek, totyognak utána, vagy hápog, vagy szóval, hogy döbbenetes látni, hogyha lenne erre időnk ezeket megfigyelni, döbbenetes látni, hogy ezek az állatok amúgy miként tudják ezt a kötődést fenntartani, és kifejezni a gazdijuk után.
1: Hát hiszen valahol az életük függ a gazdítól,
2: hát de így van.
1: A gondozótól, az így állattartótól.
2: De hogyha
1: az
2: belegondolunk, ezt az ember embertől nem kapja meg. Mert hogy mennyire függünk mi is emberek egymástól, mennyire nehéz sok embernek ma kimondani azt, hogy szükségünk van egymásra. Mindannyian.
1: Igen. Igen, mert ez sokkal inkább az ember-embernél az inkább egy lelki szükséglet, mint a gazdasági, anyagi, vagy hogy is mondjam, mint az életben maradás szükséglete, mert úgy van vele az ember, hogy attól én még életben maradok, hogy most kötődöm hozzád, vagy sem, vagy érzelmileg bármilyen kapocs kialakítok, vagy sem. Szóval ez egy kicsit talán másabb, de majd mindjárt erről is beszélgetünk még, de előbb hozunk egy kis életörömzenét, aztán ezt követően folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel. Maradjanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel, akivel már megint nevetve jövünk ide az élő adásba.
2: Mert állati jó humorok jönnek előközben.
1: Igen, tehát ebben lehet viccelődni egyébként tényleg ebben Abszolút. A témában. Ugyanakkor meg milyen mély, és akinek állata van, az nagyon jól tudja, hogy mennyire egy csodálatos, és hihetetlen, és nélkülözhetetlen egy állat a családban. Ugye házi kedvenc, de nyilván nem csak, tehát nagyon sok mindenkinek házi kedvenc, a mindenkinek más, igen, a házi kedvenc, úgyhogy folytassuk is ezzel, hogy a választásaink, mi alapján választunk házi kedvencet, vagy mi alapján választjuk ki, hogy milyen típusú állat az, ami jöhet mondjuk a családba.
2: Ugye nagyon fontos, hogy gyerekkorunk óta van ebben egy szocializációnk, és az egy nagyon-nagyon fontos meghatározó, hogy felnőtt korban milyenek a választásaink. Tehát én, amit biztos, hogy nem választanék, és szíves elnézését kérem a hallgatóságnak, aki viszont igen, tehát sikló, kígyó, ami csúszik, húszik, azt én úgy házi kedvencnek biztos, hogy nem. És nyilván ez összeköthető azzal, hogy annak idén gyerekkoromban Erdélyben rengeteg mérges viperával, kígyóval találkoztam, félni kellett, stb. Ugye azért ott a különböző hegyek, völgyekben azért ott rengeteg volt.
1: Előfordult.
2: Gondolom, hogy lesz is. És ilyen aspektusból, hogy ki hogy választ, az egy nagyon-nagyon fontos, lényeges része, hogy az elmúlt 10 évben látok ebbe városokban egy nagyon nagyfajta tudatosodást, hogy már megnézik még azt is, hogy milyen kutyafajta, milyen cicafajta, milyen nyuszifajta, mert hogy a különböző fajták mit adnak, vagy mit visznek el, mire képes egy család, hogy mit vállaljon, vagy mire nem képes, hogy mit vállaljon.
1: Hogy nem hívtam be ide ilyen, olyan szakértőt még melléd, most az jutott eszembe, aki abban választ adna, mert ez most felmerült Igen. bennem az a kérdés, hogy most ez tényleg fontos, hogy milyen fajta, mert mindegyik faj más-másként nyilvánul, mert én tudom, hogy igen, tehát hogy vannak jellegzetességei, de hogy azért ilyen szinten van különbség vajon? Vagy igazából ez csak egy uri hóbort?
2: Én ezt olyan szakértőktől hallottam, akik ezzel foglalkoznak, hogy most már nagyon fontosak ezek a fajta választások, pont azért, mert városban történik, és néha lakásokban a dolog.
1: De hogy valós-e ez a feltételezés, hogy egy-egy faj bizonyos dolgokat máshogy?
2: Hát mivel a tenyésztésben már nagyon nagy részt belemanipulálnak dolgokat, azért ez is igaz, ezáltal igen. Valószínűleg régen ez nem volt egy valid dolog alapvetően. Én az a helyzet, hogy nekem tulajdonképpen mindegy, mert én már az életemben kétszer hazavittem egy kutyát. És függetlenül attól, hogy milyen volt, meg hogyan, és ugye most azoknak az embereknek a nevében szólok, akik annyira bolondok, mint én, hogy ilyenekre képesek alapvetően, ugye, de nem azért, mert felelőtlen kutyata, vagy gazdi vagyok, vagy tartó vagyok, hanem egész egyszerűen az az érzés, ami megfogott azzal kapcsolatosan, ott az ember nem biztos, hogy tud nemet mondani. Lehet, hogy ez felelőtlenség, de mindegy, mind a kétszer ezért alapvetően jól sült el.
1: Na, pont ezt akartam mondani, hogy ha az utcáról egy kidobott kutyust, vagy teljesen egy visz haza az ember, hát az nem is tudom, az maga a mennyország, onnantól kezdve, hogyha így hozzád szokik az az állat, Igen. hogy igazából én azt gondolnám, hogy nem is a tenyésztés alapján, tehát az alapján kellene, de hát most ez nyilván akinek ez van be csípődve, rögzülve, az úgy is úgy fogja venni, hogy milyen faj kutyát vesz, de vagy fajtisztát, vagy fajtatisztát pontosabban, viszont alapvetően nyilván a személyiség a lényeg, és hogyha egy kóborállatot viszek be, annak is a személyisége lesz az, amihez én kötődni fogok, ő kötődni fog hozzám, ahogy összecsiszolódik az Igen. állat és az ember, ez mennyire csodálatos.
2: Mert ugye az egy meló. Az
1: Igen, az egy tanulás.
2: A melója,
1: van,
2: ugye, hogy
1: van.
2: Ki kiben bízik, hogyan rangsorolják a dolgokat, és valójában abban a melóban, ami az állat és az ember között történik útközben, az a lényege az egésznek, mert igen, az ember is változik, az ember is idomul, és szerintem rengeteget lehet tanulni a házi kedvenceinktől. Tehát az a házi kedvencénk néha tükröt tartanak nekünk, vagy óhatatlan, hogy ez a szoktam mondani, a mostani kutyánk az teljesen olyan, mint én meg a lányom, ketten vagyunk gazdia, ilyen bújósak vagyunk. És hogy ezáltal ez a kutya is ilyen nagyon bújós lett, de ilyen matricaszerűen bújós. És akkor elgondolkodtam az, hogy lehet, hogy egy kicsit túl matrica vagyok a szeretteimmel, túlságosan sokat bújok, ugye? Tehát, hogy ezeket a tükörképeket érdemes ugye megnézni ilyen aspektusból, de ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy arra már próbálnak figyelni, ezt is szakértőktől tudom, hogy ugye milyen a család, milyen az életmódja, hogyan élnek, kik ők, és akkor az első hetekben figyelik a kutyáknak úgymond a személyiségét, vagy jellemét, vagy nem is tudom, hogy mondjam, ugye, mert például ez a kis fekete kutya, aki most nálunk van, ő volt az egyetlen fekete a zalomban, és ő nem kellett senkinek, mert fekete, ugye? Hát itt szólalt meg bennem valami. És ő például azt lehetett látni, mikor ott a zalomban, hogy mindenki egy irányban tart, itt csoportosan. Na ő... szöges ellentéte mindig más csinált, és ez nekem nagyon szimpi volt például. De
1: és
2: most
1: ez megmaradt
2: ilyen.
1: Neki? Meg. Igen, pont, tehát, hogy meg. Náluk is az alapszemélyiség az állatnál az nem változik. Nem. Tehát idomul az emberhez, de az alap az megmarad.
2: Igen, de amennyi nehézséget is tud egy ilyen okozni, annyira nem mindegy, hogy ugye idegesen állunk-e hozzá gazdiként, hogy na hát nem lehet téged betörni, és nem vagy ugyanolyan, mint a többi, meg nem azt csinálod, nézd meg ők milyen rendesek, úgycsak te meg pont az ellentéte. Annyi humor is van, annyi gyönyörűség is van egy ilyen merni kell másnak lenni kutyaként is, ugye? De hát nyilván így van a cicáknál is, így van azért sok állatoknál is. Mert nagyon sok minden útközben alakul ki, ahogy te is mondtad, amikor csiszolódnak, ugye? Tehát amikor összeszoknak, elkezdenek kötődni, próbálnak egymásra hatni, ki, mikor, kire kakaskodik éppen, ugye nem kell ahhoz kakasnak lenni, mert minden igen. állat tud kakaskodni. Úgyhogy ez valahol egy nagyon szép gyönyörűség. És én azt látom Gabi családsegítőként, ugye sok család életében vagyok ott, hogy amennyire megdolgoztatja őket az elején, és amennyire krízist is tud okozni, mert van, ahol tyúk meg kakast hoznak, ugye? Annyira
1: várj,
2: gyönyörű.
1: Tyúk meg kakast, most ez konkrétan az állatról
2: konkrétan.
1: Beszélünk?
2: Igen.
1: De ez
2: voltam olyan panellakásban, igen.
1: Aha.
2: Igen. És én nekem nem dolgom ilyenkor gondolkodni, én nem állatszakértő vagyok, ugye? Hanem ugye általában ilyen családi nehézségeknél, vagy kríziseknél próbálok besegíteni a családokban, mert nagyon komoly kríziseket tud hozni az, hogy van egy képük, egy előre elképzelt képük, hogy na milyen csodálatos lesz.
1: Hát és ha nézik ugye a social felületeken a
2: pont a jó kis igen, videókat, igen, és igen. akkor ez úgy megfogja őket, és ugye nem számítanak arra, hogy ezért az első hetek, hónapokban lesznek kevésbé jó pillanatok
1: egyébként,
2: is.
1: Egyébként, bocsássak, de mindenképpen egy párhuzamot kell hoznunk a gyerekneveléssel kapcsolatosan, tehát hogy így van. Úgyhogy ezzel a gondolattal fogjuk jó. folytatni, hogy vajon másabb-e, vagy igazából ugyanaz csak az egyik állat, a másik pedig egy gyerek a nevelés tekintetében. Jövünk vissza, most életörömzene jön, aztán jönnek a legfrissebb hírek, és ezt követően folytatjuk a beszélgetést, maradjanak itt a Mannán.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk ebben az órában. Témánk pedig a házi kedvencek nevelése. Mi alapján választunk házi kedvencet, ugye ez alapján? Tehát nem is az, arról mi alapján választunk, hanem hogy milyen állatokat szeretünk magunkhoz közel, milyen állatot választunk mondjuk a lakásba, ugye, mert főként most arról beszélünk, nem is arról van szó, hogy a vidéken, ugye, vagy falvakban, ahol teljesen természetes az állattartás, hanem ugye nagyvárosban, ahol nem mondhatjuk természetesnek, hiszen a közeg ugye nem olyan, bár egyre inkább azért alakítottuk úgy a környezetünket, hogy ők is így jól elférjenek mellettünk, meg jól érezzék magukat. De hogy mi az a, mert van, aki siklót tart otthon, mindenféle állatokat szeretnek tartani otthon, ugye azért a zömében kutyákat, cicákat tartanak. Igen. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mennyire hasonlít a gyerekneveléshez az, amikor egy kis állatot hozunk a családba, és elkezdjük őt úgy magunkhoz igazítani, vagy hogy is mondjuk, kezdünk összecsiszolódni, ugye, ahogy mondtuk. Van ebben közös, mert az ember úgy érezné, hogy hogy ne lenne, hát na náhogy van, hiszen ugyanúgy egy új élő lény van ott a környezetünkben, akit kell terelgetni.
2: Igen, hát eszembe jutott egy elnézésüket kérem, hogyha kicsit vicces formát is próbunk használni, de ennek megvan nyilván az oka, hogy a kutya nem ugat vissza, mint a gyerek. és hogy ugye a felelősség témaköre az mindenképp egy fontos témakör, hogy ugye amikor gyermeket vállalunk, akkor tudnunk kell azt, hogy akkor egy ideig nagyon komoly felelősséggel tartozunk. Ugyanezt a felelősséget kéne az állatok köré is ugye a vállalásban behozni, mert akárhogy is nézzük, mind a két részlegnél, amikor gyermeket vállalunk, vagy állatot vállalunk, akkor ez a felelősség, ez egy folyamatosan fejlődő valami bennünk, mert hogy el tudjuk képzelni előre.
1: Jó esetben, ideális esetben,
2: a rossz eset is, mert hogy el tudjuk képzelni azt, hogy körülbelül ez mivel jár együtt, de úgyis csak akkor tudjuk, amikor ott vagyunk abban a helyzetben, hiszen annak az állatnak, ha másfajta igényei, szükségletei, vagy személyisége van, akkor úgyis akkor fogjuk tudni, hogy akkor ehhez milyen fajta felelősség tartozik. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyon sokan útközben jönnek rá arra, hogy ez a felelősség nekem nem kell, hogy ez teher. Hát hogyne? Hát a felelősség vállalás valamiért vagy valakiért, ez mindig egy plusz és egy áldozatokkal együtt jár a dolog, de ne mondjunk le arról, hogy felelősséget akarjunk egymásért vállalni, mert az bennünket gazdagít hosszú távon, hogy lehet, hogy nehéznek tűnik, amíg megszokjuk, de hosszú távon a személyiséget nagyon-nagyon komolyan gazdagítja, és éppen ezért szoktuk is azt mondani, hogy egy családban, amíg gyerekek nevelődnek, ha megjelenik valamilyen állat, és a gyereknek van lehetősége azon keresztül, a kötődésen keresztül tanulni a felelősségvállalást, akkor az ő személyiséges, az ő jövője nagyon optimálisan alakul. És van az úgy, hogy a gyerekek esetleg elképzelnek valamit, főleg a mai ugye videótrendek alapján, hogy mi, hogy működik olyan ideális minden, aztán mikor ott a valóság, hogy nem tudnak aludni, vagy össze kell szedni a piszkítást, vagy takarítani kell, ugye akkor ez már úgy nem annyira tetszik a gyerekeknek, de hogy merni kell a gyerekeket, meg a serdülőket ebbe belehelyezni, ezekbe a feladatokba, mert az is egy felelősség, hogy családon belül tanítom-e a felelősséget, elvárom-e a gyermekemtől azt, hogy felelősséget vállaljon ne csak önmagáért, hanem másért is, és általában az állatokért könnyebben tudnak felelősséget vállalni, mint mondjuk azért, hogy elmosogassanak mondjuk a családi vasárnapi ebéd után.
1: De talán ez a legjobb, nem is tudom, terep arra, hogy megtanítsuk a gyereket a felelősségvállalásra, de nyilván ahhoz fontos, hogy azt lássa a gyerek, hogy én, mint szülő, milyen felelősséggel vagyok az adott állatért, nem?
2: Így van, tehát ezt nem lehet úgy csinálni, hogy ez a tiéd, vagy ez az enyém, hanem amikor egy családban érkezik egy állat, akkor családi felelősség eloszlásnak kell lennie, és aki nem annyira akar részt venni benne, mert olyan is előfordul, hogy egy-egy családtag nem akar semmilyen állatot, de oké, belemegy, azért már a többiek szeretnének, akkor természetes, hogy ő valamennyire kivonódik, de ugyanakkor az se jó, hogyha valamit legalább mondjuk nem teszi oda annak az állatnak az étel. Tehát, hogy valamit azért mégis vállaljon, mert a gyerekeknek pont erre van szükség, hogy lássák azt, hogy otthon mindenki miként és hogyan vállalja gyakorlati szinten azt a felelősséget. Hogy ez a odapiszkít mondjuk egy állat, és akkor azt mondja, hogy tiéd, töröld föl, takaríts föl, vagy azt mondja, hogy figyelj, hozd már ide a felmosót, feltakarítom. Ugye ebben benne van az, hogy te hozd ide, te is tegyél erőfeszítést, és én felmosom, tehát ketten tettünk erőfeszítést. Na, a valódi felelősséget és felelősségvállalást családon belül fantasztikusan segítik az állatok, és ezt így lehet jól csinálni, annak kapcsán, hogy mikor a gyermekek felnőnek és kirepülnek, magukért és másokért képesek, ne az, hogy akarjanak, képesek legyenek felelősséget vállalni, mert ez egy nagyon fontos téma.
1: Egyébként ez annyira jó lenne, hogyha ezt edukál, lenne erre bármilyen edukációs anyag, úgymond. Tehát az, hogy onnantól kezdve, lehet, hogy van, én nekem még nem jött velem szembe. De hogy az, hogyha valaki egy állatot hazavisz, akkor minden állatnál külön-külön, mik azok a kérdések, amik felmerülhetnek mondjuk egészen egy éves koráig az állatnak, és amire figyelni kell, és hogy akkor ott abban benne legyen az is, hogy igenis, ő is elronthatja a gyomrát, mondjuk én most a kutyás vagyok, tehát hogy a kutyám így lehet, hogy nem tud mit kezdeni szegény, és mondjuk kijön minden belőle a szoba közepén a szőnyegre, mert előfordul.
2: És nem direkt ellenet csinálja,
1: és nem így van, csak hát ugye ő nem tud mit kezdeni, hát gondoljunk saját magunkra, hogyha egy ilyen
2: helyzetben vagyunk
1: akkor nyilván csak mi el tudunk szaladni a vécére, ő nem tud
2: jó
1: szegény,
2: igen.
1: Tehát, hogy, és ez csak egy dolog, de hogy van mind a mellett, hogy cuki aranyos, és jaj, de édes, és beletúrsz a szőrébe, és csókolgat és minden, de hogy azért vannak nyilván árnyoldalai is az állattartásnak. Igen. Tehát, hogy ezeket előre tudni, hogy mik lehetnek, vagy hogyan, mi az, ami jellemző adott állatra, szerintem nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatosan lenne egy, akár egy ilyen edukációs füzet, amikor megveszed adott állatot, vagy magadhoz hozod, akkor ezzel a kis könyvecskével a kezedbe szépen végiglapozod. Egy éves koráig, 2-3, és akkor nem tudom, vagy pontosan a hónapokra, én egy évig bezárólag azt gondolom.
2: De ugye nagyon jó, hogy ezt a témát behoztad, mert ugye amikor mi felnőttek gyermeket vállalunk, akkor sem tudjuk, hogy az a gyermek valójában véve personális, amivel fog járni. Lehet, hogy lesz egy betegsége, lehet, hogy lesz valami életkísérője, amivel együtt már is megváltozik az élet és a felelősség, és azért is jó, hogy az állatokon keresztül tanulni az életről és a felelősségvállalásról, mert kell, hogy látnunk azt, hogy vannak dolgok, amik nem eldönthetőek előre, és hogy amikor felelősséget vállunk, tulajdonképpen azt is vállaljuk, hogy bármivel is jár az, akit fogadok és az életembe fogadom, hogy azt is vállalom, bármennyire nehézséget is okozhat. De óhatatlan, hogy egyet ne felejtsünk a másik oldalról, az állatok a legtöbb esetben nincs nekik valami nagyon komoly agyi elborulásuk, de a felnőttekért vagy a befogadó gazdikért felelősséget vállalnak, amikor betegek vagyunk, akkor látjuk azt, hogy ők hogy észlelnek, hogy jeleznek, hogy bújnak, hogy fekszenek mellénk. Csodálatos tőlük ezt tanulni.
1: Életöröm zene következik, ezt követően pedig jövünk vissza, és innen folytatjuk a beszélgetést Pólus Enikővel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Manna FM. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Valamint Pólus Enikő, mentálhigiénés szakember. A vendégem ebben az órában. Hát, tényleg olyan csodálatosak ezek az élőadások, azért is szeretem, mert mindig olyan jókat tudunk nevetni, ugye? Tehát reggel, ez mi más lehetne csinálni reggel, szombaton, hétvégén reggel? 9 órától, ugye, mint jókat nevetni és beszélgetni. Szerintem ez teljesen jó.
2: Ez a legjobb reggeli ébresztő, nem? Ugye? És ugye meg is adja ugye az erőt a hétvégéhez, hogy gyerünk, élvezzük az életet, bármilyen körülmények is vannak.
1: Pontosan, meg az is tény, hogy egy élőadás azért, ez a legjobb ébresztő, nem kell semmilyen kávé. Tehát
2: mi is felébredünk.
1: No, de mai témánk, ugye a házi kedvencek, erről beszélgettünk egész órában. Egyébként a beszélgetésünk visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, Spotify-n, iTunes-on is elérik, valamint ugye Enikő is meg szokta osztani, úgyhogy az ő felületein is elérik ezeket a beszélgetéseket. Mindenfélét beszéltünk így a házi kedvencekkel kapcsolatosan. Mi két témát igazából nem érintettünk, ugye ha magányos emberek mellett egy állat, hogy az hogyan segít, azt hagyjuk így a második felére a beszélgetésünknek, viszont amivel most indítsunk, az a mentális problémákra is, ugye van, vagy akár gyerekeknél bármilyen személyiségbeli problémára is ajánlanak orvosok állatokat, hogy akkor neki egy nyuszit is hallottam már, hogy azt ajánlottak. Igen. Hogy ez hogyan segít, most nem konkrétan a nyuszi, de hogy úgy egyáltalán az állat.
2: Igen. Ugye az állatoknak az érintése, a taktilitás és a bőrkontakt kapcsán kiválthat az agyban olyan, főleg amelyikhez már kötődünk, vagy akiről már gondoskodunk, olyan szerotonin szinteket emel, olyan endorfinokat, olyan hormonokat, amik maga a neurológiai részlegen nagyon sokat segíthetnek nekünk, különböző lelki működésekben, vagy akár mentális problémákban. Tehát nem véletlen létezik állatasszisztál terápia.
1: Igen.
2: Csak egyet tudni kell, hogy erről nem szabad általánosan beszélni, mert teljesen más egy delfin, teljesen más egy ló, teljesen más egy otthon tartok egy állatot, és én gondoskodok róla. Vagy akár mondjuk egy papagáj, aki ez a dumálos papagáj,
1: tehát
2: nem a
1: csöndbe
2: van, képes megszólaltatni egy lelki elakadásban lévő embert olyanban, ami nem jön ki úgy magától, nem tud róla beszélni. Tehát maga a kötődés okozza, tehát nem feltétlenül az állat, hanem a kötődés, illetve a hozzájuk lévő oly mértékű kapcsolódás, hogy taktilisan érintjük, simogatjuk, szőrükbe beletúrunk, ugye? Tehát, hogy megfogjuk, hogy óvatosak vagyunk velük, és ez kivált az agyból ilyen csodálatos segítséget. És érdemes is a mai világban ebben is gondolkodni, mert persze mi segítjük az állatot, az állat segít minket. Tehát nagyon komoly családsegítői rendszer tud lenni, és én nem véletlen szoktam azt mondani, hogy az állatok családtagok. Tehát ő nem egy állat, értem én, hogy nem ül az asztalhoz, bár már sokan odaültetik, hanem hogy egész egyszerűen egy család segítő, aki jókor, jó időben bizony érzékel otthon dolgokat, és bizony jelez is. Tehát például nagyon szépen megmutatkozik nagyon sok kutyánál, a cicáknál sajnos nem tudom, hogy van, de a kutyáknál látjuk azt, hogyha például valaki ideges, vagy mentálisan nincs túl jól, a kutya azonnal berezonál, már is jelez, és már is elkezdi a kapcsolódást fölvenni azzal a családtaggal például.
1: Vagy elbújik, ugye,
2: vagy elbújik,
1: mert, ideges a gazdi, akkor én ezzel most nem akarok ebben részt venni.
2: Igen, vagy amiket nyilván mondok, az első 6-8 hétre előfordulhat, hogy nem igaz, mert akkor még a kutyának ezen reakció másról szólnak, tehát inkább róla szólnak, hogy ez a szokok be valahova.
1: Hát meg nem is ismeri még annyira a gazdit, ugye?
2: Persze.
1: Tehát, hogy azért az
2: de
1: idő.
2: Például nekünk a szüleinknek köszönhetően gyerekkorunkban volt azt hiszem 3 papagájunk, mert aztán lett még 3 hörcsög, amit én vittem haza titokba, de hogy 3 papagájjal tanultunk, és ők mondták a magukét, és ott voltak velünk, és segítettek abba, hogy a tanulásban bent tudjunk maradni, hiába csacsogtak. És hogyha ők nem lehettek ott, akkor utána füzeteinket széttépkedték. Tehát, hogy csodálatos volt ezt megtapasztalni, és én például a papagájon
1: az, hogy a füzeteiteket széttépkedték,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, mert nem engedtük ki, hogy velünk, mellettünk legyenek, mikor az asztalhoz leültünk, az egy tanulás volt, és akkor ők megszokták, hogy ott vannak, igen, velünk, mellettünk, és hogy reklamáltak, vagy így reklamáltak. De például, amikor az első papagájom elpusztult, én például ott éltem át először gyerekként azt, hogy mi az élet-halál kérdése, én temetést szerveztem neki, eltemettem, tehát úgy rendesen szeánszként, és nagyon fontos, hogy ugye felnőtt korra vajon az én, hogy gyászterapeuta is lettem, tehát hogy hogyan kötödik ehhez az első élményhez.
1: Mennyire tehát, befolyásolja,
2: nagyon,
1: igen, az
2: nagyon
1: embernek.
2: Nagyon komoly családsegítői funkció van, és a lélektan és a mentális részlegre hat. akárhogy is nézzük.
1: No, és akkor a magányról is beszéljünk egy picit, mert ugye nagyon sokszor látunk olyat, hogy idősebb és hölgyek, vagy akár urak, de főként itt mondjuk én hölgyeknél láttam, de ezt most nem csak azért, mert én általában ilyeneket találkoztam, hogy van mellettük kiskutya, vagy nagykutya, teljesen mindegy, vagy már régóta, vagy éppen most fogadott örökbe egy kutyát, mert hogy nincs társa, és igazából a kutya a társa, vagy a cica, az állat a társa.
2: Igen. Nagyon komoly társfunkciója van az állatoknak, és nagyon komoly mentális szerepe, mert amikor egy ember leél egy életet, hogy valakiről gondoskodott, és már nincs kiről gondoskodni, akkor elmehet magától is a kedve, hogy magáról gondoskodjon. Uh-huh. És ilyenkor ez az állat igenis fantasztikusan oldja a magányt, abszolút be tudja azt hozni, hogy akár még beszélni is lehet vele, tehát kérdezni is lehet tőle, reagál egy mozgással, vagy bármibe, és ez a magánynak az oldása képes életben tartani tulajdonképpen az adott embert. Bármennyire nagy szavak tűnnek, de nagyon
1: de
2: fontos
1: ez így
2: funkciójuk
1: van. Mert hogy ennek egyetlen egy mondat, mert van kiért felkelni.
2: Igen. Így van.
1: Tehát, hogy amikor a kutya ébreszti az embert hajnali 5 vagy 6 órakor, hogy ki kell mennie, és az idős ember föl fog kelni, és ki fogja vinni az állatot, mert hogy...
2: És ott van az érzés, hogy legalább neki szüksége van rám. Érette érdemes életben maradni. Ugye ezek ilyen megtartó erők tudnak lenni akkor, mikor mondjuk az életünknek az utolsó évtizedeit éljük. De óhatatlan, hogy ugye a magány bármelyik életkorban megjelenhet, vagy bárki, aki egyedül él bármelyik életkori szakaszban, és óhatatlan, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy olyankor tényleg az a fontos, hogy melyik az az állatfajta, akihez ő tud kapcsolódni, kötődni, mert láttunk olyat is, hogy mondjuk kutyát vittek, mondjuk megajándékozták mondjuk a nagymamát egy kutyával, és valahogy nem tudott hozzá kapcsolódni, még egy cicához igen.
1: Másfajta törődés kell, ugye? Tehát ez is fontos,
2: abszolút,
1: hogy
2: igen.
1: Míg a cicával nem kell kimenni reggel, délben, este, vagy akár többször is nem kell külön sétáltatni, ő elvégzi magának a kis dolgát, addig ugye egy kutyával ezek mind-mind vannak, szóval ilyen szempontból is azt gondolom, hogy igen, nagyon-nagyon fontos.
2: Ugye megfigyelték például, hogy a magányt az is tudja, de az nem hosszú távon oldja, csak pár percre, hogy ilyen állatos videók nem véletlen azokat pörgetik a legjobban, állatos videókat néznek. Tehát ugyanúgy kivált egyfajta hormonális érzést azáltal, hogy az ember ezeket fogyasztja. Csak azt kell tudni, hogy ha ez online történik, az másnapra nem okoz hormont. Míg hogyha
1: hát meg
2: ott
1: nincs
2: az
1: ott,
2: állat,
1: igen,
2: akkor az egy
1: lehet,
2: folyamatot
1: igen.
2: tud biztosítani.
1: Még az jutott eszembe, hogy sajnos most lejár az időnk, de hogy ugye olyan történeteket is hallunk, nem egyet, többet is, hogy idős embernél mondjuk elmegy az állat, és az ember utána megy. Tehát, hogy vagy akár, vagy fordítva, hogy meghal az idős ember, és kiáll a sírjához például a kutya, ilyet is, ugye filmen is láthattunk.
2: Abszolút.
1: De ez nem csak filmtörténet, ez valóság, tehát, hogy ez megtörténik. Szóval tényleg olyan csodálatos kötődések, és egy hangon rezdülések történnek meg.
2: Amire szerintem az állatok képesek arra, igen. az ember nem, és ez az, ami ma nagyon fontos gyógyír és reménység, hogy ami egy picit az emberiségből elkezdett kihalni, vagy kihalófélben van, az állatokban még ott van, hát tanuljuk meg újra tőlük a lényeget.
1: Nagyon szép végszó volt, köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm, Gabi, hogy itt lehettem.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Pólus Enikő mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Meghalt egy ember Dunakeszin a hirtelen mélyülő Dunában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímahasználatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Megjavították a Keszthelyi Kórház klímaberendezését, visszaköltöztették az intenzív osztályt, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új beteget felvenni, 2 embert átszállítottak Zalaegerszegre. Sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egyik tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekélyvízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem találta meg. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Batthyány térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte, közölte a kiemelést végző Pest megyei kutatómentő szolgálat. A leletet hajóba emelve tudták partra vinni, ahonnan kis teherautó szállította el. A katonai motorkerékpárt a HM Hadtörténet Intézet és múzeum munkatársai vizsgálják majd át. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, a hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, már is indul a Manna délután, ma is egészen délután 5-ig rádióztatunk együtt, a mikrofonnál István Dániel. Az eget kémleljük már is, 6 olyan sláger érkezik, ami ezzel kapcsolatos, a Coldplay és a Sky Full of Stars, az ILO és a Mr. Blue Sky. Van is mit nézni egyébként, ilyenkor augusztus elején abszolút csillaghullás van, úgyhogy érdemes hosszúra nyújtani az éjszakákat és később lefeküdni hajnalban, hogyha nem felős az ég, akkor kémlelni, hiszen ilyesmit is láthatunk. Aztán 2007 és 17 terítéken majd az akkor is slágerista vezető őkkel idézzük meg az időutazásban többek között Mikát, a Veronikást és a Good Charlotte formációt, az óra sztárjai közül pedig Mester Tamás és George Ezra érkezik majd 3-3 dallal. Ez a szűk keresztmetszet, de úgyis jönnek a részletek. Egyre Bibi Rexával indul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek. Talán, hogyha klimatizált a munkája, akkor még jobb is ott, mint otthon. Ha esetleg az nem, ha pedig valaki szabad téren dolgozik, akkor kitartást próbálja meg árnyékban üzni a tevékenységét, és hogyha esetleg tényleg ez a helyzet, akkor 5-6 liter folyadék is lecsúszhat. Érezzük egyébként, hogy kevésbé kell akár kimenni is, hiszen sokkal többet izzadunk, úgyhogy ezért is kell nagyon sok folyadékot bevinni, és a sóról is gondoskodjunk. Egyébként holnap tetőzik majd a hőség, sajnos ez még rá tud menni egy lapáttal, aztán hétvégére majd remélhetőleg jön a felfrissülés, már a 30 foknak is örül az ember ezekben az időkben. Közben egyébként az eget kémleljük, már is Sky minden mennyiségben jön, Sonic és a Sky, de itt lesz a Midnight Oil és Jason Derulo ide passzoló témája is hamarosan. Hát Sonic ugye az ezredforduló nagy-nagy művésze volt, a mai napig aktív a hölgy, mert ugye hölgyről van szó, egyébként DJ-ként is remekel különböző bulikban. 85-ben adta ki különben debütáló lemezét, és aztán a 90-es évek nagy részét, ahogy mondtam, DJ-ként töltötte, leginkább London körül és saját dalokkal is próbálkozott. Az áttörést az itt Félszagút hozta meg számára, amely hatalmas sláger lett, és a slágeristák élére is tört. Aztán jött a sikersorozat folytatása, ahol mi tartunk, a Sky, ami egyébként pillanatokon belül felcsendül, ez a brit slágerista második helyéig jutott. Sonic azóta újabb számokkal jött ki, turnézott, míg nem 2009-ben sajnos le kellett állnia, hiszen mellrákot diagnosztizáltak nála. A műtét és a kemoterápia után aztán visszatért a munkájához, és 2011-ben kiadta a Sweet Vibrations című albumot. Pont láttam róla is egy kis videót, ahogy a kis házi kedvencének nagyon viccesen mutatta az egyik nagy slágerét, hogy különben egyébként a gazdi elég nagy sztár volt ezzel a dallal. Aztán majd a Midnight Oil érkezik, és a Blue Sky Mine bizonyítva, hogy nem egy slágeres előadók. Hát, hogyha azt mondom, hogy Midnight Oil, akkor nagyon sokaknak a Beds Are Burning jut az eszébe, de egyébként ez is óriásit ment annak idején. Hát eléggé veteránnak számít a csapat, hiszen 76-ban alakultak Ausztráliában. Később aztán tulajdonképpen mindent elértek, amit lehetett. Eredetileg Jet Rotary és Yes feldolgozásokkal rukkoltak elő. Nevüket egyébként Jimi Hendrix Burning of the Midnight Lamp című dalából vették, és aztán jöttek a nagy-nagy slágerek, így például az a dal, amit mindjárt adok, a Blue Sky Mine. És aztán Jason Derulo érkezik hozzánk, és a Kiss the Sky, ő egyébként nemrégiben a Budapest Parkot forgatta fel egy szenzációs koncerttel, az amerikai énekes a legismertebb slágereivel, látványos koreográfiákkal és energikus előadással szórakoztatta a több ezer rajongót, teltházzal, kiváló hangulattal. A koncerten fennsendültek többek között a Watch a Say, a Talk Dirty, a Wiggle és a Savage Love című slágerek is. A produkciót egyébként azt olvastam, hogy sajnos nem voltam ott, látványos fénytechnika és dinamikus táncbetétek tették még emlékezetesebbé. A közönség az este folyamán végig aktívan együtt énekelt és táncolt az előadóval, aki ismét bizonyította, hogy miért számít a nemzetközi popzene egyik legnépszerűbb sztárjának. Éppen pont úgy néz ki, mint 15 évvel ezelőtt, erről is faggatták, azt hiszem, a Fókuszban, és elmondta, hogy tulajdonképpen nagyon odafigyel az étkezésére, minden héten csinál egy napot, amikor egyáltalán semmit nem eszik, és az egyéb napokon is próbál egy étkezést beiktatni az életébe, ennek köszönheti bomba formáját, úgyhogy megdolgozik a sikerért, az tény. Sonic és a Sky, Midnight Oil és Jason Derulo, hamarosan, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Ma még nem is mondtam, SMS számunkat pedig működik, hogyha van közlekedési információ, szívesen veszem 0677098-at. Viberre is be van kötve. Jó utat egyébként a Manna FM-mel. Közben ilyenkor nyáron azért főleg, hogy alig lehet aludni, az ember továbban fent, és hogyha így alakul, akkor egyébként egy pokróccal érdemes dimbes-dombos területekre kifeküdni, hiszen szinte minden este lehet látni hullócsillagot, ha pedig jön a hullócsillag, akkor lehet egy jót kívánni. Úgy érdemes az eget kémlelni. Innét jött az ötlet, hogy jöjjenek olyan dalok, amik ezzel kapcsolatosak. Angolul ez annyit tesz egyébként, hogy Sky. Mindjárt jön a Coldplay és a Sky Full of Stars, aztán az ILO formáció és Miley Cyrus is benéz hozzánk hamarosan. Hát ugye az előbb arról beszéltem, hogy Jason Derulo felgeteges koncertet adott a Kiss the Sky-jal, hát ugyanez volt a Coldplay-jel, csak ők azért nagyobb ívben jöttek Budapestre. Eredetileg egy koncertet hirdettek meg, aztán a jegyeladásokból lemérték, hogy bizony elég népszerű a csapat nálunk is, úgyhogy még egy dátumot meghirdettek, és aztán jött a harmadik dátum. No hát ez aztán akkora sikereket ért el a környező országokból érkezőkkel a turizmus tekintetében is, hogy szerintem kéne még ilyeneket csinálni. A Coldplay egyébként 98. januárjában alakult, ugye Chris Martin az énekes, de ott van a csapatban még Johnny Backlund, Guy Berryman és Will Champion is. Eddig több mint 30 millió lemezt adtak el, és olyan ismert slágereik vannak, mint a Yellow, a Scientist, a Speed of Sound, vagy a Grammy-díjas Clocks, és ugye a Paradise. Az együttes egyébként jelenleg 7 Grammy-díj birtokosa. A Sky Full of Stars érkezik tőlük pillanatokon belül. Aztán majd az ILO formáció és a Mr. Blue Sky, hát ez az ILO egyébként, ez egy rövidítés, eredetileg ugye az ő nevük Electric Light Orchestra, Birminghamből érkeznek hozzánk. Több korszakuk volt, két megszakítással működtek, 70 és 2001 között, majd 2014-ben Jeff Lynne's ILO elnéven újra alakultak. Roy Wood és Jeff Lynne alapította az együttest, a kezdeti hazai sikereket követően pedig az Amerikai Egyesült Államokban tettek szert nagyobb népszerűségre, lemezeikből világszerte több mint 150 millió példányt adtak el. Köszönhető mindez a Mr. Blue Sky-nak is, ami mindjárt érkezik, és aztán majd Miley Cyrus jön hozzánk, aki igazi gyereksztár, talán azon kevesek egyik, aki meg tudta úgy őrizni nagyjából a szellemi épségét. Ugye általában bekattannak ezek a gyereksztárok, hiszen nem nagyon tudnak mit csinálni azzal, hogy nagyon korán eléri őket a siker, gondoljunk csak Demi Lovatóra vagy Britney Spearsre, de Miley Cyrus úgy tűnik, hogy rendben van mentálisan is. Ugye a tavalyi esztendőben megkapta az első Grammy-jét a Flowers című dalért, tehát már gyerekkora óta ismerjük. Egy egész konkrét korszakot ölelt fel a Hannah Montana szezon, amire egyébként véletlenül ment el castingra, és eredetileg nem is őt akarták választani, aztán csörgött a telefon, hogy végül is ő alakítaná a főszerepet. Jellegzetes, mélytónusú hangjával rögtön levette a tinédzsereket a lábukról, és annak idején egyébként mindenki Hannah Montana lázban égett, aztán utána ezt a bizonyos gyerekkori lázat váltotta le szerintem valamelyest a jégvarázs. Hát Miley Cyrus azóta egyébként ízig vérig nő lett, ezt bizonyította is a Wrecking Ball klipjében, ahol kimondottan arra fókuszált, hogy ő már nem gyereklány, hanem egy igazi érett nő, és azóta szépen beindult a karrierje, meg is lett az első Grammy. Nálunk témában passzolóan a Midnight Sky-t énekli hamarosan, de csak a Coldplay és az ILO után, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Hát sajnos egyelőre marad a meleg, olyannyira, hogy még be tud turbózni az időjárás. 40 fok körüli hőmérsékleti értékek lesznek holnap is. Csütörtökön tetőzik majd a meleg, aztán pénteken talán jön majd csapadék, és akkor egy picit visszaül a levegő 30 fokra, a hétvége pedig már ilyen 29-30 fokkal zötyög majd, tehát az szinte egyébként már nekünk frissítő lehet a mostani hőség után. Mindjárt indul egy újabb zenei maraton Dean Lewis-szal. Jön a nyári Della Waves.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semmennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel, 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP öröklakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örökáron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül másfél évig tart. Az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírül az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalták, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta, bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelést leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház városligeti fasor felüli oldalán gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutkai Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a tőzsdegurú és spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta, és még sokan mások.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és app.

0: a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel, jó meleg van, mindenki így jön eleget, hát le a kalappal egyébként a tűzőnapon fizikai munkát végzőknek, az utcán dolgozóknak, az építkezésen építkezőknek, úgyhogy nekik egyébként 5-6 liter is lemehet kitartást mindenkinek, most már tényleg csak egy pici türelem kell, hogy felfrissüljünk, hiszen pénteken jön a hidegebb levegő, de majd mindjárt pontosítjuk az időjárás jelentés végén, hogy mi lesz a helyzet, és aztán indul az újabb óra, időutazás lesz majd terítéken, 2007 és 17 jön majd, onnét jönnek az akkori slágerista vezetők, éterbe kerül majd Mika, Veronika az egy-egy dala, de itt lesz velünk a Bieber-sz, illetőleg Axwell és Ingrosso, de egyről a John Legend-del indulunk, az ő dala Love Me Now. I don't know who's gonna kiss you when I'm gone, so I'm gonna love you now, like it's all I have. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
4: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímahasználatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egy

0: Előre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozza létre, amint erre szükség lesz. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Visszavonta az új M1 híradó hétfőn bejelentett főszerkesztőjének, Hajdú Gábornak és műsorvezetőjének, Borsa Miklósnak a megbízását a közmédia vezetősége, közölte a Duna Média szolgáltató. A döntés előzménye, hogy az augusztus második felétől több élő hírműsorral jelentkező M1 híradóhoz szerződött két munkatársról, a 24.hu egy cikkben azt írta, Hajdú Gábor korábban a Mészáros csoport kommunikációs munkatársa is volt, Borsa Miklós pedig híradós műsorvezetőként az M1-en dolgozott 2015-ös visszavonulásáig. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drón használatot jelent a rendőrségnek. Időjárás. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Na hát akkor indulunk is, már is jön az időutazás, ez annyit tesz, hogy két évben kötünk ki. Most a kiszemelt két esztendő 2007 és 17, majd onnét jönnek az akkor is lágerista vezetők, de azért csúrantok cseppentek információkat is, hogy el tudjuk magunkat helyezni az idősíkon. Az biztos, hogy jön majd Ausztráliából a Veronikáz, de itt lesz az Axel és Ingrosso, meg a Bieber's formáció is. Már is John Legend-del indulunk az ő dal, a Love Me Now, az én nevem pedig István Daniel. Jó szórakozást mindenkinek!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98 pontat, Manna FM életöröm zenékkel, 0677098-at, ez pedig az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat, vagy ha valakinek lenne egy életre szóló élménye 2007-ből, ahogy kimondom ezt az esztendőt is beugrik, azt is küldj el, nosztalgiázzunk együtt, hiszen már is onnét indul az időutazás, hát pont most nézek egy sorozatot, ahol egyébként egy tulajdonképpen kamu startupról mesél az összes rész, és ez elég jól végighalad egyébként kronológiailag az időben, és pont azt az időszakot dolgozták fel, amikor megjelentek az okos eszközök, az iPhone-ok, óriási tömeghisztéria közepette versenyeztek az emberek, hogy ki tudja először megszerezni. Hát igen, ez 2007-ben volt pont, ahol mi kötünk már is ki. Június 29-én kezdték meg az első iPhone-ok értékesítését, és ezzel elkezdődött az okos eszközök forradalma, hát ugye megreformálta az egész életünket ez a mobiltelefon ügy. Tényleg azóta teljesen megváltoztak a szokásaink, számítógépként használjuk, zenelejátszóként, tehát szerintem még maga Steve Jobs sem gondolta volna, hogy ekkora hatással lesz a társadalomra minden országban. Július 20-án Magyarországon megdőlt a hőségrekord. A Kiskunhalason mért 41,9 Celsiusok volt a valaha mért legmagasabb érték az ország területén. Hát ezt már idén júniusban megdöntöttük, és valószínűleg most, hát holnap vagy holnap után szintén megfogjuk, hiszen állítólag veszélyben van az abszolút hőségrekord. Alig telt el egy hónap is, már is itt tartunk. Október 5 és 7 között pedig Budapesten negyedik alkalommal rendezik meg a Rubik kocka világbajnokságot, melyen a magyar csapat igen jól szerepelt. No, már is zenékkel kapjuk el az évet, talán az mindig jobban állhozza a hangulatot. Mika abszolút sikereket ért el 2007-ben a Grace Kelly-vel többek között, ő érkezik elsőként, hát eléggé hányaveti sorsa volt gyerekként, hiszen egy éves volt, amikor családja a háború miatt Libanonból Párizsba költözött, és aztán itt is kezdett el tanulni zongorázni. 7 évesen már meg is volt az első dala, amit zongorával kísért. 9 volt, amikor családjával aztán visszaköltöztek Londonba. Nehéz volt beilleszkedni a suliba, diszlexiával is küzdött, így fél évig magántanuló volt. Mint mondta, ez volt az az időszak, amikor a zene igazán fontossá vált számomra, visszahúzott egy kicsit a földre. 9 éves kora óta tudta egyébként, hogy dalszövegíró akar lenni, és még amit elmondott a gyerekkoráról, érdekes, hogy milyen dolgokat jegyez meg az ember, szigorú orosz énektanára volt, Ala Ardakov. Oké. A Veronikáz érkezik, aztán majd egy ausztrál elektropop, pop-punk és rock stílusú együttes, tulajdonképpen egy ikerpár alakítja a formációt. 2 stúdióalbumuk volt, de ezzel egyébként leigázták az egész világot. Az első 2005-ben jelent meg, 280 ezerrel adott példánnyal, és aztán jött a Hook Me Up 2007-ből, amiről én választottam most egy dalt. Ez volt szerintem a legnagyobb sikerük. A végére pedig majd a Good Charlotte érkezik, akik többször jártak a Sziget Fesztiválon is, egy amerikai új generációs banda, védjegyük a dallam most feszes tempójú pop-punk zene. A zenekar nevét egyébként Carol Beach York, Good Charlotte, The Girls of Good Day, Orphanage című mesekönyve után választották maguknak. Egészen különleges stílust, hangzást hoznak, majd ritka egyébként könnyű zenei rádióban, hogy játsszák őket. Mi ezt megtesszük 2007-ből, mindjárt jön az I Just Wanna Live, de egyelőre Mikával indulunk. Jön a Grace Kelly, és aztán hamarosan felcsatlakozik majd 2017 is. Itt a 98 pontat Manna FM-en. I promise you it won't happen again.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Megnézem azt a listát, amit egyébként sokan ajánlgatnak, hogy valakinek nincs otthon klímája, nem olyan klasszikus értelemben véve dolgozik, hogy általában az emberek 8-tól 4-ig és hűsölne, akkor milyen klimatizált helyekre tud behúzódni. Sok van egyébként. Hát Budapesten ugye ott vannak a plázák, de egyébként vidéken is van kínálat, úgyhogy ha valaki a menedéket ilyen helyen keresni, akkor megtalálja a listát az interneten. Jó megoldás lehet, egyébként mindenkit szeretettel várnak. 2007 után 17 terítéken, ott folytatódik az időutazás, mi minden történt akkor. Hát január 20-án beiktatták hivatalába Donald Trumpot, az első körben ugye ő volt az Egyesült Államok 45. elnöke. Május 13-án a Salvador Sobral által képviselt Portugália nyerte a 62. Euróvíziós Dalfesztivált Kijevben, második lett Bulgária, harmadik Moldova, ami nekünk ennél sokkal fontosabb, hogy Pápai Jóci a 8. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében, nagyot ment Jóci. 2017 egyébként a globális mérések kezdete óta a Föld második legmelegebb éve volt, az átlag hőmérséklet 14,7 Celsius fok volt, ami 1,2 fokkal volt magasabb az iparosodás előtti átlagnál, és elég kemények voltunk a filmvilágban, óriási sikereket értünk el, hát gondoljunk csak február 18-ára, amikor Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című nagyjátékfilmje nyert el az Aranymedve díjat Berlinben, és ez nem lett volna elég február 26-án a 89. Oscar gálán a legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában Oscar díjat nyert Deák Kristóf kis játékfilmje a Mindenki. Na hát ennyit az év margójára, hogy el tudjuk magunkat helyezni, hogy miről is beszélünk, de a zenék ugye mindig jobban hangulatba hoznak, beugorhatnak például jó kis nyári emlékek Axel és Ingrosso dalának hallatán, de jön majd a Beavers, illetőleg kiáll a Saddle is pillanatokon belül. Hát Axel és Ingrosso ugye eredetileg a Swedish House Mafia tagjai voltak, azt három DJ alkotta, Axel, Steve Angelo és Sebastian Ingrosso. Még eredetileg Eric Pritz is a csapat tagja volt, de aztán elég hamar kivált és feldolgozta a Pink Floyd dalát, azzal ért el Swedish House Mafián kívüli nagy sikereiket. Aztán voltak így kollabok, külön-külön is a csapaton kívül, ilyen volt például a Thinking About You, és aztán mindenkit meglepett a Swedish House Mafia, hogy 2 évvel ezelőtt újból visszatértek, méghozzá Weekenddel közösen készítették el a Moth to a Flame című dalt, ami aztán meg is járta a slágerlistákat. 2012-ben alakult a Beavers formáció, úgyhogy 17-re tulajdonképpen ők már abszolút sikeresnek voltak mondhatóak, ez már a sokadik slágerük lesz, amit hozok a Bára holnap. Hát eredetileg egyébként meglehetősen titokban rukkoltak elő az első nagy slágerükkel, akkor még nem lehetett tudni, hogy a Puskás fivérek állnak a csapat mögött, sokáig titkolták is ezt, de amikor jött az első nagy díjátadó, a Fonogram, és díjazni kellett őket, akkor már azért illett előrukkolni rendes arccal, emberi formában, hogy át tudják venni a szobrocskát, és akkor már lehetett tudni, hogy Puskás Peti áll a csapat hátterében. A végére pedig majd Kiala Saddle érkezik hozzánk, egy amerikai színésznő és énekes, aki eredetileg Broadway színésznő volt, számtalan díjat bezsebelt, többek között Tony díjat is kapott, és aztán később a Golden Globe-ot is megkapta ezért a dalért, amit mindjárt hozok, 2017-ből jön majd ez, egy évvel később kapta meg egyébként a Golden Globe-ot, és jelölték a legjobb eredeti dal Oscar díjára is, úgyhogy ő is egy nagy ívű énekesnő. No hát, nem kis pályásokkal idézem meg 2017-et, egy szó sem lehet, indulunk a Thinking About You-val, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM-en Geszti Péter érkezik pillanatokon belül, és stílszerűen egy jó kis nyári dal, ez lesz majd a Vigyél a nyárba. Hát ugye Péter nagyon aktív, együtt dolgozott nemrégiben Péter Fiborival, úgy szépen megünnepelte a 60. születésnapját is, több koncertet adott, az volt a Geszti 60, úgyhogy csak így tovább. Jó egészséget kívánunk neki is, meg a családnak is, mindjárt ő érkezik tehát a programajánlatok után ezzel a dallal.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád.

0: Minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világ. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus

0: Itt a 98.6 Manna FM, életöröm zenéke, mindjárt délután 4 óra jó utat kívánok hazafelé. Ha lenne info, akkor gondoljunk a többi mannásra. 0677098-at. Ez az SMS és Viber számunk. Jó dolgunk lesz egyébként a következő 60 percben is. Az óra sztárja érkeznek. Mester Tamás 3 dala, ő még szerintem nem is szerepelt ebben a státuszban nálunk. És aztán majd jön George Ezra 3-asa is. A szívünk az oly közel álló Budapest többek között majd tőle. De egyelőre Harry Styles-szal indulunk. Az ő dala az As It Was.
1: Sorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozza létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egyik tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekélyvízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófa védelem nem találta meg. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül.
1: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, a mikrofonnál István Dániel, de igazából ez a mikrofon hamarosan az óra sztárjaié lesz. Ők mindig ebben a státuszban érkeznek három dallal, úgyhogy mesélek is róluk. Így lesz ez most Mester Tamással többek között, itt lesz az Egy forró nyár, vagy a Flow Like a River, ami ugye a koronavírus járvány alatt íródott, és aztán a George Ezra hármasába is belecsapunk. Itt lesz majd az a dal, amivel minden elkezdődött, és ami rólunk szól, az lesz a Budapest. De egyelőre Harry Styles indít, már is szól az As It Was.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és az óra sztárjaival, közben egyébként nézem az SMS falunkat, hogyha van valakinek információja, akár a közlekedésről, akkor küldje el nekem a 0677-986-ra, mindig vevő vagyok rá. Mester Tamás a Fókuszban, ő a főszereplőnk, ő az óra egyik sztárja, három dalát már bekészítettem, mindjárt jön a Flow Like a River, az egy forró nyár, vagy a Szeretlek valamiért. Hát Mester Tamást elég régóta ismerjük egyébként, magyar énekes, zenész, dalszerző, szövegíró, a Jack Jack zenekar énekese, a 4., 5. és 6. Megasztár szériájának zsűrije, szerintem a fiatalok közül sokkal inkább a Megasztárból ismerik egyébként, mint a zenéségéről, de majd mindjárt hozzájuk is közelebb hozzuk a munkásságát. Szülei is íresek, Mester Ákos újságíró és Mester Éva szintén újságíró. 2021-ben jelentkezett tulajdonképpen utoljára hangfelvétellel, na azzal indulunk mindjárt, az lesz a Flow Like a River. Egyébként 89-ben csatlakozott a Step együtteshez, nem tudom, arra ki emlékszik, miután a zenekar megvált korábbi menedzserétől, Fenyő Miklóstól és Kis Szabó Gábor is visszatért az első emeletbe. Az együttes felállása akkor Flipper Öcsiből állt, Zsoldos Dediből, Popper Péterből, Fehér Attilából, és ugye jött Mester Tamás. Nekem a gyerekkoromban egyébként, amikor először felbukkant a neve, az a Mester és Tanítványai formáció volt. 91 és 92 között még előtte Tamás a Dream Team együttessel Európa szerte turnézott, még akkor Franciaországban is élt, aztán 93-ban jött haza Magyarországra, és akkor alakult meg a Mester és Tanítványai zenekar. Ugye itt már abszolút frontember volt, a neve is a zenekar nevében ott van, énekes, zeneszerző és gitárosként muzsikált ebben a bizonyos fennállásban. Két korongot jelentettek meg, és ezekből összesen 150 ezer példány kelt el, úgyhogy mindkettő elérte az rajnlemez minősítést. Ez akkor egyébként nagy szó volt, hiszen tényleges lemez eladásról beszélünk, nem letöltésről. A zenekarnak a két lemez két díjat is hozott. Nekik ítélték oda az év felfedezetje és az év albuma díjakat. Aztán 95-ben felbomlottak. Tamás egyébként nagy utazó, igazi vagabond típus. 99-ben elhagyta Magyarországot, és előbb Los Angelesben, majd azt követően New Yorkban telepedett le. Első szólólemeze munkálatai az is Amerikában látott hozzá. Az USA-ban egyébként neves külföldi szakemberek is felfigyeltek rá és készülő albumára. Ennek köszönhetően ismerkedett meg a producerével Eric Gastel, aki 17 éves kora óta jelen van az amerikai zenei életben. Az elmúlt időszakokban olyan neves előadók munkáját segítette, mint például Kid Rock, Will Smith, David Bowie vagy Britney Spears. Aztán jött a Jack Jack-es korszak, és mindenkit meglepett egyébként Tamás, amikor nemrégiben új dallal jelentkezett. Ez nemrégiben, ez 2021 volt, akkor ugye a Covid valahogy őt is bezárta, és úgy gondolta, hogy van közlendője, úgyhogy egy új dallal, új albummal jelentkezett. Akkor frissében ezt itt a 98.6 Manna FM-en mutattam is, és mindjárt egyébként ezzel indulunk, jön a Flow Like a River, aztán majd az egy forró nyár, és a Szeretlek valamiért, és ez ugye a Megasztárt is említettem, sokan onnan ismerjük, három évadon keresztül Tamás válogatta a különböző tehetségeket, és adott nekik tanácsot igazán nagy sikerrel. Szóval ő az óra sztárja, hamarosan pedig majd George Ezra érkezik, de egyelőre a Flow Like a River az életöröm zenék között. Itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást!

0: Itt a 98 pontat, Manna FM életöröm zenéke, kitartást, holnap után még tetőzik a hőség, 40 fok körüli, vagy annál magasabb hőmérséklet értékek is lehetnek, úgyhogy lehet, hogy megdől a júniusban felállított abszolút hőségrekord, de aztán majd frissül hétvégére az idő, lehet, hogy lesz csapadék, és arra is olyan nagy szükségünk van, de a maximum alig haladja majd meg a 30 fokot. Jó utat hazafelé egyébként, a 0677098-os SMS és Viber szám abszolút aktív, nézem, úgyhogy ha van közlekedési információ, szívesen veszem, ha jön, hogy továbbadassam a többieknek. A folytatásban újból három dal érkezik, méghozzá az újabb óra sztárjától, George Ezrától, akinek szülei tanárok, ő az angliai Hertfordban nőtt fel, majd Bristolban folytatott felsőfokú tanulmányokat 2011-től. Bevallása szerint leginkább Bob Dylan és Woody Guthrie hatottak zenéjére. Első EP-je 2013. októberében jelent meg Did You Hear the Rain címmel, amelyet 2014. márciusában a Casio követett. Első albuma Wanted on Voyage címmel 2014. június 30-án került a boltokba, és decemberig 678.156 példányt adtak el belőle. George Ezra igen hamar felkeltette a figyelmünket a Budapest című dalával. Amikor megkérdezték, hogy járt-e már nálunk a dal megírása előtt, azt mondta, hogy sajnos még soha nem járt Budapesten, bár természetesen nagyon szeretne eljutni hozzánk minél hamarabb. Volt egy európai körúton, és Budapest azok között a városok között volt, amiket mindenképp szeretett volna meglátogatni, de ez végül nem jött össze. Mindenki arról mesél, hogy Budapest milyen gyönyörű, így az ember fejében láthatatlanul is az áll össze, hogy ez egy álomhely, ahová minimum vágyódni kell. Ahogy elmondta, a dalban az ő képzeletbeli Budapestje egy rejtett, dédelgetett titkos hely, de része azoknak a dolgoknak, amit a nagy zongorájával együtt hajlandó lenne feladni valakiért. Gyerekkorában először a nagy dalszerzők hatottak rá, Leigh Bailey vagy Bob Dylan, ugyanakkor fiatal korától nagyon is követte az aktuális trendeket, sőt, kifejezetten tanulmányozta a modern zenei struktúrákat is, még a tánczenét is, a suliban is zenei tanulmányokat folytatott. Egyébként az ő története is egy igazi sikersztori, hiszen folyamatosan pakolta fel a YouTube-ra a dolgait, zenét, és így figyelt fel rá a kiadója, akivel rögtön kiderült, hogy egy hullámosszon vannak. George Ezra egyébként később többször is fellépett Budapesten, a Szigeten és az Akvárium klubban is. Mint Gerendai Károly, a Sziget akkori főszervezője 2015-ben elmondta, az ifjú tehetség egy Budapest című dallal úgy robbant a nemzetközi köztudatba, hogy még soha nem járt Budapesten, bármint kiderült, látatlanban is varázslatos helynek tartja. Rögtön fölkeltette az érdeklődésüket ez a sztori, ezért megkeresték Ezra a menedzsmentét, hogy szívesen meghívnák a Szigetre egy kis városvezetéssel összekötve. Ezra egyébként szereti meglepni rajongóit. Az énekes először ingyenes letöltésként tette közzé dalait a megjelenés előtt, így a Budapestet is, és kicsit több mint 6 hónap alatt a dalt már 10 millió alkalommal játszották le a Spotify-on és 5 millió alkalommal a YouTube-on, melynek köszönhetően top 10-be került Európa számos részén, köztük Németországban, Belgium, Dániában, Olaszországban és Hollandiában, utóbbi két országban pedig már aranylemez lett a dalból készült kislemez. Az énekes az első siker után a Paradise című dalával tért vissza, mely második albumán a Staying at Tamarazon található. No, én három dalt szintén készítettem tőle, mindjárt jön a Shotgun, aztán majd a Budapest, a szívünk közel álló sláger, a végére pedig az Anyone for You. George Ezra hármasában itt a 98 pontat Manna FM-en, most az életöröm zenék között.
1: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in

0: Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel, és mindjárt egy megállás nélküli zenefolyammal az Ecosmith formáció érkezik, és tőlük majd a Bright, a program ajánlatok után, ebben a nagy melegben is egyébként van mit csinálni a fővárosban is környékén, úgyhogy ezekből lehet ötletet meríteni, aztán majd erre a dalra kell figyelni nagyon. Mindjárt jön a Bright.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Piacra járni ma már nem csak hobbi, hiszen így juthatunk a legegyszerűbben szép zöldségekhez, gyümölcshöz, amiből egyre kevesebbet látni az üzletek polcain. A fedett vásárcsarnokok mellett város szerte egyre több helyen találunk a hét bizonyos napjai megrendezett piacokat, ahol megbízható és lelkes termelők szép portékái közül választhatunk. Nekünk városiaknak legtöbbször nincs időnk a termőföldtől az asztalig kísérni a zöldségek és gyümölcsök útját, ám a vásárlásnak ezzel a formájával jó helyen csatlakozhatunk a folyamathoz, a csodás hozzávalók látványa pedig főzésre inspirált. A Vidab Budapest összegyűjtötte a piaci helyek

0: termékeket, ilyen például a római parti piac. Körülbelül 30-40 termelőtől vásárolhatunk nagyon kellemes környezetben a római part óriás fái alatt. Bringával szombatonként szuper reggeli program a látogatás, könnyűszerrel végigcsoroghatunk a Dunaparton, hogy finomságokkal tankoljunk fel, de van itt néhány beülőse is, ahol kipihenhetjük a fáradalmakat. Ezen a piacon találjuk talán a legjobb minőségű termelők által feldolgozott élelmiszereket. Érdemes kipróbálni ezeket. Aztán a következő a Vahot utcai piac. Az MDF piacok története önmagában is nagyon érdekes. Ezek voltak az első helyszínek a városban a rendszerváltás környékén, ahol helyi termelőktől, gazdáktól vásárolhattak a fővárosiak. Noha a Vahot utca és környéke a Bikás Park felújítását követően megszépült, a jól bevált piac maradt. A helyszínt 4-es metróval a legegyszerűbb megközelíteni, itt először kis bolhapiac fogad, utána érkezünk meg a termelőkhöz. A következő a biokultúra ökopiac, különleges ez, ahol mintegy 70 árus portékái közül választhatunk. Az élelmiszerek mind minősített ökológiai gazdálkodásból származnak, ezen kívül néhány kézműves termék, játékok, illetve természetes anyagokból készült kozmetikumok közül is válogathatunk. A helyszín egyébként nagyon kellemes, könnyen megközelíthető, a gesztenyéskert háta mögött járunk. Az is látszik, hogy igazi közösséggel van dolgunk, a minőségi termékek mellett azonban számunkra azzal emelkedik ki ez a piac, hogy nagyon sok különlegesség, szokatlanabb zöldség is van a termékek között. Míg a havannai lakótelep és környéke korábban inkább negatív sztereotípiákkal fonódott össze, most egyre több pozitív változást láthatunk. Az egyik legjobb ezek közül a 89 óta működő piac megújítása, ami olyan jól sikerült, hogy a 2020-ban elkészült épület Budapest építészeti nívódíjban részesült. A pavilonok szerdán és szombaton élettel telnek meg, igazi közösségteremtő helyszíné változik a tér, ahol teljesek, húsosok, zöldségesek kínálják portékáikat. Érdemes minél korábban érkezni, hiszen nem kellene lecsúszni a pörgésről. A következő a Sashalmi piac, nem a legolcsóbb, de szuper programokkal, rendezvényekkel is vár ez, ami 2011-ben újult meg, így az új pavilonok mellett játszóteret, csinos fasort is találunk. A piac történetének is érdemes utána nézni, egyébként piacnapokon szombatonként lezárják a közeli Margit utca piacon áthaladó részét, így kellemes sétáló utcában vásárolgathatunk, beszélgethetünk, ismerkedhetünk szomszédainkkal. A helyszín az Őrsvezér teréről tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthető, az őstermelők portékái mellett kis bolhapiacon vadászhatjuk a kincseket, nézelődés közben pedig jókat ehetünk, van street food és többek között kürtős kalács is.
1: Élet, öröm, zene. Ez

0: a 98 pontat, Manna FM életöröm zenéke, pompás 3 óránk volt, én legalábbis nagyon bírtam. Holnap is remélem találkozunk, 2-től várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, de hát addig is érdemes maradni, hiszen jönnek a jobb-dájobb műsorok és az életöröm zenék. István Dániel viszont most búcsúzik, jó szórakozást!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pándorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
5: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pándorf.
6: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
7: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
8: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
9: Volkswagen.
10: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
11: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerül. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Reklám hangzott el.
12: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A Paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről és az arra adható összehangolt EU-s válaszadásról, közölte a belügyminisztérium. A videokonferencián Magyarországot Pósfai Gábor belügyminiszter képviselte. A tárca kiemelte, mivel valószínűleg szervezett akcióról volt szó a külső határ ellen, ezért hazánk is csatlakozott a 22 tagállam által kiadott levélhez a közös fellépésről. Akár két napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról. Óvatosságra int a vízitúra szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül.
1: Időjárás.
12: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Song, Living Water.
2: What yeah, so that? What happened is dear friend Brian Fowler.
3: Egy kedves barátom Brian Flaber felhívott egy reggel munkába menet, és azt mondta, hogy fontos mondani valója van számomra. Elmesélte, hogy egy gyönyörű kórusról álmodott, akik az élő vízről énekeltek. Hát nem pontosan értettem az álom jelentőségét, mondtam, hogy kösz haver, hogy ezt megosztottad velem, de valahogy, ahogy leraktuk a telefont, elkezdtem gondolkodni, és imádkoztam, hogy megértsem, mi Isten szándéka a barátom álmával az én életemben. Aztán egyszer csak eszembe jutott Ezékiel könyvének az a fejezete, ahol a prófita a száraz csontokról ír, és arról, ahogyan azok életre kelnek. Isten beléjük leheli az élet lehelletét. Tudjátok azt is, hogy a kőszívek hús szívekké válnak, és hát ez a két kép az, amit Isten nekem adott, és ezt mondom el ebben a dalban. Ez az, amit mindenkinek tudnia kell, hogy Jézus az élő víz, és ő az egyetlen, aki számít.

0: Manna Morzsa.
1: Nyári grillezés. A jó hangulat mellett az ételbiztonság is számít. A nyári sütögetésnek külön hangulata van. Kert, terasz, barátok, beszélgetés, illatok. De a meleg időben az élelmiszerek is gyorsabban romolhatnak, ezért néhány apró szabály sok kellemetlenséget megelőzhet. Az első, a nyers és a kész étel ne találkozzon. A nyers húsleve olyan baktériumokat vihet át, amelyek a salátán, kenyéren vagy már megsült ételen gondot okozhatnak. Külön vágódeszka, külön tányér, alapos kézmosás. Ezek egyszerű, de fontos lépések. A második, a hús belseje is süljön át. Kívülről lehet szép barna valami, miközben belül még nem elég forró. A mély hűtött húst érdemes hűtőszekrényben teljesen felengedni, hogy egyenletesen süljön. A megégett, erősen füstös részeket pedig jobb elkerülni. A harmadik, ami hűtést igényel, ne álljon órákig a napon. A majonézes, tojásos, tejtermékes ételek, húsok, halak különösen érzékenyek. A nyári ételbiztonság nem hangulatrontás, hanem a jó este biztosítása. A legjobb kerti parti az, amelyikről másnap is csak jó emlék marad.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Last minute. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
2: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni, be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
1: All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
1: Reklám hangzott el.
6: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm-t emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A Paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről és az arra adható összehangolt EU-s válaszadásról, közölte a belügyminisztérium. A videokonferencián Magyarországot Pósfai Gábor belügyminiszter képviselte. A tárca kiemelte, mivel valószínűleg szervezett akcióról volt szó a külső határ ellen, ezért hazánk is csatlakozott a 22 tagállam által kiadott levélhez a közös fellépésről. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta.
0: Időjárás.
6: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Garázsból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége Buzás Dóri, a Rákkutatók Alapítvány tanácsadója, de ennél ő sokkal több minden, sokkal nagyobb a tudása, és több titulusa is van. Szia Dóri!
1: Szia Dóri!
2: Sziasztok!
1: Végzett coach vagy.
2: Így van.
1: Közgazdász, marketing szakember, üzleti tanácsadó és szervezetfejlesztő tréner. Munkájának középpontjában az áll, hogy segítse az embereket saját erőforrásaik, belső tartalékaik és valódi céljaik felismerésében. Szakmai háttere különösen izgalmassá teszi a beszélgetést, hiszen egyszerre lát rá az egyéni fejlődés, a vállalkozói gondolkodás és a szervezeti működés kérdéseire. Társalapítóként, szervezetfejlesztőként és coachként a hazai KKV világ működését is közelről ismeri. Ma arról is kérdezzük, hogyan válhat az önismeret, a tudatos döntés és a belső stabilitás valódi üzleti erőforrássá.
2: Jó így?
3: Szuper.
2: Ez vagy?
3: Így, nagyjából igen.
1: Ennek örülök.
0: Hogy lettél ennyi minden, Dóri? Mert egy ennek különböző hangzása van, meg azt feltételezzük, hogy ezek teljesen különböző szakmák, miközben azért mégiscsak van ott egy meccéspont.
3: Alapvetően a meccéspont, amit itt megtalálunk, az maga az ember és az emberi működés. És ez az, ami engem folyamatosan motivált. Nagyon-nagyon szeretek tanulni, nagyon emellett vannak egyéb végzettségeim és egyéb szakmáim is, amiket per pillanat nem használok. Például TRX edző vagyok, ott is az ember áll, és a fejlesztés, és a valamilyen szinten az egészséges életmód és az egészséges működés áll a háttérben. Van, amit az élet csodort elém, például a marketinget, azt munkahelyeimen keresztül tanultam ki, és erre építettem képzéseket, de mégis mindenhol, és sok esetben a marketinget is, így a humán erőforrás fejlesztés szolgálatába szeretem állítani.
0: Mondhatjuk akkor ezek alapján, hogy te egy filantróp ember vagy?
3: Azt gondolom, hogy igen.
0: Igen?
1: Ez ritka egyébként a 21. században, hogy egy ember nem specializálódik valamire konkrétan, hanem ennyi minden iránt érdeklődik.
3: Szerintem ma már a tudás kulcsa az nem az elmélyült és egy szakmát nagyon-nagyon mélyrehatóan ismerő tudás, hanem az, amikor sok mindenhez értesz, mindenhez megfelelő szinten, és természetesen csak abba kontárkodsz bele, amiben úgy érzed, hogy és szakmailag ez vissza is igazolt, hogy jól érted azt a szakmát, de nem kell tűpontosan nagyon mélyen érteni mindenhez. És hogyha van egy ilyen nagyon általános szétterjedt tudásod, amiben van valami kapcsolódás, és van egy középpontja, akkor szerintem azzal nagyon sokat el lehet érni ma.
1: Ez ugye egy más szemlélet, mint amit én itt említettem, de azt említette te, hogy nagyon szeretsz tanulni.
3: Így van.
1: És ez már az általános iskolából, vagy még korábbról ered, vagy pedig az iskolai tanulmányaid alatt alakult ki, hogy a tanulás, mint olyan, az egy örömforrás volt neked, vagy az ma is még?
3: Általános iskolában abszolút nem szerettem tanulni, nem is voltam egy nagyon kiemelkedően, tehát nem voltam kitűnő tanuló, nagyjából ilyen 4,5-ös átlagom volt, amit így szinte nulla tanulással hoztam le, tehát azt gondolom, hogy relatív jó képességeket sikerült begyűjtenem, és amit kellett, azt megcsináltam, de arra egy kifejezett emlékem nincsen, hogy én leültem volna, és mondjuk töriből magoltam volna, vagy bármiből, ezzel a 4-es, 5-ös közti szintet tök jól tudtam hozni, és aztán valahol így 10. koromban történt egy áttörés, ahol ott viszont ilyen megszállottan elkezdtem beletemetkezni, jöttek a célok, hogy hova szeretnék bekerülni, milyen egyetemre, mivel szeretnék nagyjából foglalkozni, és aztán talán valahogy így felnőtt koromban érkezett meg igazán az, hogy mindig egyre többet szeretnék tudni, és egyre több szakmának szeretnék az ismerője és tudója lenni.
0: Ilyen mennyiségű tudásnál elképesztő mennyiségű könyvet kellett elolvasni.
3: Így van.
0: Ilyet is, olyat is.
3: Igen.
0: Szakmai könyvet is, tankönyvet is, és hát és gondolom, hogy szép irodalmat is.
3: Igen, és ez is nagyon érdekesen alakult az életemben, mert bár most lehet, hogy majd a régi magyar tanáraim így lesütik a szemüket, de nem sok kötelező olvasmányt olvastam el. Mert egyszerűen valahogy azt gondolom, hogy ezek nem jól lettek annó kiválasztva, nem érdekesek, nem kötik le a tanulókat, és nekem ötödikes korom környékén volt egy áttörésem, ahol elkezdtem úgy igazán olvasni, és sokat olvasni, de nem a kötelező olvasmányokat, és egy kötelező olvasmány volt, ami nagyon közel áll a szívemhez, a Pál utcai fiúk, és az olyannyira, hogy a 7 éves fiammal most elolvastuk, és bár még sok mindent nem értett belőle, de mégis együtt, és ez egyrészt egy közös időtöltés volt, másrészt pedig ő is átélhette azt valamilyen szinten, amit én anno átéltem, de ezt leszámítva nem az iskola az, ami szerintem megadja a gyerekeknek az olvasás szeretetét.
1: És mi hozta ezt az áttörést?
3: Melyik könyv?
1: Hát, szerintem, ez könyvhöz
3: kapcsolható, mégpedig a Harry Potter könyvekhez. Uh-huh. Az volt az első, amit így leültem és befaltam.
0: A sok nagyon vastag.
3: Igen. 7 kötetek van, és azt is újra olvastam azóta, mert egyszerűen olyan világot tár a gyerekek elé, meg a felnőttek elé, amivel nem lehet találkozni.
0: Változtatott valamit a gondolkodásmódodon, vagy a világban való létezéseden az, ahogyan a Harry Potter könyv megjelenít egy másik világot, és validálja azt, hogy igenis létezhet mesevilág? A peronon túl,
3: abszolút. Egyrészt szerintem nagyon jó analógiák vannak benne, amit akár a hétköznapi életünkre is át tudunk varázsolni. Másrészt pedig ebből a mókuskerékből, amiben élünk, ebben az iszonyatosan felgyorsult és információgazdag világban, szerintem nagyon fontos az, hogy legyen egy olyan hely, ahol ki tudsz csekkolni, ahol egy kicsit újra gyerek tudsz lenni, ahol elhiheted azt, hogy a jó mindig győz.
0: Mindig győz a jó, nem? A végén.
3: Nem vagyok benne biztos. Most...
0: Hát nem biztos, hogy ebben az életben.
3: Igen.
0: Vagy nem biztos, hogy még az életünkben, lehet, hogy már csak odaáll, de...
3: Igen.
1: Hát szerintem...
0: Valamiben muszáj kapaszkodni.
3: Igen. A fiam volt amúgy ebből a tekintetből is nagyon érdekes, most így visszakapcsolva a Pál utcai fiúkra, hogy ő teljesen ledöbbent a végére, hogy azt mondta, hogy te anya, a főszereplő meghal. Hogy nem mindig győz a jó, és hogy ezt is meg kell tanulni kezelni, és a Harry Potterben is sok olyan karakter amúgy meghal, akikhez kötődünk, akiket szeretünk, de mégis a nagy jó érdekében teszik ezt. Aha. És ez azért egy kapaszkodó.
0: Akkor mégis győz a jó, hogyha a nagy jó érdekében meghal valaki, akkor a jóért hal meg. És
3: a jóért hal meg. Győz.
0: Nem tudom, én emellett szeretnék egy kicsit korteskedni.
1: Jó, hát a jónak az értelmezése is ugye változó, hogy éppen akkor, abban az élethelyzetben, abban a olvasmányi környezetben mit ítélünk meg jónak, és a tapasztalataink alapján.
3: Igen, a jó az egy nagyon szubjektív fogalom. Mm. Valószínűleg nekem más jelent a jó, mint nektek. És ez
0: hát mindenki... azért a mesékben az elég egyértelmű, nem, hogy mi a jó. Tehát, vagy legalábbis nagyon egyértelmű, hogy mi a rossz, és ahhoz képest akkor ki az, aki jó, mármint, hogyha mondjuk karaktereket nézünk,
3: a karaktereket
0: nem?
3: Nézünk, abszolút, de...
0: Meg bizonyos cselekedeteket is, de ez már elkezd mesefilozófia.
3: Igen. Nyilván vannak ökölszabályok, hogy mit tekintünk jónak, mit tekintünk rossznak, de nagyon sok olyan dolog van az életben szerintem, ami valakinek belefér, mert ő azt még jónak tekinti, másnak meg nem. Most mondok egy ilyen nagyon abszurd példát, az a fajta hazugság, amit azért mondasz, hogy ne bánts mást. Van, akinek nem fér bele a hazugság, teljesen no-go zóna, abszolút ő ezt elítéli, nem helyén valónak tartja, a másik meg azt mondja, hogy de hogy én azért hazudtam, mert hogy nem akartalak megbántani. Tehát van mögötte egy szándék, de mégis van, aki jónak ítéli, van, aki nem jónak ítéli az ilyen fajta hazugságot.
1: Petra föl szokta tenni azt a kérdést, de most én felteszem, megelőzöm őt, hogy mi volt az első könyvélményed, amire vissza tudsz emlékezni, és én ezt azzal egészíteném ki, hogy ha neked ez ennyire meghatározó volt, akkor te ezt elolvastad-e mondjuk a saját gyerekednek?
3: Igen, ez a Pál utcai fiúk. Tényleg az, amire így vissza tudok emlékezni, hogy az volt az első, ami ilyen nagyon-nagyon meghatározó volt, és most valahogy március-április környékén jutott eszembe újra, hogy én ezt újra szeretném olvasni, és a fiam erre rácsatlakozott, hogy de anya, ez engem is érdekel, és akkor együtt olvastuk. És ez volt az első olyan könyvünk, ami nem az az effektív gyerekkönyv volt, ahol még nagyon sok kép van kevés szöveggel, hanem amikor ő csak ül és hallgatja azt, amit én olvasok. És iszonyúan élvezte, és ez nekem is hatalmas.
0: Ki volt a kedvence?
3: Hát természetesen a Nemecsekernő.
0: És utána?
3: Kit kedvelt volt utána?
0: Még második helyzet.
3: A Boka János még egy ilyen nagyon kiemelkedő szereplő, ő nagyon tetszett neki, de például nagyon megragadta őt az, ahogy a csónakos fütyül, ahogy azt leírják, hogy ő mekkorákat tud füttyenteni, meg hogy papuskámnak hívta a többieket, és ezt a szót, ezt például magával vitte, és azóta ezt mondogatja, hogy papuskám.
1: Ha most a te éjjeli szekrényedre ránéznénk, akkor ott milyen könyvek vannak, amiket olvasol, vagy egy könyv van, vagy az a típus vagy, aki több könyvet olvas egyszerre?
3: Én nem szeretek semmit sem félbehagyni, ezért mindig egyet elolvasok elejétől a végéig. És
0: akkor
3: ha nagyon...
0: nem tetszik?
3: Így van. Ha nem tetszik, akkor is végig szembe.
0: Akkor nem ér félbehagyni könyvet.
3: Nem. És... az egyik könyv, amit most olvasok, az a Filippa Gregoritól a Király átka című könyv. Ez egy történelmi könyv, a 16. században játszódik, 8. Henrik uralkodásáról szól tulajdonképpen. Egy Plantagenet trónörökös nő, nem ő lett volna a trónörökös, az öccse lett volna a király, az ő szemszögéből mutatják be 8. Henriket és az ő házasságait tulajdonképpen, és már ki van készítve a következő könyv amúgy az éjjeli szekrényemre, tehát van ott még egy, ami egy merőben más könyv, az pedig a Szentesi Éva új könyv, ami most jelent meg héten.
1: Hát a Filippa Gregorinak nincs olyan könyve, amit én nem olvastam volna el. Én nagyon-nagyon szeretem őt. Igaz, hogy azt lehet mondani, hogy egy bizonyos korban éli, ugye meg a regényeit, de egyszerűen fantasztikus, ahogy ír, ahogy lerajzolja azt a kort, vagy ahogy a akkori viseletet, az étkezési szokásokat, és egyáltalán az egymáshoz való hozzáállást, tehát az embereknek egymáshoz való hozzáállását, ahogy megszemélyesíti, fantasztikus, tényleg.
3: Ezzel abszolút egyetértek, én is nagyon sok könyvét olvastam, és kifejezetten amúgy más írók Tudor korabeli könyveit is olvastam, tehát ezt a történelmi korszakot és ezt az angliai történelmi korszakot én nagyon szeretem és nagyon kedvelem. Ami nekem így érdekes volt a könyvben, hogy most először találkoztam azzal, hogy a Boleyn Anna egy kifejezetten negatív szereplő a Filippa Gregori világában is.
1: Igen.
0: Filippa Gregoriról mit lehet tudni?
3: Hát ő kifejezetten a Tudor korabeli angol történelemnek a szakértője.
0: Tehát, hogy gyakorlatilag egy történész, aki ír is?
3: Ebben nem vagyok biztos.
0: Na, várj, én megnézem, hogy itt van barátunk rá. Az internet. Eddig beszélgessetek kötetlenül.
1: Nagyon-nagyon jó író, olvasmányos. Én úgy tudom, hogy ő neki több könyvét meg is filmesítették. Már.
3: Igen. És például a másik Boleyn lány.
1: A másik Boleyn igen. És azok a filmek is viszonylag jól sikerültek.
0: Milyen helyes nő. Közben megtaláltam. Egy szőke göndörhajú, klasszikus angol arcú hölgy, mellényes kosztümös.
1: És ontja magából a regényeket, tényleg.
0: És 54-es születésű, és 1987 óta publikál. Wow. Igen, ezt tudjuk.
1: Érdekes, hogyha az ember így egymás után olvas, tehát én nekem volt egy olyan időszakom, amikor egymás után több könyvét olvastam, hogy azt a kiszáradást nem lehet érezni a könyveiben, amint nagyon sok írónál, hogy elkezd valamit, és akkor valahogy úgy ellaposodik a történet, hanem ő egyszerűen végig minden regényét olyan olvasmányosan írja meg, hogy tényleg nem tudod letenni.
3: Igen, abszolút.
1: Nagyon jó könyv. Író, tényleg. Ezt
0: én nem olvastam tőle még semmit, úgyhogy
1: ajánlani, tudom, hogyha valaki a történelmi regények iránt érdeklődik, akkor akkor és mondjuk a 8. Henrik kora érdekli, illetve 8. Henrik személye,
3: igen.
1: Akkor mindenképpen olvasom.
0: Aki hát egy nagy svihák volt, mondjuk fogalmazunk finoman.
3: Igen, hát így is mondhatjuk.
1: Így is lehet mondani.
3: Igen. Most, ahogy olvasom a könyvet, nagyon sokat gondolkoztam közben azon, hogy most éppen annál a szakasznál tartok, ahol már feleségül vette a Boleyn Annát, megszületett Erzsébet, és már elkezdett a Jane Seymour felé kacsingatni, tehát ő most került be a képbe, és van egy nagy egyházi átalakulás Angliában, mert hogy tulajdonképpen azért, hogy a 8. Henrik legitimizálja a saját házasságait, ő egy új egyházat alapított, aminek saját magát nevezte ki a fejének, igen, az anglikán egyházat, és hogy ez a könyv most ilyen nagyon konzervatív szempontból figyeli az eseményeket, a keresztény egyház megélése szerintem ilyen nagyon masszívan előkerül, és hogy ezen gondolkoztam, hogy itt a tradíció, meg az újítás, az hogy találkozik, hogyha ragaszkodunk a régihez, a tradicionálishoz, a megszokotthoz, akkor az meddig tud minket előre vinni, mikor van az a pont, amikor a tradíció már visszahúz. Tehát, hogy nagyon sok ilyen könyvet olvastam, és eddig ugye mindig az volt, hogy igen, ezt megcsinálta, hogy milyen jó, hogy tényleg a Boleyn Anna is mindig egy pozitív szereplő, hiszen tulajdonképpen Anglia legnagyobb uralkodójának adott életet, és hogy ebből adódóan ő mindig egy pozitív személyisége volt ennek az egésznek, de hogy milyen érdekes az, hogy a király megrögzött vágya mind a nők iránt, mind a fiú trónörökös iránt, az milyen hatalmas dolgokat hozott létre a világban, és hogy tulajdonképpen egy új egyházat alapítatott saját magáért, és elérte a célját, és na, ez engem például nagyon érdekel, hogy vajon ő látta-e oda föntről, lentről, bárhonnan azt, hogy végül is megszületett az a trónörökös, akit ő vágyott, és hogy itt van egy újabb aspektus, hogy ez a trónörökös viszont nem férfi volt, hanem nő. Szóval nagyon, nagyon más fejjel olvasom most ezeket a könyveket, mint olvastam mondjuk 20 évesen.
0: Pont erről beszélgettünk az egyik múltkori epizódban, hogy mekkora élmény újra és újra egy könyv, függően attól, hogy milyen állapotban vagyunk, mennyit fejlődtünk, a személyiség fejlődésünkben hol tartunk éppen, milyen hatások értek, és mennyi idő telt el azóta, miután olvastuk azt az adott könyvet legutóbb. Tehát akár még a Mici Mackó is, most ez egy szélsőséges példa, tud egészen más élményt adni, és más mélységet és aspektust adni.
1: Hát mások az élettapasztalataink, más dolgokat éltünk már meg, más szemüvegen keresztül látjuk az életet, és nyilvánvaló, hogy úgy olvassuk azokat a szavakat, azokat a mondatokat, azokat a történeteket, amelyeket a könyvek adnak nekünk.
0: Dóri, én nem tudom kikerülni a Rákkutatók Alapítvány tanácsadói pozícióját nálad veled kapcsolatban. Ez a nyitottság a könyvek felé, a világ felé, a tudás szomja, ami benned van, ez hogyan tud segítségé válni, mert hogy ott mindenképpen arra van szükség?
3: Igen, hát egyrészt nekem most nagyon sokat kell tanulnom, tekintve, hogy egészségügyi végzettségem pont nincsen, ezért...
0: Nem sokáig lesz ez így,
3: nem? Igen, azért már úgy motoszkál a fejembe, hogy valami sota irányába el kéne valahogy menni, hogy mégiscsak legyen, de hogy már most is önmagában nagyon sokat tanulok abból, amit kapok. Most könyvek tekintetében egyelőre nem, tehát hogy próbálok minden máshonnan információt szerezni és haladni, de hogyha az ő világukat nézem, akkor az ő olvasottságuk, tudásuk, minden irányú nyitottságuk az nagyon fontos ez a szakmához, mert bár a patológusok nem az elsődleges frontvonal, akivel egy páciens találkozik, de hogy nagyon sok múlik rajtuk. Az, hogy milyen diagnózis kapsz, hogy ez hogy kommunikálódik, hogy ez életeket ment tulajdonképpen az ő munkásságuk.
1: Az egészségügy tulajdonképpen az egy olyan terület, ahol ez az életmentés, ez ugye bármilyen egészségügyi szakmáról beszélünk, ez hozzá kapcsolódik a bennünk kialakult érzéshez és a gondolatvilághoz is. és minden olyan segítő szándék, illetve segítség, amit meg tudunk adni ebben a szegmensben dolgozóknak, vagy kutatóknak, az szerintem csak közelebb visz bennünket ahhoz, hogy egy jobb életünk legyen, egy egészségesebb életünk legyen, egy hosszabb életünk legyen, és ez egy fantasztikus dolog, hogyha így tudunk kapcsolódni, szerintem.
3: Igen, én azt gondolom, de ha most így a könyvélményeket nézzük, akkor szerintem az is például nagyon sokat tud adni, hogyha kiderül, hogy olvastatok egy közös könyvet, és lehet, hogy ez egy orvos-beteg kapcsolatban meg tudja egy kicsit bontani azt a fajta hierarchiát, amiben ilyenkor belehelyezkedünk, mert hogy van egy olyan közös kívülálló téma, amivel utána könnyebben tudtok kapcsolódni.
0: Hogy hogyan zajlik a segítségnyújtás maga, az is számomra egyrészt kérdés, másrészt meg nagyon érdekes, mert ugye azt mondtad, hogy a patológusokkal, vagy ennek a patológiás részével ritkán találkozik maga a beteg, vagy maga Igen. az ember. De kiknek vagy a tanácsadója konkrétan?
3: A Rákkutatók Alapítvány az a patológiai intézeten belül működik, egy alapítvány, ami azt tűzte ki célul, hogy hiteles tájékoztatást nyújtson laikus embereknek és betegeknek, pácienseknek.
0: Nincsen egyébként tájékoztatás? Annak hiányában vagyunk?
3: Annak hiányában vagyunk, igen, és nagyon sok fals, téves és hiedelmeken alapuló információ terjed a
0: Amivel
3: világban.
0: Amivel riogatják egymást az
3: igen,
0: emberek.
3: Igen, és az a fő cél, hogy ezeket megtörjük. Jelenleg elsősorban videós anyagokkal, és az alapítvány működését tekintve tulajdonképpen orvosokból és a patológiai intézet munkatársaiból áll, ők ezt másod és harmadállásként csinálják, tehát hogy iszonyatos energia és erőbefektetéssel tolják az alapítvány szekerét is, és én belük dolgozom közvetlenül együtt, és most például léptünk egy olyat, volt eddig egy olyan videós edukációs sorozatuk, ahol leleteket, illetve a leletekkel kapcsolatos fogalmakat

0: kíváncsi leszek, hogy erre így hogy rezonál a nagy közönség, de bízunk benne, hogy ezzel is érthetőbbé tudjuk majd tenni azt a tudást, amit ők át szeretnének adni.
1: Dori, köszönjük szépen, hogy jöttél, de előtte még mielőtt elköszönünk tőled, úgy igaziból, azt szeretnénk kérni, hogy ajánlj nekünk valakit, akiről azt gondolod, hogy ő is szívesen beszélne a könyvekről, meg a pályájáról, meg a munkájáról.
0: Én szeretném nektek ajánlani dr. Kis Richárdot, aki a Patológiai Intézet egyik munkatársa, és az alapítvánnyal nagyon szorosan együttműködő egyik orvos, és nagyon nyitott a művészet iránt, ezért azt gondolom, hogy a könyvek iránt is, és remélem, hogy nem mondok botorságot, de úgy emlékszem, hogy történész szeretett volna lenni eredendően, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Ricsi mit tud mesélni a könyv élményeiről.
1: Őt is meg fogjuk hívni, köszönjük szépen, hogy
2: köszönjük jöttél. Szépen.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Búzás Dóri volt a mai epizód vendége, coach, szervezetfejlesztő és a rákkutatók alapítvány tanácsadója, vele beszélgettünk.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
4: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
5: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
4: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
4: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
6: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

igazam, neved mégse túl komolyan. Van egy néhány fölösleges dolog, amit

0: Strada. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vak a vakond, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a Restaurált Klasszikusok Nemzetközi Fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 000 néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 000 ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkban. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringe. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogatói érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-ig.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Stabil Magyarország energiaellátása, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Hétfő éjszaka óta 3 cm emelkedett a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna vízgyűjtő területein. Hozzátette, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás. A lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Hétfőn megdőlt az országos és egyben fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapesten hajnalban 26,8 fokig hűlt le a levegő, napközben 39,6 fokot regisztráltak. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta.
0: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Mai adásomban vendégem Topor Erika, okleveles kertészmérnök, tájépítész és naturkertész, és azt már megígértük a hallgatóknak, hogy időről időre visszatér hozzánk Erika, és beszélünk hát naturkertészetről, meg mindenről, ami így a kertészkedést illeti. Előző alkalommal, amikor itt volt nálunk Erika, akkor ugye beszélgettünk az illóolajokról, illetve a növénytársításról, hogy hogyan tudjuk ezeket jól megtenni, úgy, hogy ez segítse a különböző növényeknek a fejlődését például, és hát azt is, hogy szép kertünk legyen. Mai adásunkban pedig a fákról fogunk beszélgetni. Ugye milyen, például milyen fát érdemes ültetni a kertünkbe, erről is lesz szó, hogyan jelzik az időjárás változást, és valóban segíthetnek-e például a tájékozódásban, mondjuk egy sűrű erdőben, mert hogy ugye ezt így ilyen, nem is tudom, népi mondák alapján ezt tudhatjuk, hogy a fák alapján tudsz tájékozódni. Hát én szerintem még az alapján sem, de mindjárt majd megtudjuk Erikától, hogy ez hogyan történhet meg. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: No, viszont mielőtt megtudnánk a fák alapján való tájékozódást az erdőben, előtte szeretném, hogyha beszélnénk, ugyanis az előző műsorban szó volt arról, hogy a biogazdák éjszaka permeteznek, és hogy ezt fejtsük ki, mert nem jutott idő akkor, hogy ezt megbeszéljük, hogy miért kell éjszaka permetezni.
2: Ez egy nagyon érdekes téma, és köszöntöm a hallgatókat, mert ez egy ilyen rossz értelembe indult el a társadalomba a biokertészkedés oldalára, hogy azért nincs bio, mert akkor majd éjszaka permeteznek, és akkor az biztos, hogy valami szuper titkos dolog, de meg kell, hogy mindenkit nyugtassak, ez egyáltalán nem erről szól. A biokertészkedésnek az a lényege, hogy élő anyagokkal dolgozunk, tehát ebbe élő mikroorganizmusok, baktériumok, gombák, mindenfélék vannak, amit ilyenkor ki kell juttatni, viszont a 90%-ban ezek amellett, hogy élő anyagok UV érzékenyek. Uh-huh. Magyarán, ha én ezt nappal juttatom ki, mielőtt a növénybe bele tudna épülni, bele tudna menni a gázcsere nyílásokon, ami ugye a levél fonákán van, akkor gyakorlatilag nem védi semmi meg, és feleslegesen kijuttatott dolog lesz, mert az UV meg is öli. Uh-huh. És az a növényekben a csodálatos, hogy az éjszaka folyamán, vagy ahogy ugye csökken a fény mennyiség, tehát jön az este, a növények elkezdik újra kinyitni a gázcsere nyílásokat, azon be tudnak jutni ezek élő szervezetek, uh-huh. Jön a reggel, bezárják a gázcserenyílásokat, vagy hát jóval zártabbak lesznek, mint az éjszaka folyamán, ugye a párologtatás csökkentése véget, és addigra, mire bejutnak ezek a jótékony szervezetek a növénybe, addigra már a növényi bőrszövet és a viaszréteg védelmét is fogják egyféleképpen élvezni, és tudják tenni a hasznos dolgukat. Tehát, hogy a biogazda ezért permetez alapvetően éjszaka, mert félti azokat a kis kijuttatott szervezeteket.
1: De egyébként akkor ez valójában nem csak a biogazdának lenne, úgymond dolga éjszaka permetezni, nem? Tehát, hogy bármi, tehát, hogy akár mondjuk a növények locsolása is az esti órákban sokkal hatékonyabb?
2: Hát hatékonyabbnak mindenképpen hatékonyabb, vagy a nagyon kora hajnali időszak uh-huh. hatékony, mert ugye kisebb a párolgás. Uh-huh. Tehát van ideje a növénynek is felszívnia, meg a talajba is elszivalkodni. Már csak ha azt nézzük, hogy egy kézis lagos öntözés kevésbé tud hatékony lenni, mint egy helyi csepegtető, mert ugye nagyobb a párolgási veszteség. Tehát ilyen szempontból is jobb egyébként az esti időszak. Nem minden esetben, mert ha tudjuk azért, hogy nappal, mert egyébként voltak ilyen időzónáink tavaly, hogy nappal 36 fok, éjszaka 9-11.
1: Igen, igen.
2: Akkor azért nem permetezünk, meg nem locsolunk este, mert ugye akkor a gombabetegségeknek aha. kedvez a hideg pára, ugye? Tehát azért vannak kifejezetten...
1: Ezért ilyen... kell az időjárás nagyon erősen figyelni. Akkor
2: igen, igen, meg a fák, meg a növényeknek a viselkedését kell figyelni. Tehát például nagyon sokan, egy kicsit most így csibészes módon átvezetve a fás témánkra, nagyon sok olvasói levelünk érkezik a nyárnak azon a szakaszán, amikor hirtelen nagy lesz a szárazság, és ez a fűzfák jelentkeznek így a fűzfákon először a lombsárgulások, de nem az egész fa. Uh-huh. sárgul, hanem mondjuk minden második, harmadik levél hirtelen megsárgul, lehullik. Uh-huh. Akkor rögtön jönnek az olvasói levelek. Era, ősz van. Baj van. Nem. A növény csökkenti a párolgási felületét. Tudja, hogy jön az a száj, és onnan lehet tudni, hogy 2-3 hétig biztos, hogy borzasztó forróság lesz, forró széllel, és a növény úgy reagálja le, hogy ők sokkal intelligensebbek ezekre a környezeti hatásokra, hogy ő elveszíti a leveleinek egy jó részét, amit ő fölmér, hogy hány százalékot kell eldobni ahhoz, hogy ő életben tudjon maradni. Ez egy valami fantasztikus
1: csodálatos
2: dolog.
1: Csodálatos. De nem csak a fűzfára jellemző akkor ez, hanem...
2: Ez akár minden növényre jellemző.
1: Olyan növényekre is, ami mondjuk lakásban van. Ezt mindig, bocsáss meg, hozom ezt a párhuzamot, bár ugye a kertészkedés az nem feltétlenül a lakásra vonatkozik értelemszerűen, de hogy lakásban tartott növényeknél, virágoknál, mondjuk itt a nagyvárosban nyilván nem sok embernek van mondjuk kertje, ahova ki tudja ültetni akár paradicsomot, ugye erkélyen például ott is termesztünk. De hogy ugyanezek mind igazak lehetnek arra is, hogyha bent tartunk növényeket?
2: Alapvetően igen. Például lombkoronája egy bonszájnak ugyanúgy nő, hogyha például bent. Vagy nézd meg egy egyszerű szobai fikuszt.
1: Igen.
2: A fal felőlő oldalán mindig rövidebbek lesznek a hajtások. Ugye olyan, mint a nem a Jason Momoás karácsonyfa, hanem annak az ilyen nem tudom milyen verziója, tehát ez a Tesco gazdaság, bocsánat, szóval ez meg kis sipolat, de hogy ez a nagyon olcsó változata, amikor a fal fele nem történik szinte semmi, és kopasz, kifele meg hatalmas szép hajtások. Egy sarokba tett fikusz esetében ugyanez a helyzet, hogy nem azért nem nő a fal fele, mert ott árnyék van alapvetően, hanem azért, mert érzékeli a teret, hogy arra nem tud hova menni. Persze ebbe az árnyék is segít neki, meg a csúcsrügynek a viselkedése, rögtön érzékeli, hogy tereptárgy van, idézőjelbe tereptárgy, de hogy ezek szobanövényeknél is működnek. De például a szobanövények képesek leépíteni a viaszréteg védő bevonatukat is, tehát azért tud halmozottan elterjedni egy pajzstetű, egy gyapjastetű szobanövényeken a téli időszakban is, meg hát nyáron is, mert ő nekik meg semmi szükségük arra a plusz védelemre, amit a természet adott nekik. Mert hogy ott ők védetten vannak. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és ugye itt, ha most visszacsalinkázunk egy-két adással ezelőtt, ugye beszéltem, vagy említettem Gyula Ivánnak az elméletét, ami tényleg így van, hogy ha hozzászokatjuk a növényt a vitaminbombákhoz, akkor gyakorlatilag leszokik arra, hogy maga védekezzen, maga termeljen. Ez a szobanövények esetében Pepitában ugyanez.
1: Csodálatos módon működik a természet. Most életöröm zene, és folytatjuk a beszélgetést Topor Erikával. Maradjanak velünk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Topor Erika vendégem ebben az órában, aki okleveles kertészmérnök, tájépítész és natúrkertész, és a fákról beszélgetünk, amik ugye nem csak körülvesznek bennünket, hanem a történeteket is őriznek, törzsük, kérgük, lombjuk, és ugye hát az évgyűrűik is mesélnek az idő múlásáról, a szárazabb és csapadékosabb évekről, és hát a környezetünk változásairól is, és én mindig meglepődöm, amikor beszélgetek veled, hogy mennyire keveset tudunk a növényekről, tényleg. Minimálisan. Tehát most nyilván főként saját magam nevében beszélek, biztos vannak olyan hallgatók, akik mondjuk tőlem is többet tudnak, de hogy ezt az intelligenciát, amit a növényekről mesélsz, ez konkrétan döbbenet.
2: Igen, és tudod, mi a meglepő, hogy én sokszor érzem ezt, pedig 23 éve csinálom, hogy még nekem is tudnak újat mutatni, és még azt is megmerem kockáztatni, hogy nincsen két egyforma szezon, és minden évben tud a kert olyat produkálni, hogy állok ott mérnökember létemre, vakarom a kobakomat, hogy na, most mi a túrót csináljak.
1: Most ez hogy történhet, most ez mi?
2: Igen, tehát már mondjuk egy borhiány, hogy elrugdossa mondjuk a cukini a virágait, már az nem nagyon szokott meghatni, mert ez van, hát túl nagy a meleg, túl nagy a hőkülönbség, stb. De azért történnek meglepetések még számomra is.
1: No, de akkor hogyan tájékozódjunk az erdőben? Hogyan segítenek a fák a tájékozódásban? Erre vagyok kíváncsi. Engem még a GPS is néha azt se tud tájékozódni. Nem tudom, mit csinálnék az erdőben, ha eltévednék.
2: Hát GPS-szel lehet, hogy én is eltévednék egyébként az erdőben. Bárhol el tudok, mert minden a rakpartra vezet, tehát ezt ugye tudjuk jól.
1: Minden út.
2: Igen. A fák egyfajta jelző rendszerként működnek. Gondoljunk el egy olyan erdőt, ahol van egy tisztás. Ezt így azért úgy nagyjából el tudjuk ki, ez a királyerdőre. Kimegy valaki, akkor ugye nagy tisztás körbe erdő. És hogyha egy fát megnézünk, akkor például a dőlés irányából lehet tudni, hogy milyen a szélirány. Uh-huh. Ez ugye a hajósoknál is megvolt, hogyha vörös az ég alja, ha máshogy pirkat, mindenki tudta, hogy másnap jó szelünk lesz. Ez a fák esetében is ugyanúgy igaz, hogy látjuk például azt, hogy honnan zúzmosodik, mohásodik az oldal, hogy az melyik oldal. Ugye rögtön megadja észak, dél, kelet, nyugat. Uh-huh. De hogyha például a fának ugye megvan a dőlés szöge, akkor lehet tudni azt, hogy merről szokott fújni többnyire a szél. Uh-huh. De például az is igaz, hogyha például patak van 1 kilométer vagy 2 kilométeres körzetben, azt is majd elmondom, hogy miért izgalmas, akkor például a fáknak a patak felüli oldalán, vagy a víz, természetes víz felüli oldalán mindig hosszabbak a hajtások, mint a száraz földrész felé lévő oldalon. Tehát ez is
1: onnan ilyen kap több vizet?
2: Hát nem kap alapvetően vizet, de a természet ugye úgy alakította ki, hogy keresse a vizet.
1: Aha.
2: Arra nem talált.
1: És elindul meg arra.
2: Igen, és akár majdnem dupla olyan hosszúak tudnak lenni a fáknak az egyik oldali hajtása, ha a közelben természetes vízforrást érzékelnek. De ugyanígy, ha van egy írtás, akkor az írtás két oldalán, mindegy az, hogy északi, déli, keleti, nyugati, ugye a két oldal, az írtás két oldalán, ami a szabad tér fele megy, ott mindig hosszabbak lesznek a hajtások, és az erdő fele rövidülnek a hajtások. Tehát, ha valaki eltéved, akkor az írtás az mindig valami ember alkotta irányba fogja őt ugye alapvetően terelni, tehát mindig nézni kell, hogy a fák merre közlekednek, merre nagyobb a lombkoronának az adott oldala, és lehet menni ugyanígy vagy patak fele, hogy hóvizet találjon az ember, vagy ember alkotta bármit, ami az írtásnak az egyik tipikus jele.
1: A patakkal kapcsolatosan még szeretnél volna valamit mondani? Vagy ez volt csak, mert mondtad, hogy arról még beszélgetünk.
2: A patakkal kapcsolatban az az érdekes, hogy például azt is megfigyelték ilyen természetkutatók, hogy ha belenézel a távolba egy erdőbe, állsz a kékestetőn, és úgy magad alatt terül a történet, az egész.
1: Hajd, de gyönyörű.
2: Akkor mindig világosabb lombkoronák vannak ott, foltokba,
1: ahol víz van.
2: Ha. Sötétebb lombkoronák vannak ott, ahol szárazabb az erdő. Vagy átmegy akár fenyvesbe. Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon érdekes, hogy ott megváltozik a természetes erdés összetétel is. Tehát, hogy ott nem csak a színben látod, hanem akár fafajban is látod. Hmm. Ugye pont, ha már kékestetőt mondtam, ugye a kék túraútvonalnak a utolsó egyharmadába van egy olyan szakasz, ahol egyszer csak a tömény szürke törzsek bükkje megszűnik, és kezdődik a fenyőerdő. Uh-huh. Az nem tudom, hogyha valaki arra kirándult, így biztos olyan, mint Alice Csodaországban, hogy egyik helyről átmész a másikba, mint ha máshol lennél, még a fényviszony is más, az például egy lemez tektonikai eltérést jelent. Tehát ott akár az egész talaj, akár az egész geodéziai elrendeződés ilyenkor más. Tehát, hogy ezeket is, ha az ember megfigyeli, akkor el lehet oda jutni, hogy tudod, hogy hol vagy. Hm. És ha valami fenyő fele megy, az mindig magasabbra fog menni. Tehát, ha véletlen betévedsz sima erdőből a fenyvesbe, akkor magasabban vagy, mint ahova indultál volna lehet akár. Tehát völgyet nem fogsz találni fenyőerdőbe például.
1: Borzasztóan érdekes. Most tartunk egy rövid szünetet, de ezt követően a hírek és a zene után jövünk vissza, és majd az évgyűrűkről is szeretnélek kérdezni. Úgyhogy ezzel a témával fogjuk folytatni. Tartsanak velünk önök is!

témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész és naturkertész a vendégem ebben az órában, és hát a fákról beszélgetünk. Vajon milyen fát érdemes ültetni a kertbe, hogyan jelzik a fák az időjárás változását, és hogy valóban segíthet neki a tájékozódásban, ha eltévedünk az erdőben. Ez is kiderült már, ugye, hogy igen, valóban segíthetnek. És ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy az évgyűrűkről is beszéljünk egy kicsit, hogy az ugye nem csak a fa korát, vagy csak és kizárólag a fa korát mondja meg úgymond a szakértőknek, mert én hallottam ilyet is, hogy talán az időjárással is összefüggésben van?
2: Igen, például a csapadékosabb években sokkal vastagabb az évgyűrűnek az a csíkja, ha lehet így egyszerűen fogalmazni, míg a száraz években sokkal sűrűbbek ezek.
1: Tehát ebben előre lehetne jelezni úgymond akár az időjárás? Vagy ezt használják is akár?
2: Azt erre nem tudom, hogy használják-e, de biztos, hogy például ugye a Dávid naptár, ha valakinek megvan,

0: az egy ilyen időjárási tendenciák alapján létrehozott kertészeti naptár igazából, ami hasonlít egy picit arra, hogy hát mindig Sándor József Benedek zsákba hozza meleget, klasszikus, már semmi nem igaz ebből, ugye ezt már mindannyian szerintem tudjuk, mert már lassan évszakok sincsenek, de például a Dávid naptárban is benne voltak nem csak a hőmérsékleti adatok, hanem például ezek a vízadatok, egyebek, tehát akár lehetne támaszkodni az évgyűrűkre, a tendenciák. De mivel nyilván nem fogsz egy fát ezért megfúrni, így viszonylag hamarabb az interneten beütöd a holnapi időjárás, tehát azért...
1: Ami nagyon kevés találja el az igazságot, teszem hozzá egyre inkább.
0: Igen, ezek inkább olyanok, amik visszatudnak csatolni arra, hogy amit akkor mértél, az akár erdészeti oldalon igaz volt. Uh-huh. Inkább ezt így használnám, mert azért egyébként lehet C14 izotóp vizsgálattal is kort meghatározni egy fába, ami nyilván egy sokkal humánusabb ilyen szempontban, nem kell hozzá ketté vágni. Csak hát nyilván ezek már ilyen labortörténetek. Igen. De most voltam egy túrát vezetni a Kámoni Arborétumban, mert ugye én szoktam, hogyha lemegyek valahova nagyon messzire, én meghirdetek ott a környéken egy arborétum sétát, aminek nincsen díja, tehát ez nem arról szól, hanem arról, hogy sétáljunk együtt és beszéljünk a fákról. Ez ilyen önszórakoztató program, hogy ne unatkozzak egy-egy konferencia
1: között. Hát meg ez nagyon fontos, hogy tanuljanak az emberek, igen, és szerezzenek tudomást olyan dolgokról, amikről eddig nem gőzük se volt szépen fogalmazva.
0: Igen, és képzeld el, ott a Kámonon kidőlt egy hatalmas vadgesztenye volt, ha jól emlékszem, abban az arborétumban, és ott gubbasztottunk, ki volt írva, hogy idegeneknek belépni tilos, mi ott ültünk bent. Előre is elnézést kérek az arborétumosoktól. Én vagyok az, aki mindig átmegy ezeken a vonalokon. De hogy és ott nézegettük, hogy milyen érdekes volt, hogy akár az évgyűrűk még a színükben is eltértek. És nem azért, mert hogy háncsgeszt, egyebek, tehát hogy nem amiatt, hanem az, hogy amilyen év volt, még színben is szabad szemmel láthatóak voltak az eltérések.
1: Beszéljünk arról is, hogy kertbe milyen fákat érdemes ültetni, vagy mennyire jellemző az, hogy különböző, hát azt mondtam, hogy tuját például, azt szerintem, azt használnak leginkább, nem?
0: Most kertekben. Már nem.
1: Most már nem?
0: Ugye volt egy pár év, hogy ez a tujagyepsor, tujasorgyep, és akkor mindenkinek ez volt a kert, aztán
1: hát mert ez nagyon jó, igen, mert ugye belátást is, igen.
0: Igen, csak ugye már a keleti tuja is, meg ugye vannak ezek a különböző növénykártevők is, azért már így nem teszik lehetővé ezeknek az ilyen klasszikusoknak az alkalmazását, és most például pont abban a váltásban vagyunk kertészetileg, hogy amikor megyek ki egy kertet felmérni, nagyon sokszor nem nullás kertet mérek föl, hanem már meglévő kertet. Hogy mindig azt szoktam nekik például mondani, hogy attól, hogy úgy nézed, hogy ez egy pár éven belül kimegy mondjuk ez a sövény tujából, vagy bármi másból, ne azonnal szedd ki. Építsünk rá, és fokozatosan szedd ki, és tegyünk közé akár olyat, amiből majd újra fa lesz, majd újra sövény lesz, mert ha teljesen kiszednénk mondjuk akár csak, hogy a tuja példát hoztad fel, akkor az egész kertnek felborul a helyi mikroklímája.
1: Aha.
0: És fát is úgy kell például, nekem most pusztul ki a 40 éves diófám, nagyon valószínű, hogy pár éven belül kipusztul.
1: Szokát tudod, vagy...
0: Egyrészt az a szárazság, hogy ugye nálunk a homokhátságon azért a talajvíz is sokkal mélyebben van, a másik az, hogy lehet, hogy elkaptuk a valipini építésnél az egyik főgyökeret, és lehet, hogy ott az se annyira sérült, volt igen. Így egy jó ötlet. Viszont én már fehéreperfát ültettem alá, Tatárjuhart a másik oldalára, mert egy 40 éves, hatalmas, elképesztő légköbméter lombkoronájú fát pótolni egy kertbe, hát előrelátással, és lehet, hogy abból csak 5 év múlva lesz halott fa, de addigra már azok a fák a maga módján elkezdenek annyira megerősödni, hogy részben, ha nem is egészben, de át fogják tudni venni a funkcióját.
1: És ilyenkor nem ugyanúgy diófát ültetsz helyére? Vagy ezt nem is szabad, ez tilos? Most ez egy nagyon laikus kérdés nyilván, mert nem tudom.
0: Nem laikus a kérdés, hogy a gyümölcsfáknál szokták azt mondani, hogy az egyforma kártételek meg betegségek véget ne ültest ugyanoda. Aha. Most a dió esetében én azért nem diót ültetnék, mert nekem van másik diófa a kert másik felébe, ugyanúgy nincs rajta a dió burokfúró légy miatt dió, és ha ezt a klímát nem bírja már ott a kertben, akkor a jövőbeli fa sem fogja várhatóan bírni. Uh-huh, viszont uh-huh. a fehéreperfám, a tatárjuharom, a hársfám, ezek a kőriseim, bár most ugye bejött a kőrisbogár, ez megint egy ilyen újdonság lesz, hogy az vajon hogy fogja a kerteket elviselni, azok nagyon jó időjárás álló fák, és megmondom őszintén, egy kicsit ez az autentikus fele való vonzódásom is, hogy nekem hatalmas közönséges tiszafáim vannak, hatalmas közönséges borókáim vannak. Én szeretem ezeket a hagyományos fákat. Nagyon gyönyörűek ezek a flikflakos levélformák is, de én olyan vagyok, mint a katica bogár, hogy meg a méhecske, hogy annyira úgy nem szeretem ezeket az ilyen túl mesteri dolgokat.
1: Igen, nagyon szép kockára, meg nem tudom, milyenre nyírt, stb. Ilyen kis, fákat.
0: Hát most így mondanám, van egy nagyon jó példám a teltvirágú növények és a méhecskék kapcsolatára, de nem tudom, hogy ez így adásba belefér.
1: Mert nézzük meg.
0: Hát a férfi hallgatók ezt nagyon szokták színpadon szeretni, amikor így előhozom, hogy emlékeznek-e még a rakott szoknyás időkre, amikor a szájszervel próbált a méhecske bebújni a porzó meg a bibe környékére, a méhecske is így érzi magát bonyolításba, tehát hogy ne bonyolítsuk a természetet, hanem muszáj, akarom így mondani, és most egy nagyon finom verzióját adtam elő ennek a színpadi metaforámnak, mert azért mégiscsak reggeli adás van, és takaró alatt vannak a hallgatók egy része, tehát hogy így én az egyszerűség híve vagyok, megmondom őszintén, növény választékban is.
1: Újra tartunk egy rövid szünetet, de zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Topor Erikával.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Topor Erika, okleveles kertészmérnök, tájépítész és naturkertész a vendégem, és a fákról beszélgetünk, a fák ápolásáról, arról, hogy milyen fát érdemes ültetni a kertben, hogyan jelzik a fák az időjárás változását, vagy hogyan tudunk tájékozódni általuk például az erdőben. Különleges életéről és praktikus tudnivalókról is beszélgetünk. Én még arra lennék kíváncsi, hogy kerten belül igazából nem csak a fára vonatkozik, hanem bármilyen növény, ami mondjuk valami betegséget elkap és kipusztul, akkor azt érdemes a helyére más növényt ültetni, tehát vagy mindig valamivel pótolni kell, pont azért, hogy ez az összhang megmaradjon, úgymond.
2: A kert egy dinamikusan változó rendszer. Most ugye itt pont a diófa kapcsán, ha kipusztul egy ekkora lombkorona, akkor az nem csak az én nap nyugágyamat fogja veszélyeztetni, hogy nem tudok ott már pihenni, pedig az a kedvencem a függőágy, hanem ökológiai értelemben is tele van fészekkel a lombkoronája, elképesztő hőkülönbségek vannak kerten belül általa az árnyék véget, alatta teljesen más a növényzet. Én az az UFO vagyok, aki megcáfol minden kertészeti ilyen szakirodalmat sokszor, úgyhogy nekem például tele van növényel a diófa alja. Ezt ugye szokták mondani, hogy ott nem marad meg semmi, de ebben most nem menjünk bele. Nagyon sok minden növényem megmarad egyébként a diófa alatt, ez lehet majd egy következő adás.
1: Tényleg, most jut eszembe, ez legyen is egy következő adás. Én a diófáról ilyen szempontból szinte csak rosszakat hallottam, hogy a levele ilyen, meg a nem tudom, tehát nem, mit kell vele csinálni, mert hogyha ha abból nem is szabad teát főzni, mert hogy az emberi szervezetre káros.
2: Gyógytea alapanyag egyébként. Erről tényleg egy simán egy egész adás lehetne az ilyen hitek-tévhitek rovatban. Majd
1: akkor ez lesz a következő, köszönöm az ötletet, igen.
2: Tehát, hogy ott ökológiai borulás történik ilyenkor. És ugyanez sövénynél, mert például sokkal szelesebb lesz a kert.
1: Igen. Teljesen logikus egyébként.
2: Ez az egyik tényező. A másik az, hogy például kicsit, hogy már a fákat is visszavonjuk ebbe a beszélgetésbe. A lombkorona is, ha valaki sétál egy parkba, akkor látja az eget a lombkorona alatt. Ez egy ilyen nagyon érdekes dolog. Csak nem mindegy, hogy abból az égből mennyit látunk, ugye százalékosan, árnyéktűrő, napfénytűrő, félárnyéki növények esete. Na most, ha kipusztul egy fa, ami alatt ugye árnyéktűrő növények voltak, akkor onnantól kezdve az ott naptűrő ágyás lesz. Tehát, hogy ilyen szinten is át kell akkor gondolni a növényzetet, viszont a lombkorona az mindig intelligens, tehát olyan vaksötét árnyék sosem lesz egy fa alatt, vagy több fa alatt, vagy egy miavaki mini erdőbe, hogy egy újabb fogalmat hozzak egy következő adás témának. Gonosz módon. hogy a lombkorona az úgy alakul ki meg az ágrendszer egy fának, hogy nyilván van egy fajra jellemző habitus, ezt habitusnak nevezzük, magasság, forma, minden.
1: Mint az embernél is.
2: Mint ugye? Az embernek, igen. Viszont a csúcsrügy, amiben az auxin hormon indítja azt el a hajtás végeken, hogy nőj. Olyan, mint a porszívőügynek, vedd meg.
1: Tehát igazából ez egy porszívőügynek, igen?
2: Igen.
1: Nevezzük annak, itt talán mindenki érteni fogja.
2: Viszont ha az a csúcsrügy azt érzékeli, hogy vele szembe már van egy fa, akkor képes irányt váltani, egy olyan információt küld a növekedés irányába, hogy most váltsál 30 fokkal arrébb. És ebből lesz egyfajta lombkorona mintázat, és ez adja meg azt is, hogyha a fejünk fölé nézünk, akkor mint az emberi érhálózat, két fa is úgy tud egymásba simulni lombkoronába, hogy valójában nem érnek össze. Mert egyébként a habitusából adódóan a fa összeérne, de mivel olyan intelligensen nőnek ezek a hajtások, mindig marad annyi, hogy ők térben elférjenek. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes dolog. És pont ezért van az, hogy ha egy fa az egyik rendszerbe kimegy, az érinti onnantól kezdve. Nem csak talajszinten egy mikoriza gomba kapcsolatba, hanem minden szinten az egész kertre képes egy hatást gyakorolni.
1: Egyszerűen tényleg órákig bírnám hallgatni, mert annyira sok információ, és ez, hogy ennyire intelligens, ezt eddig is valamilyen szinten tudta az ember, de hogy ilyen mélységében soha nem gondoltam volna. Lejárt az időnk, viszont a Tiszafát, ha már említetted, akkor még egy kicsit ilyen inkább saját életemről kérdeznék most tőled, de gondolom van olyan hallgató, akinek Tiszafa van a kertjében. Nagyon sokan mondták nekem, mivel ugye az nő, mint a gomba, és ugye a ház tetőre is így már mennek rá így az ágak, nyilván mindig azt így lenyesik. Pontosabban idén ez még nem történt meg. Azt egyébként mikor kell? Tavasszal vagy ősszel?
2: Hát vagy tavasszal, vagy ősszel. Én nem szeretem ezt így bekorlátozni. Az tipikusan egy ilyen mindent kibíró növény. Na de nyári nagy melegben
1: ne. Akkor még ráérek, oké, majd újra lenyesni az ágakat, de hogy mindenki azt tanácsolta, vágd ki az összeset, hát ki kell vágni, hát ez foly minden évben, tavasszal is, ősszel is mindig nyesegetheted az ágait, mert ez nő, mint a gomba, inkább ki kell szedni. Na most nyilván nem szedem ki, de hogy ez egy jó döntése, hogyha nem szedem ki.
2: Én azt gondolom, hogy igen. Főleg, hogyha ez házfal mellett van, abszolút, azért valljuk be, az hőtechnikailag is a házat is védi, az eső odaverésétől megint csak védi. Ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés, mert ha most borostyánt kérdeztél volna, akkor azt mondanám, hogy véletlenül se. Tehát, hogy akkor azt tedd ki, mert az a homologzatnak nem fog jót tenni. Tehát aki járt a Kertészeti Egyetemnek a Budai Arborétum, a F épület fönt a felső arborétumban, megnézheti, hogy hogy néz az ki, amikor egyszer csak előregszik az egész növény, és így leborul fallal együtt. Azért ilyet ne, hát vakolattot is ugye kapaszkodik. Vadszőlő pepitába ugyanez, trombita folyandár, az kijön a csempe fugázásába és a fürdőszobába. Volt benne tapasztalatom, hogy tényleg egyszer csak nem értettük, hogy miért potyognak le gyerekkoromban a csempék a falról, és egyszer csak megjelent a kapszisznak, a trombita folyandárnak, igen, a csempe fugában a növény. Tehát, hogy azért vannak olyanok, amit ne akarjunk annyira a kertbe, ha nem muszáj.
1: Azt ki is kell írtani, akkor ha jól értem.
2: Hát azt jóformán nem tudod mivel kiírtani. Tehát azt próbálták a szüleim is, meg a szomszéd is, meg mindenki. Egy picike tő oda lett,
1: és valahogy önálló életre kelt,
2: tehát egy kicsit ilyen Dűne című film, hogy ott bukkan föl, ahol a legváratlanabb, de egy tiszafával nem, tehát azt sövénynyíróval megnyírod, az nagyon jó kis hűvöset tud adni, és nem mellesleg a madarak szeretik az arilluszos magköpenyét, tehát az, ugye az egész tiszafa mérgező, a magja is, viszont van egy ilyen húsos magköpenye, ez a színes piros bogyó címen fut az emberek fejébe, az nem bogyó egyébként. Az az egy része, az a kis piros része, az az, ami nem mérgező. És azt viszont a madarak is szeretik.
1: Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy akkor végül is megnyugodtam, hogy jól döntöttem, majd nem fogom kivágni, viszont majd szépen nyesegetjük az ágait. És az is megvan akkor, hogy legközelebb beszélgetünk hitek-tévhitek, valamint a miavaki kis erdőkről, amiket ugye itt a városba telepítenek egyre több helyen, hogy legyen minél több zöld felület ezeknek, ugye ez főként a funkciója. Ezekről is beszélgetünk majd legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész és naturkertész volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsjai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Akár két napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Manna FM.
1: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection.
0: 98.6
1: Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A mai desztináció, amiről beszélni fogunk, az nem más, mint Makaó, amiről sokaknak elsőként a kaszinók és a csillogó szállodák juthatnak eszükbe, ha fotókat láttak mondjuk, vagy éppen jártak arra, pedig ez a különleges úti cél jóval többet kínál ennél. A kínai és portugál kultúra találkozása sajátos hangulatot teremt. Történelmi épületek, templomok, szűk utcák, izgalmas gasztronómia és modern látványosságok várják az odautazókat, de vajon önálló úti célként is érdemes-e felkeresni, vagy inkább egy mondjuk egy hongkongi utazás kiegészítéseként? Erről is beszélgetünk. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusz!
2: Rögtön ezt az utolsó kérdésemet szeretném, ha így meg is válaszolnánk elsőként, hogy önálló úti célként, vagy mondjuk egy hongkongi utazással összekötve?
3: Hát, ha már elmegyünk ilyen messzire, mindenképp át kell menni Hongkongba, én azt mondom. Nincs olyan messze, 60
2: km. Te is átmentél?
3: Átmentem, igen. Kalandos volt, igen. Majd beszélünk róla. Mindenképpen érdemes összekötni ezt a két különleges helyszínt, mert Kínán belül ez annyira más-más két világ. És ugye pontosan, amit említettél, a történelmi múltja miatt, Makaó is, illetve Hongkong is, ugye teljesen más, ugye a portugál Kína, illetve az angol Kína, és hát óriási élmény, tehát, de hát majd elbeszélünk róla, igen, úgyis mindjárt részletesen.
2: Igen. Mit mondhatunk arról, hogy ha azt kérdezem, mi az első benyomás, amit rád tett ez a hely? Makaó, és nem Makó, mert így már nem mindegy, ám azért itt csak egy betű választ el ugye Makótól, de ez most Makaó, amiről beszélünk, igen.
3: Hát leesett az állam első körben, tehát én gondoltam, hogy szép lesz, de hogy ennyire, tehát ez valami egészen döbbenetes, az a gazdagság, ami ott felhalmozódott. Óriási szállodakomplexumok, épületek, pazar egyszerűen az egész, és én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire szép. Én ugye egy szakmai rendezvényre voltam meghívva, és naponta átmentünk a városon, legalább egy 20 percet buszoztunk. Azt tudni kell, hogy maga a város a félszigeten, tehát a kontinensen is rajta van, és még kettő kisebb szigeten, és az egyik sziget mellé még, ami folyamatosan zajlik azóta is, egy feltöltött területre építették fel a kaszinóknak a legnagyobb részét. De mindenhol van a városban, tehát mindenhol találhatóak ezek a kaszinókomplexumok, ezekről majd beszélni fogunk, de folyamatosan töltik fel a területet, ugye nagyon kevés a terület, 33 négyzetkilométer az egész, némelyik város, magyar város is nagyobb tud lenni, tehát a helyhiány miatt ugye töltik fel, és hát döbbenetes, tehát mondom, az állam esett le, tehát majd beszélünk róla, hogy mi, igen, milyen épületek konkrétan.
2: Ugye itt említetted a kaszinókat, meg így én is itt a bevezetőbe, tehát gyakran Ázsia Las Vegas-aként emlegetik ezt a Makaót, ezt a desztinációt. Ezzel hasonlat, ez abszolút igaz, és megállja a helyét?
3: Ez több szempontból is igaz. Egyrészt azért igaz, mert Kínán belül csak itt engedélyezte a kínai állam a kaszinóknak a működését. Sehol máshol nem lehet, még Hongkongba sem lehet. Hongkongba lottozni lehet, lóversenyre nem tudom mire lehet fogadni, de kaszinózni nem lehet. Egyedül itt engedélyezte, és Makaó a saját közigazgatási, jogi és mindenféle rendszerén belül működteti ezeket az intézményeket. Azt tudni kell, hogy nem városállam, nem különálló országrész, hanem egy speciális közigazgatási területen van egy definíciója, hogy azon belül működik, tehát az ország, tehát én is azt mondom ország, tehát beléptető rendszere van, kiléptető, mintha országot lépnénk. Külön jogi rendszere
2: tehát
3: van.
2: Tehát útlevéllel minden?
3: Igen,
2: vagy
3: útlevéllel lehet be és kijönni, tehát úgy lehet elhagyni az egészet. Akkor külön jogrendszere van, parlamentje van, külön pénzneme van, úgyhogy mi úgy hívtuk, hogy a makaói dollár, de nem dollár, hanem pataka, azt hiszem így hívják.
2: Egyszerűbb az, hogy makaói dollár.
3: Makaói dollár, ami a hongkongi dollárral majdnem ugyanaz az árfolyam, nekik is külön valutájuk van, úgyhogy igen, tehát az országon belül csak itt, és itt így egy olyan gazdagság halmozódott fel, és ez a Kína Las Vegas abszolút érthető, ugye egyrészt mivel a kaszinóiparra épül, ami egy óriási bevételt hoz az országnak, Másrészt pedig azért, mert valójában olyan cégek, cégcsoportok is állnak az egyes kaszinók mögött, amelyek amerikaiak. Nagyon sok amerikai befektető csoport áll ezek mögött. Tehát úgy tudják ezt az irdatlan, gazdagságú épületeket, komplexumokat létrehozni, hogy aki például a Venecián nevezető szálloda, hívjuk akkor szállodának, a Szent Szállodaláncnak a tagja, az ugyanaz a befektetője, mint aki a Las Vegas-i Veneciánnak. Tehát megépítették ugye itt Velencét, tehát ez a Velencé. Ott volt például nekünk a szakmai rendezvényünk, egy utazás kiállítása Makaónak, de ugyanúgy megépítették Párizst vagy Londont.
2: A Párizs... Az utazás kiállításra?
3: Nem, ezek más-más épületek, más-más szállodák, hívjuk szállodának. A Venecián, az ugye Velence, megépítették Velencét. Tehát van nekem egy kínai kollégám, aki által itt kint is voltam ezen a rendezvényen, és ő vele mászkáltunk jobbra-balra, például ebben az épületben, a Velencében, fölmentünk valamelyik emeletre, ahol meg volt építve a Szent Márk tér, gondolák úztak vizen, nem hittem a szememnek. Kérdése és valamelyik emeleten, igen, csak ez... Iszonyat. Az egész épület komplexum akkora volt, hogy nem tudtam, hol az eleje a vége, mint egy kisebb város. És csak azt akarom mondani, hogy ugye nagyon-nagyon sok szálloda, hívjuk annak, mögött amerikai befektető, nem csak befektetők, befektetői csoportok állnak, tehát én kérdezgettem azért erről, mert nem hittem, hogy nincs az a pénz, amiből ezt meg lehet építeni.
2: Igen.
3: Tehát óriási...
2: Ahol kaszinók vannak, ott pénz is van bőven.
3: Van.
2: Ez abszolút érvényesége.
3: Óriási pénzt hoz ugye Makaónak is, az országnak is, a befektetőknek nyilván, tehát így az életszínvonal rendkívül magas, tehát láthatóan gazdagok, majd erről is beszélünk, hogy mint.
2: Most megállunk egy életöröm zene erejéig, és akkor innen jövünk vissza, és folytatjuk is a beszélgetést, maradjanak velünk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A desztináció pedig, amiről ma beszélgetünk, ez nem más, mint Makaó. Nemrégen volt ott Szilvi. Hát mikor volt ez a tani utad?
2: Február, március, valahogy így.
1: Igen, talán március elején voltál, azt gondolom, Fülöp-szigetek előtt voltál pont, vagy után, valahogy így.
2: Szerintem, utána három héttel.
1: Akkor március, igen, március-április lehetett körülbelül, tehát nagyon friss még mindig még az élmény. Ugye arról beszélgettünk, hogy igazából Makaó az Ázsia Las Vegas-aként emlegetik, kaszinó, pénz, gazdagság, csillogás. Ha jellemezni akarnám néhány szóval, akkor ezek így, nekem ez jött le ebből a néhány perces beszélgetésből eddig, hogy akkor ezeket abszolút, ezek a jelzők teljesen helyén valók.
2: Ez teljesen helyén való, úgyhogy a városnak a szimbóluma, a egyik szimbóluma a Grand Lisbon Hotel, ami egy óriási lótuszvirágra emlékeztet. Uh-huh. És mindez aranyborítással, tehát ez nagyon messziről látni. Az utolsó napon tudtam meg, amikor elhagytam a szállodámat taxival, hogy pár száz méterre voltam tőle, tehát simán át tudtam volna menni, és annak az egyik testvér hoteljében laktam, ami lényegesen egyszerűbb egyébként, de azért ki lehet bírni. Úgyhogy, és ilyenek vannak, tehát ilyen, ez is jellemző egyébként, hogy ilyen aranyborításúak a hotelek kívülről, tehát nem lehet belátni ki, és csillog egyébként, ahogy a nap rásüt, döbbenetesen szép, éjszaka pedig ki vannak világítva. Úgyhogy
1: az, hogy, mert úgy említetted, bocsáss meg, hogy szabadba vágtam, hogy a gazdagság, hogy miből élnek ott az emberek? Vagy én azt értem, hogy kaszinó, tehát gondolom, hogy nyilván legtöbb ember ez látja el, feltételezem, meg gondolom, akkor turizmus is.
2: Igen, elsősorban a szerencsejáték, ugye, tehát a kaszinóknak az üzemeltet, és ezek nem csak kaszinók, hanem szállodák, tehát hogy ne kelljen messzire menni a kedves vendégnek, luxusbutikokkal vannak tele, üzletekkel, színháztermekkel, de akkorákkal, hogy az valami döbbenet. Én végignéztem ezeknek a szállodáknak a bemutatóit is az utazás kiállításon, tartottak egy hatalmas színpadon bemutatókat, ugye vetítésekkel minden, és ott láthattam, hogy milyenek ezek a szállodakomplexumok belülről, tehát komplett fellépőterem, tehát színházterem, de nem ám akár mekkora, tehát több tízezer embert látnak el egy nap.
1: Jézus.
2: Egy épület. És ugye ezek, mint ahogy mondtam az előbb, a Sands Hotel például, ami mögött amerikai befektetők állnak, de ugyanakkor a Grand Lisboa, amit említettem előbb, és nekem ez nagyon bakancslistás a jövőben, hogy oda valahogy bejussak. Annak a tulajdonosa például makaói üzletember, egy mágnás, tehát rendkívül gazdag ember, és ez makaói tulajdonban van, tehát ez érdekes, vegyes, mert azért mondom, hogy ilyen nemzetközi befektető csoportok jellemzően ők teszik bele a pénzüket, és utána óriási profitokat is termelnek vele, tehát óriási pénzeket hoz, igen, valóban, és nagyon jól lehet itt keresni ezeken a munkahelyen. A munkavállalók száma körülbelül 400 ezer, és ennek a fele olyan 180 ezer az, aki kívülről jön. Most arra törekszenek itt Makaón belül, hogy a krupi állásokat, a vezető állásokat, a menedzseri állásokat a helyi lakosoknak adják, tehát minél kevesebb legyen az, aki ugye beszivárog. Aha. És de ettől függetlenül ugye a mainlandről, ahogy ők mondják, tehát a kontinensről, a Kínából jönnek át nagyon sokan alkalmazottak, jönnek a Fülöp-szigetekről, jönnek az Ázsia más országaiból is jellemzően. Uh-huh. De nyilván azokban az állásokban, ahol nem ennyire, ott is még nagyon-nagyon jól keresnek, tehát olyan az átlag kereset egy ilyen 20 ezer, ez a panaka az ő valutájukban, ami durván 800 ezer forint. De a menedzseri állások az ennek bőven a duplája, vagy a háromszorosa.
1: De gondolom az árak is hasonlóak, tehát hogy mármint, hogy magasabb mindennek az ára, mint mondjuk
2: itt van. Uh-huh. Igen, tehát ugye itt vannak a sztárállások, sztármunkakörök, és ugyanakkor vannak az alkalmazottak, a helyi lakosok, akik kisebb-nagyobb lakásokban, olyan 40-től 80 négyzetméteres egy lakás, amiben élnek, és a megélhetési költségek igen magasak. Tény, hogy jól keresnek, de a megélhetés is azért nem egyszerű, nagy a drágaság, azt lehet mondani, bármi, na mindegy, mert erről beszélünk még.
1: Igen, hát ezt azt gondolom, hogy nem árt ilyenkor így összevetni, hogy te is most összevetetted, hogy az rendben, hogy magasabbak a fizetések, de hát nyilván a kiadások is mellette vannak, tehát hogy igazából kérdés, hogy így arányaiba akkor valóban többet keresnek-e, hogyha ezt nézzük.
2: Hát ugye van a menedzseri réteg, amit mondtam, akik kifejezetten nagyon jól keresnek, de azért az átlagnál mondjuk egy, hát én azt mondom, egy európai átlagnál is jóval magasabb, amikor
1: Bocsásban, akkor számunkra, ha mi megyünk ki, akkor nekünk ott nagyon keveset ér a pénzünk, mondhatnánk így is.
2: Hát igen, de azért mondjuk ez nem volt annyira éles, tehát én vásároltam, és beültünk ott az egyik kolléganővel, aki oda valós és Írországba ment férhez, de beültünk este szétnézni egy, hogy milyen kis éttermek vannak, elmentünk nézelődni körbe-körbe, teljesen kezelhető költségen tud az ember vacsorázni, úgyhogy a helyi éttermek, portugál éttermek, hát ugye a idézőjelben anyaország, ugye az is ott van jelentősen, beültünk portugál étterembe is, úgyhogy na ez egy érdekes még ez a kettőssége.
1: Pont ezzel akarom folytatni, de most akkor előbb jön egy életöröm zene, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában. A desztináció, amit meglátogatunk a mai napon, az nem más, mint Makaó. Sok mindenről szó esett. Ajánlom a hallgatóinknak, hogy hallgassák vissza a honlapunkon is, megtalálják a nem sokára, most még nyilván nem, de délután folyamán már ott lesz a honlapunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérhető lesz ez az adás is, mint ahogy az összes többi beszélgetésünk. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a portugál vonal, hogy erről is beszéljünk, és hogy erről akartalak éppen kérdezni, hogy ez a mindennapokban hogyan jelenik meg a portugál múlt és a kínai kulturális örökség. Van-e itt bármilyen, hogy is mondjam, ilyen összefüggés, az összhatásában mit érzékelsz?
2: Hát azt lehet érzékelni, hogy egyrészt ugye az identitás tudatok is más. Uh-huh. Tehát ott azért ne felejtsük el, az 1500-as évek végétől 400 évig ott voltak a portugálok. Tehát egy teljesen más mikrokultúra alakult itt ki. Ugye ez volt a lépcső Európa felé, a porcelántól kezdve a selyemig mind itt hajózták be, itt vitték el Európa felé, ennek a központja volt, egy teljesen más identitású népesség alakult ki. Ráadásul a kantoni nyelvet beszélik, még a mainlanden, ugye a kontinensen a mandarint. És ezt is úgy, hogy mondjam, úgy elszigetelik magukat, hogy igen, ők makaóiak, noha a származásuk nyilván a mainlandről való. Egy másfajta emberek, ugye 400 év az 400 év, tehát a mentalitásban, a gazdaság fejlődésében, a kultúrára, a gasztronómiára, az égvilágon mindenre hatással volt ez a 400 év, tehát van egy olyan tér, ami ugyanolyan hullámos csempékkel van borogatva, mint Lisszabonban voltam 2 éve, ugyanaz. Ugyanazt a tojásos süteményt kínálták, amit Lisszabonban ettünk, mint híresség. Tehát döbbenet, tehát úgy, hát óhatatlan ugye összemosódnak a kultúrák, bár teljesen távoli kultúrák, de ez lehetetlen, hogy mondjam, elválasztani.
1: Fenn kell tartania azoknak az embereknek, akiknek mondjuk nagyon erős identitása mondjuk a portugál vonal, akkor nekik nyilván ez fontos, ez ugyanúgy, mint mondjuk nekem Erdélyik, nem ugyanaz, de hogy mint mondjuk egy másik országban született ember elmegy bárhol máshova, akkor mindig ugye a kisebbség az erősíti magát, meg ugye egyáltalán a közösséget.
2: Igen, olyannyira, hogy portugál üzletemberek van ott a mai napig, turizmusban, ebben, abban, amabban. Tehát a jelenlétük teljesen nyilvánvaló a éttermekben, a üzletekben, tehát annyira a kultúrának a része. Úgyhogy nem lehet szétválasztani. 1999-től csatolták vissza Kínához, ugye egy lényegesen fejlettebb, gazdaságilag fejlettebb vár

0: Most, hogy úgy mondjuk, és kevésbé vannak konfliktusban az anyaországgal, mint mondjuk Hongkong, ami ugye egy 7,5 milliós város, itt 700 ezer ember él, tehát lényegesen kisebb. Hongkongnak a kisöccse, vagy nem is tudom, mit lehet mondani, de a sorsát illetően ugye ott az angolok eresztettek gyökeret, ők tették rá a kezüket erre a 60 kilométerrel odébbi kikötőbe, itt pedig a portugálok, és hát mély nyomokat hagytak mind a két nemzet. Nem lehet kitörölni belőle, tehát teljesen nem tudom.
1: Nem is kell, azt gondolom, tehát, hogy...
0: Nem is kell, és igen. Ugye ragaszkodnak hozzá, és nem tudom, hogy hogy fogják ezt összefésülni a mainlanddel, ugye az anyaországgal, miközben teljes mértékben tőle függnek, azért ezt ne felejtsük el. Tehát ezeknek a szállodáknak, hívjuk mondjuk szállodának, az energiaellátása, az élelmiszerellátása, a vízellátása, ez egy irtózatos mennyiségű, amit meg kell oldani, és ennek a nagy része ugye Kínából jön, még a személyzetnek is a nagy része onnan jön. De hát ugye a vízellátás, nincs önálló vízre, nincs semmi, hát ugye a gyöngyfolyónak a torkolatában van, de hát azért ez nem elég. Az élelmiszerellátás itt semmi nem terem meg, tehát ez egy kis sziget, félsziget, ez így feltöltött tengeri terület, és hát gondoljuk el, hogy csak egy ilyen szállodakomplexum, ahol több tízezer ember van egy nap, hogy az ott az ugye luxus éttermek, tehát ezek rendkívül magas színvonal, itt nincs gyenge étterem, nincs tehát gyenge szálloda.
1: Egy háromcsillagos szálloda is teljesen.
0: Tehát ott olyan színvonalat kell produkálni, amihez annak egy ilyen logisztikai lánc az nagyon-nagyon fejlett, és hát kőkeményen függnek Kínától. Szóval érdekes, és ugyanakkor ugye a teljesen önálló beléptetési rendszer, tehát mondom, meséltem neked, átmentem Hongkongba, elmentem város nézni, és országot léptem. Ki és be. Itt is, és ott is. Tehát Hongkongban ugyanez van. Nagyon érdekes, nagyon érdekes.
1: De vagy ezt miért tartják fontosnak? Vagy ez ennek mi lehet a háttere?
0: Valamilyen szinten az önállóságot meg akarták tartani, hiszen az a gazdaság teljesen másképp működik, mint a kínai gazdaság. Tehát nem lehet egyszerűen egy az egyben összefésülni, az lehetetlen.
1: Igen.
0: Egészen más automatizmusok, tele van külföldi befektetővel, tehát ez nem úgy működik, mint a Kína jelenleg. Tehát lehet, hogy másképp fog ő is, de itt egészen más. Ez nem lehet.
1: Igen. Na most újra jöjjön egy kis életöröm zene, de innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember a vendégem ebben az órában, a desztináció pedig, amit meglátogatunk a mai napon, az nem más, mint Makaó, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a beléptető rendszer, hogy útlevéllel tudsz ki bemenni, és hogy Hongkongba is úgy mentél át, hogy útlevéllel kellett átlépned meg ugye vissza. Illetve még egy, vagy szerettél volna valamit mondani erre?
2: Nem, csak azt akartam ebből erre mondani, hogy nem mondanám, hogy túl gondoltam volna a dolgot, utána sem néztem, hogy fogok oda belépni. Nem gondoltam, hogy ilyen idézőjelbe országot lépek, és ott is ugye be kell lépnem, majd ki, tehát egy napon belül ki és be, Makaóba és Hongkongba is. Úgyhogy csak azt akartam mondani, ha valaki oda utazik, akkor semmi különösebb nem kell. Tehát még formanyomtatványt se kell kitölteni. Kapunk egy kis cetlit, azt viszont meg kell őrizni, tehát a kilépésnél azt kérik. Amit ha belépünk akár Makaóba, akár Hongkongba, tehát azt meg kell őrizni, azt a kis, vannak ilyen helyek, ahol ez van, Kubában is ez van például egyébként.
1: Most viszont is volt valami ilyesmi, nem?
2: Hát ott érkezési vízum is valami, lehet, vagy igen, előre víz, volt, ott azért vízum van. Itt nincs, tehát magyaroknak nincs, ugyanakkor a kínaiak nem léphetnek be csak úgy.
1: Hoppá!
2: Igen, tehát őnekik azért leadminisztrálják, hogy ők hogy léphetnek be. Mi bemehetünk simán, csak ennyit akartam erről mondani.
1: Azért ez is érdekes egyébként, hogy ez miért van így, meg az is, amit még a, nem tudom, picit korábban említettél, hogy a munkavállalók, hogy főként helyieknek adják, vagy helyieket tesznek olyan pozícióba, ami mondjuk nagyobb pozíciókban, nyilván ennek is van valami, akár történelmi háttere.
2: Hát, vagy védik ugye a helyieket, tehát a nagyon nagy a beáramlás, tehát ezek a helyek ugye vonzák a beáramló munkavállaló tömegeket, és nem akarják, hogy felhigüljön, hogy túl sokan jöjjenek be, attól is félnek. Nagyon magasak az ingatlanárak így is, hogy nagyon sokan jönnek. A világ egyik legsűrűbben lakott országa, 22 ezer ember lakik egy négyzetkilométeren, tehát nem véletlenül épülnek ezek a ugyanolyan nagyon magas épületek, mint Hongkongban láttam, és utána nem is voltam korábban azokon a területeken, csak arra mentünk taxival, hogy láttam, hogy akik ott laknak ezekben a 48-80 négyzetméteres lakásokban, azok bizony 30-40 emeletesek.
1: Hogy a 40. emeleten lakni azért.
2: De most már 50 emeleteseket is építenek folyamatosan, tehát egyfolytában építették a házakat, nincs hely, nincs föld, töltik fel a tengert, tehát a dél-kínai tenger van itt, töltik fel és építik a lakásokat. Tehát itt is, hogy ugye ne higuljon fel, ne olcsósodjon el ez az egész, erre azért igyekeznek odafigyelni. Most ezek nem az a kimondott lakótelepi lakás, hanem nyilván olyan minőségűek, hogy a légkondicionáló rendszertől kezdve minden olyan, hogy az alsóbb szinteken üzletek, éttermek, és utána...
1: Tehát magas minőségben építkeznek, mint mindenre. Tehát akkor ezt elmondhatjuk, hogy így alapvetően jellemző Makaóra ez a magas minőség. Nem csak az építkezésben, hanem úgy egyáltalán mindenben.
2: Igen, ez így van. Igen.
1: És van olyan része Makaónak most így, mert eddig az érzetem van, hogy egyrészt csillog-villog minden, az egy dolog, de hogy ilyen zsúfoltságot érzek. Tehát, hogy van azért egy kicsit ilyen... olyan része is, ami mondjuk egy kicsit nyugisabb. Tehát itt gondoljunk arra, hogy nem tudom, mit a Budapest agglomerációja, vagy nem tudom, tehát hogy valamilyen hasonló.
2: Hát a belváros, tehát ahol a portugál épületek vannak még egyébként, az úgy szellősebb, tehát mi is úgy lementünk, azért nyugodt, a terek vannak, tehát szellősebb. Mindenhol ki lehet menni a tengerhez, ugye, akárhol, melyik részén vagy a városnak, valamilyen sétával, pár perces sétával kiérsz a tengerhez, ott parkok vannak, erre odafigyelnek, úgyhogy nem mondanám, hogy annyira, még ezek a idézőjelben lakótelepi környékek is azért olyan színvonalasak voltak nagyon.
1: Az étkezésben a Kína van hatással rá inkább, vagy Portugál?
2: Hát van itt minden, úgyhogy van itt minden. A kiállításon, ahol részt vettem, ott például fizették az étkezésünket is ilyen jegyek formájában, és ez azt jelentette, hogy ezt beválthattuk ott. Én meg nem mondom mennyi, százvalahány ilyen kisebb, hát nem tudom, ilyen vendéglátóipari egységnél. Mondanánk, hogy Laci konyha, de...
1: mondjuk ez a kínai Laci konyha.
2: Ahol aztán voltak csodák, úgyhogy... de hát voltak persze teljesen számunkra... ismerősebb ételek is, de volt, hogy meg nem mondtam volna, hogy ott mi. Tehát a abszolút klasszikus kínai konyha, de hát keverednek ezek ugye portugál dolgokkal is, tehát az európai hatásokkal. nyilván a japán, a környező ázsiai országok is hatással vannak rá, tehát mindent kapsz, de ott aztán volt a Kínából bőven, tehát de sokat kellett keresnem, mire azt mondtam, hogy na jó, ezt megmerem menni, kaptam hozzá két pálcikát, szervusz, úgyhogy...
1: És utána letette a pálcikát, és elfogyasztottad kézzel, mert én nem tudom, hogy hogy tudom, ugye? Tehát én nem értem, hogy
2: körülbelül.
1: Bár a gyerekem nagyon tökéletesen használja, no, de nem is ez a lényeg. Így most már beszélgetésünk végén, hogyan lehet a legegyszerűbben eljutni, ha el lehet jutni egyszerűen Makaóba, akkor ezt mondjuk el.
2: Ma már azért könnyebb, mert több kínai légitársaságnak van közvetlen járata, és azért ez nagyon jó dolog, ugye tudjuk, akik így messzire utazunk, hogy mennyi ideig vagy úton, az nem mindegy. A távolsága sajnos adott, tehát egy olyan 11 órás, mondjuk én Shanghai felé mentem, és onnan visszafele egy olyan 2-2,5 óra volt Makaó. Úgyhogy ezek azért szerencsés dolgok, tehát többféleképpen meg lehet ezt oldani, de mondom, ezekkel a közvetlen járatokkal azért ez így elég jó. És jók voltak tehát jó volt a kínai légitársaság, amivel mentem, teljesen színvonalas volt az ellátás, az utasokkal való foglalkozás, étkezés, minden, tehát teljesen rendben volt.
1: És ugye azt mondtuk, hogy ott tehát, hogy egészen, tehát hogy nyilván nem nagy bevásárlásokra, meg nem nagy, nem tudom, ruhatár feltöltésre nem alkalmas a hely, de alkalmas nyilván, ha valakinek jó sok pénze van, de hogy most nyilván aki egy kicsit mondjuk kevesebb, vagy kisebb pénztárcával rendelkezik, maga a repülő út, az ott lehet, ki lehet fogni jó áron jegyeket?
2: Ki lehet.
1: Tehát,
2: ki
1: hogy lehet. Ez nem az elrugaszkodott kategória.
2: Nem, ezek teljesen kezelhetőek, ezek a költségek, de én azt mondom, hogy ezt bízzuk arra, aki ezzel foglalkozik, tehát repjegyesre, profi repjegyesre, hogy az figyelje. Figyelje az árakat, ugye több légitársaság is megy, hogy mikor mennyi. A kínai légitársaságok alapvetően a legolcsóbbak egyébként. Tehát amikor Ázsiába utaztatunk, akkor nagyon sokszor inkább elküldjük valahova, Kínába vagy Tajvanra, és akkor onnan egy kicsit vissza, ha jön valaki, még mindig 100 000 forintot akár spórolhat egy jegyen, ami nem mindegy. Tehát ez alapvetően ez egy jó árkategória, amivel dolgoznak. Tehát egy turista osztályon ki lehet nyugodtan jutni. De én mindig azt mondom, tehát ne vadásszunk az interneten, bízzuk ezt egy profil, aki teljesen képben van, hogy most melyik akciózik, most ebbe a két hétbe az van, ő meg fogja nekünk mondani, hogy most vegyél jegyet akkor, hogyha mondjuk szabad az utazási időpontunk, és tudunk alkalmazkodni, mert ők még a legjobb megoldást fogják találni nekünk.
1: Hát Szilvi, nagyon köszönöm, hogy Makaót is meglátogathattuk veled és általad. Majd legközelebb majd kitaláljuk, hogy melyik desztinációval fogjuk folytatni, hiszen van bőven a tarsolyodban, azt gondolom. Még van néhány, amiről nem beszéltünk, szerintem. Ugye?
2: Meg lehet.
1: Előfordul még egy-kettő, ott, ahonnan ez jött, hogy mondani szokták. Köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Időjárás.
3: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, Szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Manna Hits.

0: Rádió.
1: Ez a Manna Hit.
2: Hey y'all, I'm Matty Mullins, and this is the story behind my song, Show You the Cross.
3: And I'll show you the cross, with Jesus lifted high. I'll show you the cross.
2: When I first had a real encounter with Jesus,
4: amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szemben, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán a sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
2: That message, the profound simplicity and power of the cross, is all that a broken world needs.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: One of the songs I think we're all excited about is the Sweetest Sound.
2: Sweet Song az egyik olyan dalunk, amitől mindannyian nagyon izgatottak vagyunk. Körülbelül 3 évvel ezelőtt készült el, de még mindig tisztán emlékszem arra, hogy volt egy pillanat a dal szerzése közben, amikor könnyek szöktek a szemembe. Megéreztem az Úr jelenlétét és megihletett. A szabadság himnuszát akartam megírni. Úgy érzem, hogy ez a dal most még aktuálisabb, mint akkor volt. Sokkal jobban illeszkedik a jelenünkbe. Olyan, mint egy kiáltás az elnyomottakért és az igazságért.
3: His words to really bring the song home.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: A hitnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mit látunk, vagy mit érzünk. A hit egy olyan dolog a szívünkben, ami azt mondja, Isten jó. Ő megtartja a szavát, és ha ő azt mondja, hogy megteszi ezt, akkor hiszem, hogy meg is fogja tenni. Nem érdekel, hogy mit látok, vagy mit érzek, vagy hogy mit mond más, vagy mennyi ideig fog tartani. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves. Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő létezik. És a következő részt nagyon szeretem, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Wow! Nem csak, hogy van, de ő jó is. És hozzád is jó akar lenni. Hit nélkül nem kaphatunk semmit Istentől, és nem is tudunk az ő életére szóló tervében járni, és ezért nem kedves neki, amikor hit nélkül próbálunk hozzájönni, mert ő jó dolgokat akar adni nekünk. A hit nem az ár, amit Isten áldásáért fizetünk, hanem egyszerűen csak a kéz, ami kinyúl érte és elveszi. A kegyelem az az ár, ami Isten áldását megvásárolta számunkra. Nem az én hitem vásárolja meg az áldást. Jézus már megvásárolta az áldásokat az ő vérével. De a hit kezével tudom elvenni ezeket. Istennek semmi oka sincs arra, hogy meg akarjon áldani. Ha tudni akarod az igazat, a természetes szinten semmi oka nincs arra, hogy meg akarjon áldani téged. Én nem érdemlem meg, és te sem érdemled meg. De én készen vagyok, hajlandó vagyok elfogadni. Hajlandó vagyok, hogy az enyém legyen, és az a tény, hogy nem érdemeljük meg, még csodálatosabbá teszi az egészet. Csodálatos! Elképesztő!

0: Mit akarsz, mit tegyek? Mit akarsz, mit tegyek? Már minden tőlem telhetőt megtettem, Istenem, és semmi nem működik. Nem tudom, mit tegyek. Emlékszem, egy nap drámaian a földre vetettem magamat. Ti is drámáztatok már Istennek? Nem! Istenem, feladom! Már minden tőlem telhetőt megtettem, Istenem, semmi sem működik, feladom.
1: És őszintén mondom, hallottam, ahogy a Szent Szellem izgatottan megkérdezi. Tényleg? Tényleg? Emlékszem erre a kérdésre, és arra gondoltam, miért vagy ilyen izgatott. Aztán hirtelen megvilágosodtam, hiszen az egyetlen alkalom, amikor Isten dolgozni kezd az életünkben, az az, amikor mi elegendő időre felhagyunk a test cselekedeteivel, és azt mondjuk,
0: Istenem, én erre képtelen vagyok, ha bármi is történni fog, akkor azt neked kell megtenned.
1: Ó, tényleg? Mintha Isten meglepné ez. Na gyerünk, ti is szoktatok drámázni Istennel?
0: Nem bírom ezt, nem bírom tovább.
1: Néhányan azt mondtátok Istennek, Uram,
0: ha nem szólsz hozzám ezen a szemináriumon, akkor nem fogom tovább bírni.
1: Nézzetek rám, de igen, tovább bírod majd, mert Isten nem engedi, hogy feladd. Rendben, János 6:28. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk? Hát nem aranyos? Hogy mindig Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Mit tegyünk? Hogy azt tegyük, amit Isten vár tőlünk. Beszéltem valakivel néhány napja, akinek Isten azt mondta, hogy várjon rá, és töltsön több időt az ő jelenlétében, és azt kérdezte tőlem, mit kell tennem, miközben Istenre várok. Ez a lényeg, igaz? Mit kell tennünk? Mit vár Isten? Nagyon szeretem a 29. verset. Jézus ezt felelte nekik. Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek! Látjátok, ez sokatok számára sokkoló, akik munkamániások vagytok. Valahogy így vagytok. Jó, hiszek, és még... Nos, egyértelmű, hogyha Isten azt mondja, tegyünk meg valamit, akkor annak engedelmeskednünk kell. De sokszor a test cselekedeteit végezzük, és ezzel elszalasztjuk azt, amit Isten kérne tőlünk. Belekezdünk abba, amit én úgy hívok, hogy működésképtelen cselekedetek. Aztán meg frusztráltak leszünk, mert nem kegyelemben járunk. A saját erőnkből kis Szent Szellemet játszunk. Azon gondolkozom, hogyha megvenném Joyce könyvét a megbocsátásról, aláhúznék néhány dolgot, és kint hagynám otthon az asztalon, akkor vajon elolvasná a férjem? Szóval értitek a lényeget. A János 11:40-et is szeretem. Jézus azt mondta neki, nem mondtam-e neked? Hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Hát nem csodálatos ez? Mit akarsz, mit tegyek? Higgy. Nos, valahányszor elszánjuk magunkat, hogy engedelmeskedünk, hogy hiszünk, és hittel elveszünk valamit, akkor biztos, hogy jönni fog a félelem. Jönni fog. De fogadhatod hittel, és mondhatod, nem fogok félni. Nem fogok félni. Zsidó 11:1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom. És a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

Nézzétek meg, a hitnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mit látunk, vagy mit érzünk. A hit egy olyan dolog a szívünkben, ami azt mondja, Isten jó. Ő megtartja a szavát, és ha ő azt mondta, hogy megteszi ezt, akkor hiszem, hogy meg is fogja tenni. Nem érdekel, hogy mit látok, mit érzek, hogy mit mond más, vagy mennyi ideig fog tartani. Meg kell értenetek, hogy mi a hit, mert ha azt hiszitek, hogy ez valami, amit éreznetek kell, akkor az egészet nem értitek majd. Nem érzem, hogy Isten szeret engem. Soha nem mond ezt. Soha nem mond, hogy nem érzem, hogy Isten szeret engem. Ismerd az igét eléggé ahhoz, hogy azt mond, nem érdekel, mit érzek. Az ő szeretetében vagyok meggyökerezve. Az ő szeretete több, mint győztessé tesz engem. Krisztusban, Isten szeret engem. Ő feltétel nélkül szeret engem. Amikor még a kereszt ellensége voltam, ő már akkor meghalt értem, és szeretett engem. Hadd mondjam el neked, hogy Isten soha nem fog jobban szeretni, mint ahogy ebben a pillanatban teszi. Azt mondtam, Isten soha nem fog jobban szeretni téged, mint ahogy ebben a pillanatban teszi. Azt kérdezheted, és mi lenne, ha jobban viselkednék? Nem, akkor sem szeretne jobban, mint most teszi. Persze örülne, mert az engedelmességed új szinteket nyitna meg az ő terve számára az életedben, de nem szeretne jobban, mint most teszi. Isten szeret minket, még a meg nem tért embereket is, ugyanúgy, ahogy azokat, akik a legvallásosabbnak hiszik magukat. Nem azért engedelmeskedünk Istennek, hogy szeressen, hanem azért, mert ő szeretett minket előbb, és mi erre a szeretetre csodálattal reagálunk arra, hogy ő szeretni tud minket. A félelem a hit ellensége. Nos, a Földön mindennel szemben létezik egy ellentétes erő. És nem is jut eszembe olyan, amire nincsen. Ahhoz, hogy a hit működjön és értékes legyen, kell, hogy szemben álljon vele a félelem. Mondhatjátok, hát én jobban örülnék, ha nem lenne ellenállás. Nos, tudjátok mit? Lehet, hogy ez meglep majd benneteket, de ha nem lenne ellenállás, lehet, hogy nagyobb zűrben lennénk, mint amiben vagyunk. Eszembe jut az egyszeri méhecske, aki felkerült egy űrhajóra, ami egy másik bolygóra tartott. És a súlytalanságban, a gravitáció hiányában meg sem kellett billentenie a szárnyát, csak lebegett a súlytalan környezetben. Nem volt ellenállás, sem szárnycsapkodás, csak lebegés. És a történet vége az, hogy a méhecske élvezte ugyanaz utazást, de végül meghalt. Velünk is pontosan ez történne, ha csak annyit kéne tennünk, hogy lebegünk,

0: Mindent átadok neked. Ha csak annyi dolgunk lenne, hogy lebegjünk, és szellemiek legyünk, ha soha semmivel nem lenne gondunk, akkor soha nem fejlődnénk. Nem növekednénk. Amikor kifejlődik egy sasfióka, akkor van egy kis foga a csőrén. És amikor még a tojásban van, azt a kis fogat használja, és azzal kocogtat. Kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz. Órákon keresztül, néha napokig. Kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz. Kocz-kocz-kocz. És végül csinál egy kis repedést, aztán kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz-kocz. Nos, tudjátok, mi ilyenek vagyunk. Amikor nekünk kell kocogtatni, kocz-kocz-kocz-kocz, úgy vagyunk vele, hogy na gyerünk már, Istenem. Elég volt már a kocogtatásból. Kiszabadítanál már innen? Egyszer egy ember elmesélte, hogy látott egy sasfiókát, amint megpróbált kibújni, és eldöntötte, hogy segít neki. Nos, nem működött, a fióka meghalt. Szüksége van az ellenállásra ahhoz, hogy erős legyen. És nekünk is szükségünk van rá, hogy erősekké váljunk. Amen. Szóval, ha legközelebb tovább tartanak a dolgok, mint szeretnéd, akkor emlékezz erre, és mondd azt, gonosz, tovább fogok kocogtatni. Kocz, kocz, kocz, kocz, kocz, kocz, hídben fogok kocogtatni. Mindennek szüksége van az ellenállásra. A jóhoz szükség van a rosszra. Különben hogyan tudnánk, hogy mi a jó? Szeretet és gyűlölet, depresszió, öröm, durvaság, kedvesség, zaj, csend, pozitív, negatív, nagylelkűség, kapzsiság, világosság, sötétség, félelem, hit, lehetőségek, ellenségek. És tudjátok, minden ilyen helyzetben láthatjuk, ahogy Isten ad valamit, aztán jön a gonosz az ellenkezőjével, és megpróbálja ellopni azt, amit Isten adott. De nekünk tovább kell kocogtatni. Azt hiszem, megváltoztatom a címet arra, hogy hídben kopogtatni. Nem. Tudod, miért vannak ellentétes erők? Azért, mert Isten nem akar robotokat, akik mechanikusan szolgálják őt, csak mert nem képesek másra. Tudjátok, miért teremtette Isten az embert? Mert kapcsolatot akart. Kapcsolatra teremtett minket. Akart valakit, akivel kapcsolata lehet, ezért megteremtett minket az ő képére, mert klassz dolog, amikor egy hozzád hasonlóval lehet kapcsolatod. Tudjátok, én szeretem a kutyámat, de nem tudok olyan kapcsolatot létesíteni a kutyámmal, mint amilyet egy igazán jó baráttal. Nos, időnként igen, de ezt inkább hagyjuk. Oké. Tehát Isten ellentéteket ad az életünkbe, mert azt akarja, hogy válasszunk. A választásaink, a döntéseink a legfontosabb dolgok között vannak az életünkben. Minden választás egy mag, melyet elvetünk, és ami valamiféle aratást hoz majd az életünkbe. Amikor az a kiváltság ér minket, hogy Krisztushoz vezethetünk embereket, akkor mindig azt mondjuk nekik, ez a legfontosabb döntés, amit valaha meghozhatsz. És úgy is dönthetsz, hogy nem állsz ellene a félelemnek, és engeded, hogy irányítson téged, mert ellenállni egy kis munkába kerülne. Esetenként egy kis kellemetlenségbe is. De ez a te döntésed, és learatod majd a következményét annak, ha megengeded a félelemnek, hogy az életedben maradjon. Ami azt jelenti, hogy nem fogod megtapasztalni mindannak a teljességét, amit Isten neked készített. Ő továbbra is szeret majd, a mennybe is bekerülsz, de lesznek dolgok, melyeket elszalasztasz. Olyasmiket, amiket Isten neked akar adni, de nem lesz képes odaadni neked, ha nem tanulod meg fejleszteni a hitedet, és nem válsz bátorrá és merészszé. Úgy értem, hiheti-e bárki, hogy képes lennék azt csinálni, amit csinálok? Ha félénk és félős lennék? Nem. Bizony nem. Nem lennék képes rá. De Joyce, te természetedből fakadóan bátor vagy. Nos, tudjátok, bizonyos tekintetben igen, más dolgokban pedig nem. Nagyon sok dolog volt, amit félve kellett megtennem. Sok-sok dolog, amit félve tettem meg. 5 Mózes 30:19. Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Istenem, nem tudnál inkább csak jó dolgokat adni? Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Felelősnek kell lennünk a választásainkért. Amen. Nos, szeretünk felelősséget vállalni a jó döntéseinkért, amelyek jósülnek el. Ó, igen, dicsőség az Úrnak. De általában nem nagyon szeretünk felelősséget vállalni a rosszakért. Nézzük meg a János 14:27-et. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Nem tehetek róla, hogy mit érzek. Félelmet érezni nem ugyanaz, mint félni. Félni azt jelenti, hogy beadod a derekadat a félelemnek, és azt teszed, amit a félelmet diktál, ahelyett, hogy azt tennéd, amit Isten mondott neked. Amen. Elmondjam újra. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Azt mondtad, nem tehetek arról, hogy mit érzek. Nem arról van szó, hogy mit érzel. Érezhetsz te is félelmet, de ez nem jelenti azt, hogy félsz, ha csak be nem adod a derekadat a félelemnek, és azt teszed, amit a félelmet diktál, a helyet, amit Isten mondott. Hadd tisztázzak valamit. Hogyha félsz a mélyvíztől, akkor nem azt mondom, hogy ugorj bele a trambuliról még ma este, csak hogy bizonyíts valamit. Valaki megkérdezte nemrég, hogy jó úszó vagyok-e. Azt feleltem, nos, mondjuk úgy, hogy ha belesem, akkor jobb, ha utána ugrasz. De nem kell megtennem. Isten nem kér tőlem ilyesmit. Én olyan dolgokról beszélek, amiket Isten mondott nekünk. A félelem gyötrelemmel jár. Ezt mondja az 1 János 4, a félelem gyötrelemmel jár. Nos, egyértelműen csak egy módja van annak, hogy túllépjünk a félelmen, mégpedig az, ha ismerjük az Isten irántunk való tökéletes szeretetét. Az 1 János 4, 16-18 azt mondja, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Tehát minél inkább ismerjük Istent, és kijelentésünk van arról, hogy mennyire szeret minket, annál kevésbé kell félnünk, mert egyszerűen csak hiszünk, mint egy kisgyermek. Az én apukám gondoskodni fog rólam. És tudjátok mit? Őszintén szólva, ha nem kapjuk meg, amit akartunk, akkor sem esünk kétségbe, mert annyira bízunk az apukánkban, hogy tudjuk, amit ő ad, az jobb lesz, mint amit mi akarunk. Amen. És ez nagy békességet ad nekünk. Tudjátok, amikor évekig azért küszködtem, hogy megkapjam, amit akarok, akkor nagyon szerencsétlen voltam. És gondolom, hogy van itt néhány ember, aki most azt gondolja, ismerős. Nos, tudjátok mit? Miért nem adjátok fel? Miért kínozzátok magatokat? Csak mondjátok azt, Istenem, ha ez valaha is megtörténik, akkor te leszel az, aki miatt megtörténik, és ha azt akarod, hogy megtörténjen, akkor senki nem állíthat meg téged. És ha te nem akarod, hogy megtörténjen, akkor én sem fogom erőltetni. Tudjátok, az egyik terület, amiben a leginkább erőlködünk, az az, hogy miket szeretnénk látni megtörténni a szeretteink életében. Na gyerünk! Ne engedjétek el a fületek mellett, amit mondok. Azt mondtam, az egyik legnagyobb problémánk az, hogy erőlködünk és túlságosan belefolyunk abba, hogy mi történjen a gyerekeink, a házastársunk vagy a szüleink életében. Tudjátok, mire jöttem rá végül? Senkit sem tudsz rávenni, hogy szeresse Istent. Nem számít, mennyire erőlködünk, nem tudjuk elérni, hogy szeresse Istent. Élhetünk előttük jó példaként, ami talán irigyé teszi őket jó értelemben. Lehetünk sok, és szomjassá tehetjük őket, de nem dönthetünk helyettük. Ha Isten nem teheti meg ezt, akkor mi sem. Az az egyik legnehezebb dolog, amikor végig kell nézned, hogy az, akit szeretsz, rossz döntéseket hoz. Talán azt mondod, hát én csak imádkozni tudok. Nos, hadd mondjam azt, hogy ez a legerőteljesebb dolog, amit tehetünk. De amikor oda kerül a sor, akkor Isten tiszteletben fogja tartani az egyén szabadságát, hogy meghozza a saját döntését. Amen. Amikor imádkozunk, az lehetőséget ad Istennek arra, hogy dolgozzon. Szóval imádkozzatok tovább, de ha elveszítitek az örömötöket, attól semmi nem lesz jobb. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ne engedjétek, hogy bármi felkavarjon és megzavarjon. Ne féljetek, ne bátortalanodjatok el, ne legyetek gyávák és bizonytalanok. Hát nem csodálatos a János 14:27? Szóval, ha ezt újra kivetítjük, és reálisan megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez mindannyiunkra felelősséget helyez. Nem azt mondja, hogy imádkozzatok, és én majd elveszem ezeket. Erre azt kérdezed, akkor miért imádkozzak? Erőért, bátorságért, magabiztosságért, merészségért. Erőért, hogy bármi jön, azt jó hozzáállással el tudjuk viselni. Hogy soha ne adjuk fel, hogy soha ne adjunk ott semmit, hogy megmaradjon a mosoly az arcunkon, még akkor is, amikor úgy fáj valami, hogy azt érzed, nem bírod tovább. Nem azért, hogy képmutatók legyünk, hanem azért, hogy a gonosz tudja, hogy nem fogja megkaparintani az örömünket. És hogy semmiképpen, egy pillanatra sem. Meg nem rémültök az ellenfelektől. Mert ez az állandóság és bátorság. Amikor ránk tör a félelem, mit csináljunk, hogy stabilak maradjunk? Hogy tovább menjünk, hogy egyik lábunk a másik után tegyük. Mert ez az állandóság és bátorság, világos jel, bizonyíték és pecsét lesz az ellenségeid számára a közelgő pusztulásukról. De számotokra pedig biztos jele és bizonyítéka lesz a szabadulásotoknak és üdvösségeteknek, ami az Istentől jön. Amikor harcban vagyunk, az szinte olyan, mintha Isten is, meg a gonosz is nézne minket. És ha stabilak és magabiztosak maradunk, az annak a jele Isten számára, hogy tényleg hiszünk, és bízunk ő benne, a gonosznak pedig azt jelenti, hogy a napjai meg vannak számlálva. Amen.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: Hogy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Emelkedett a Duna vízszintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
1: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Változatos és értékes tartalom.
5: Élet, öröm, zene.
1: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap augusztus 4-e mi mindenről híres. 114 éve született Raoul Wallenberg, svéd üzletember, diplomata, aki magyar zsidók ezreit mentette meg. A II. Világháború alatt üldözött embereknek segített külföldre menekülni. 192 éve született Heim Péter jogász, aki a postahálózat egyik megszervezője volt. Baross Gábor közvetlen munkatársaként nevéhez fűződik az önálló Magyar Posta szervezetének kiépítése, a posta, távíró és telefon egyesített intézményének műszaki fejlesztése, pénzügyi és jogi helyzetének megszilárdítása. Vezetés alatt teremtették meg a városközi telefon összeköttetést, szervezték meg a levélgyűjtést és a kézbesítést, és egységesítették a posta tarifákat. Főleg az ő érdeme, hogy 1888-ban Ausztriával új posta és távirat egyezmény jött létre, 1894-ben kapta meg a Lipótrend lovak keresztjét. 135 éve született Makai Margit színésznő, aki 92 évesen még színpadon szerepelt. Sokoldalú egyéniség, jellemábrázoló képessége tragikus és vígjátéki szerepekben, könnyed szalondarabokban egyaránt érvényesült. 80 éves kora után még filmezett, nagy sikerrel játszotta el Örkény István Macskajáték című drámájának filmváltozatában Paula szerepét. 92 éves korában lépett utoljára színpadra, özvegy Brodari Csantalné szerepében, Karinti Ferenc Bösendorfer című színdarabjában. Érdemes művész volt, kiváló művész Kazinci díjas is. 102 éve született Szabad György, Széchenyi díjas történész, egyetemi tanár, politikus, az országgyűlés elnöke, a Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a magyarországi polgári átalakulás volt. 100 éve Budapesten született Kócián József, 11-szeres bajnok asztali teniszező, a testvére Kócián Éva szintén asztali teniszezett. Pályafutását 1943-ban kezdte, a BTK, a BTFK, az OSC, az Elida SC, a BSE, a Dózsa, a Budapesti Lendület, majd a Petőfi játékosa volt. Csapatban kétszer és párosban világbajnoki címet szerzett, csapatban háromszor, párosban és egyéniben VB ezüstérmet, vegyes párosban háromszor, egyesben, párosban és csapatban VB bronzérmet nyert. 1957 óta Stockholmban élt, 70-ben vonult nyugdíjba. 89 éve született a mai napon szintén Kornis Péter, Kossuth-díjas és Pulitzer emlékdíjas fotográfus, fotóriporter, az első Kossuth-díjas fotóművész, a Nemzet Művészet címmel kitüntették. Több évtizedig a Nőklapja fotóriportere és képszerkesztője volt, sokat fotózta az eltűnőben lévő erdélyi és magyarországi paraszti életmódot, egy évtizeden át követte egy budapestre ingázó vendégmunkás életét. Az 1990-es évektől beállított fényképekkel is foglalkozott. 76 éve Miskolcon látott napvilágot Jónyer István asztali teniszező, 34-szeres bajnok, 328-szoros válogatott. Jónyer 63-tól a Diósgyőri Vasgyárak testgyakorlóköre, 70-től 84-ig a budapesti Spartacus versenyzője volt. Egy évig Olaszországban, 4 évig Ausztriában játszott. Párosban kétszeres, egyesben és csapatban is világbajnoki címet szerzett. Párosban kétszer VB ezüstérmet, csapatban VB bronzérmet is nyert. Aztán csapatban 4-szeres Európa bajnok volt, egyesben kétszer, csapatban és párosban EB ezüstérmet szerzett. 89 óta a MASZ utánpótlás bizottságának vezetője, a sportsegély soros elnöke. 74 éve született Demszky Gábor, jogász, szociológus, aki 20 éven keresztül volt Budapest főpolgármestere. A Demokratikus Ellenzék, majd a Szabad Demokraták Szövetségének volt tagja. 90 és 2010 között 5 hivatali cikluson át volt Budapest főpolgármestere. Szintén a mai napon látott napvilágot Udvaros Dorottya, a Kossuth és Jászai Maridia színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Apukája Udvaros Béla rendező, anyukája pedig Dévai Kamilla színművésznő. És 140 éve hunyt el Weber Antal műépítész, aki több ma is működő egyetemi épületet tervezett. Felesége Lotz Erzsébet Paulina, Lotz Károly testvére. Vallás és közoktatásügyi minisztérium építésze volt. A 78-as párizsi világkiállításon megépült épületért a francia kormánya becsületrend lovak keresztjével tüntette ki. Az építésztársakkal jó kapcsolatot ápolt, barátja volt Ybl Miklós, Feszl Fries és Skalnicki Antal. Ő tervezte az Erdődi villát Budapesten, az Orosz Nagykövetség épületét vagy a Semmelweis Egyetem központi igazgatási épületét.

0: Budapest Update.
1: Nézzük, mi mindenről olvastam a mai napon a főváros kapcsán. Hát többek között arról, hogy a Ferihegyi repülőtér parkolókban napi egyszer továbbra is van lehetőség 5 percet ingyen eltölteni. A repülőtér üzemeltető arra hívta fel a figyelmet, hogy a repülőtéri parkolókban a Budapesten regisztrált taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségének eltörlése egy kivételt szüntetett meg, ezzel egyenlő feltételeket teremt a szolgáltatók között. A budapesti taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetőségének megszüntetését közleményben nehezményezte a Fővárosi Taxi Egyesület. A budapesti airport válaszában kifejtette, a társaság augusztustól egy olyan számos nemzetközi repülőtéren már bevezetett gyakorlatot alkalmaz, amely az infrastruktúra használat költségeinek átlátható és méltányos megosztását szolgálja. A kizárólag engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott terület használati feltételeinek egységesítésére, a kapacitások optimalizálása, a forgalomirányítás javítása és az utasbiztonság növelése érdekében kerül sor, emelték ki. Hozzátették, az egységesítés kizárólag a Budapesten regisztrált taxik esetében jelent változást, hiszen minden más szolgáltató eddig is díjfizetés mellett hajthatott be az engedéllyel rendelkező járművek számára fenntartott területre. Az augusztustól életbe lépő egységesítés tehát valójában egy kivételt szüntetett meg, egyenlő feltételeket teremtve a szolgáltatók között, mutattak rá. Kiemelve, hogy augusztustól minden behajtásra jogosult személyszállítást végző szolgáltatóra egységesen díjfizetési kötelezettség vonatkozik majd. Közben már zajlik a 3-as metró meghosszabbításának tervezésre, kiderült, mikor kezdődhet az építés, folyik a Rákospalota Újpest állomásig történő meghosszabbításra szóló kivitelezés közbeszerzés előkészítése, a Budapest által korábban elkészített tervek felülvizsgálata, aktualizálása, valamint a kivitelezés ütemezésének véglegesítése, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv szerint a 3-as metró Rákospalota Újpest állomásig történő meghosszabbítására 80 milliárd forint ICOP plusz Európai Uniós forrás áll rendelkezésre. A tervek szerint 2030-ig befejeződhet a fejlesztés, ennek azonban feltétele, hogy a főváros által korábban elkészített tervek kivitelezésre alkalmas állapotban rendelkezésre álljanak, írták. A kivitelezéshez szükséges technológiai és műszaki feltételeket a majdani nyílt közbeszerzési eljárás során kiválasztott nyertes kivitelező biztosítja, válaszolták. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a parlamentben elmondta, hogy a korábban bejelentett fejlesztések között azért szerepelt a 3-as metró meghosszabbítása, mert ez a projekt már rendelkezik építési engedéllyel, és mivel az erre fordítható uniós forrásokat 2030-ig fel kell használni, ez a beruházás előnyben volt, így a többi tervhez képest. Az MBH-bank legfrissebb gyors elemzésében megállapította, hogy a két megállós fejlesztés idei árszinten 120-160 milliárd forintra becsülhető. Hozzátették, hogy a beruházás rövid távon jelentős keresletet teremtene a mérnöki szolgáltatásokban és az építőiparban. A 140 milliárd forintos medián költségbecslés 3-4 aktív kivitelezési évre elosztva évi 35-45 milliárd forintos megrendelés állományt jelent. A 2025-ös magyar GDP hozzávetőleg 4-5%-a, az építőipar éves termelés értékének pedig körülbelül 4-6%-a. Ez azonban nem azonos a GDP tényleges növekedésével, mivel a projekt értékének egy része importált gépekben és berendezésekben jelenhet meg, más része olyan kivitelezési kapacitás, amelyet egyébként más munka kötne le, írták. Közben a világ legnagyobb hibrid munkavégzési és rugalmas irodamegoldásokat kínáló vállalata, az International Workplace Group Work From Anywhere indexe szerint idén Bangkok lett 2026 legjobb workation úti célja, míg Budapest a rangsor 6. helyén áll, megelőzze mások mellett Lisszabont és Szöult. A kutató cég évente közzétett indexe azt vizsgálja, hogy a világ nagyvárosai mennyire ideálisak azok számára, akik otthonról szeretnének dolgozni. Az értékelés olyan szempontokat vesz figyelembe, mint az éghajlat, a széles sávú internet minősége, a szállás lehetőségek, a közlekedés, a gasztronómiai és kulturális kínálat, valamint a rugalmas munkavégzés megfelelő munkaterek elérhetősége. Az IWG legfrissebb kutatása szerint a helyfüggetlen munkavégzés egyre nagyobb szerepet játszik a munkavállalók életében. A trendet a hibrid munkavégzés térnyerése, valamint a világszerte folyamatosan bővülő rugalmas munkatérhálózat is erősíti, miközben egyre több vállalat alakít ki olyan szabályokat, amelyek lehetővé teszik a munkavégzést bárhonnan. Az első lett tehát Bangkok, aztán jön Tokió, Barcelona, Porto, Vancouver, 6. lett Budapest, megelőzve Nápolyt, Medellint, Lisszabont és Szöult. Napokon belül indul az új MOL-Bubi, befutnak az elektromos biciklik Budapesten. Sikeresen zárult a tesztidőszak, így napokon belül élesben is elindul a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer. A BKK szerint a felhasználók különösen az elektromos kerékpárokat, az új mobil alkalmazást és a gyorsabb, egyszerűbb használatot értékelték nagyra. A cég beszámolt arról, hogy a közbringa rendszer jól vizsgázott a tesztidőszakban, amely során több mint 1200 felhasználó osztotta meg tapasztalatait. A válaszadók többsége pozitívan értékelte a rendszer új generációját. A teljes rendszer elégedettségi mutatója 4,48 volt az 5-ből, míg az új alkalmazás 4,25%-os értékelést kapott. A tesztelők 86%-a jelezte, hogy biztosan vagy valószínűleg használni fogja a MOL-Bubit az éles indulást követően is. A legnagyobb sikert az elektromos kerékpárok aratták. A visszajelzések szerint az elektromos rásegítés, a könnyen állítható nyereg, valamint a gyors és egyszerű használat jelentik a rendszer legfontosabb előnyeit. Pozitív visszajelzések érkeztek az új alkalmazásról is, jelezte a BKK. A felhasználók kedvelték az egyszerű átlátható felületet, a kerékpárfoglalási lehetőséget, valamint azt, hogy az alkalmazás gyorsan és kényelmesen támogatja a kerékpárok felvételét és leadását. A válaszadók szerint az új app jelentősen megkönnyíti a rendszer használatát. Több olyan visszajelzés is érkezett, amelyek nyomán már konkrét fejlesztések valósultak meg. Ezek között említették az alkalmazás sebességével, a bérlési előzmények megjelenítésével, valamint egyes térképes funkciókkal kapcsolatos fejlesztéseket. A felhasználók egy része a hagyományos kerékpárok hajtásával kapcsolatban jelezte, hogy nehezebb, nagyobb sebességet elérni, ezért a kerékpárok hajtását a korábbi rendszerhez képest kevésbé érzik dinamikusnak, írta a társaság. Az új MOL-Bubi tervezésekor fontos szempont volt, hogy a kevésbé gyakorlott kerékpárosok is kényelmesen és biztonságosan, különösebb fizikai megterhelés nélkül közlekedhessenek a városban, ezért a kerékpárok kialakítása elsősorban a mindennapi, rövid városi utas igényekhez igazodik. Ugyanakkor a beérkezett visszajelzések alapján vizsgálják a hajtásrendszer és az áttételezés finomhangolásának lehetőségeit. A BKK arra is kitért a honlapján olvasható tájékoztatóban, hogy a MOL-Bubi flottája minden eddiginél nagyobb lesz. A kezdeti időszakban 3300 kerékpárral számolnak, ami akár 5000-re bővülhet. A klasszikus MOL-Bubi havi bérlet 2500 forintért, míg az éves bérlet 19500 forintért várható, de aki a Budapest Go applikációban vásárolja meg a bérletét, az olcsóbban juthat hozzá. Az elektromos rásegítésű kerékpárok havi bérlete bevezető áron 4500, éves bérlete pedig 38250 forintba kerül. Hamarosan programajánlatok érkeznek. Egyszerű.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. augusztus 4-e van, kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Fizetőssé vált a repülőtéri áthaladás a taxiknak. Elindult a megújult MOL Bubi. Pest vármegyében leállítják a jégelhárító rendszert. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Megszűnt a taxik eddigi 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér parkolóiban. A változás miatt a taxisoknak mostantól fizetniük kell, ha a terminálnál teszik ki vagy veszik fel az utasaikat. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint az intézkedés jelentősen ronthatja a szolgáltatás színvonalát. Úgy vélik, hogy sok sofőr inkább a terminától több mint 1 kilométerre lévő parkolót választja, hogy elkerülje a plusz költségeket, ami az utasoknak is kényelmetlenséget okozhat. A Budapest Airport ugyanakkor azt közölte, hogy a döntés célja az egységes feltételek megteremtése a különböző szolgáltatók között. Az üzemeltető szerint a most bevezetett rendszer több nemzetközi repülőtéren is bevett gyakorlatnak számít. Pótlóbuszok járnak Kőbánya, Kispest és Dabas között. A MÁV javasolja a megnövelt kapacitással közlekedő helyi közi és agglomerációs buszok használatát. A vonatok Dabas és Lajos Mizse között a megszokott menetrend szerint közlekednek. Reggeltől estig a vonatok a Z21-es pótlóbuszokhoz csatlakoznak, amelyek gyors járatként közlekednek. A munkálatokról és a megváltozott közlekedési lehetőségekről részletes tájékoztatás a MÁV Inform honlapján olvasható. Élénkülést mutatott a lakáspiac júliusban, bár éves összevetésben 14%-kal csökkent az eladó lakások és házak iránti kereslet. A szakértők szerint ezt elsősorban a tavaly bejelentett otthonstart program okozta kiugró érdeklődés miatti magas bázis magyarázza. Havi összevetésben viszont már 9%-ot meghaladó növekedést mértek. Az ingatlan.com adatai szerint különösen a családi házak iránt nőtt az érdeklődés. Ebben a kategóriában 13,5%-os bővülést regisztráltak júniushoz képest, míg a lakások esetében közel 6%-kal emelkedett a kereslet. A piac élénkülését elsősorban a kelet-magyarországi vármegyék hajtották, Szabolcs-Szatmár-Berekben, Hajdú-Biharban és Csongrád-Csanádban 30% körüli növekedést mértek. Budapesten ugyanakkor alig változott a vevői aktivitás. A kínálati oldalon már érződött a nyári uborka szezon hatása. Júliusban kevesebb új ingatlant hirdettek meg, mint egy hónappal korábban. Ennek ellenére tovább bővült a választék. Országszerte már több mint 146 ezer eladó lakás és ház szerepel a kínálatban, ami közel 7%-a haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A szakértők szerint ez azt mutatja, hogy jelenleg több ingatlan kerül a piacra, mint amennyit a vevők felszívnak. Emiatt a kínálat folyamatosan növekszik, ami kedvezőbb alkupozíciót teremthet a vásárlóknak, miközben az eladóknak egyre nagyobb versennyel kell számolniuk. Elindult a megújult MOL Bubi, bárki használhatja az új közbringa rendszert. Bárki számára elérhetővé vált,

0: alkalmazásban, amely a BKK szerint korszerűbb, gyorsabb és egyszerűbben kezelhető felületet kínál. Az indulást egy több ezer résztvevős tesztüzem előzte meg, mintegy 9000 felhasználó próbálta ki a rendszert, a tapasztalatok alapján pedig a BKK több ponton finomította a működését, mielőtt mindenki számára elérhetővé tette volna a szolgáltatást. A hagyományos kerékpárok havi bérletének ára továbbra is 2500 forint maradt. Az elektromos kerékpárok használatára külön bérlet váltható, amelyhez kedvezőbb feltételeket alakítottak ki. A BKK célja, hogy a megújult MOL-Bubi még több budapestinek és turistának nyújtson gyors, környezetbarát közlekedési lehetőséget a városban. Pest vármegyében a gazdálkodók többségének döntése alapján leállítják a jéger-jégkármérséklő rendszert. A szavazáson a gazdák közel 69%-a a talajgenerátorok kikapcsolását támogatta, míg a rendszer működésének fenntartását kevesebb mint 18%-uk kérte. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérése alapján az agrárvezetés úgy döntött, hogy azokban a vármegyékben, ahol ezt a gazdák többsége kérte, ott megszüntetik a jégelhárítást. Országszerte mindössze 4, főként nyugat-magyarországi vármegyében marad működésben a rendszer. A jéger talajgenerátorokból ezüst jodidot juttat a légkörbe, hogy csökkentse a nagyméretű jégszemek kialakulásának esélyét. Az elmúlt években azonban egyre többen állították, hogy a rendszer hozzájárulhat a csapadék elmaradásához és az aszály fokozódásához. A szakemberek ezt továbbra is vitatják és hangsúlyozzák, hogy nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a jégelhárító rendszer csökkenteni a csapadék mennyiségét. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a biztosítók adatai szerint ugyanakkor a rendszer bevezetése óta jelentősen csökkent a jégkárok mértéke. A számítások szerint 2018 és 2025 között 44%-kal kisebb területet érintett jégkár, és a rendszer évente átlagosan mintegy 66 milliárd forint értékű termést óvott meg. Az eredményeket azonban többen is vitatják, arra hivatkozva, hogy az utóbbi években általában is kevesebb csapadék hullott. Egy 13 éves fiú vezetett egy személyautót Zuglóban, amikor frontálisan összeütközött egy másik járművel. A balesetben az egyik gyerek megsérült, a fiatalkorú sofőr pedig a karambol után elmenekült a helyszínről. A baleset még július 22-én történt az Ungvár utca és Csáktornya park kereszteződésében. Az ütközésben mindkét autó jelentősen megrongálódott, és a légzsákok is kinyíltak. A vétkes autó egyik utasa megsérült, őt a kiérkező önkormányzati rendészek látták el a mentők megérkezéséig. A rendészek rövid időn belül elfogták a 13 éves sofőrt és társát, akik elhagyták a baleset helyszínét. A rendőrség vizsgálja a karambol körülményeit, valamint azt is, hogy hogyan került a gyerekhez az autó. A fiú engedély nélküli vezetés, cserbenhagyás és károkozás miatt is felelősségre vonásra számíthat. A hatóságok szerint a baleset könnyen, sokkal súlyosabb következményekkel is járhatott volna. Villamos megállóba hajtott egy személyautó még vasárnap délután a budapesti Blaha Lujza téren. A balesetben egy fiatal nő megsérült, őt a mentők kórházba szállították. Az autó a József körúton sodródott a villamos megállóba, ahol betörte a megálló egyik nagyméretű üvegfalát. A helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek, a járművet áramtalanították, majd megkezdték a műszaki mentést. Az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel vittek kórházba. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. Különleges irodalmi alkotással gazdagodott a Városliget. A Magyar Zeneháza közelében átadták a Színes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Dezső mostan Színes Tintákról álmodom című versét idézi meg élő növénykompozícióként. A Metaflora projekt alkotói a vers hangulatát, színeit és ritmusát ültették át a kert nyelvére. A különböző növények, formák és színek együtt idézik fel a költemény világát, a domb tetején álló hinta pedig a képzelet szabadságát jelképezi. A kertben főként szárazságtűrő növényeket ültettek, a látogatók pedig a kerítés mentén több nyelven is elolvashatják Kosztolányi híres versét. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az Örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható többek között egy koppenhágai és egy torinói erekével. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori grafitékben méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket, így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítői gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy mini szobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródy János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Beethoven-Hofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródy dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródy János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből. Patak, forrás, vízesés, mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszentmiklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és szukrázza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időn kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értem és az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 km hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal. Ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pesgőgyár vagy a Szelímlyuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Andavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a sejmes réteken át a forrásig. Alsó Jegenyevölgy a következő állomásunk, Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenyevölgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesebeli környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat. Már is van egy utca, amelyet egy nőről neveztek el, mégis a férje nevét viseli. A Vilev Budapest járt utána a Verespálni utcának, amit csak egyetlen háztömb választ el a mai napig a tömegturizmusról szóló Váci utcától, szinte összeköti a turistáktól, ugyancsak hemzsegő Ferenciek terét a Nagyvásárcsarnokkal, valahogy mégis meg tudott maradni emberi léptékűnek, kedves kávézókkal, hangulatos reggelizőkkel és érdekes épületekkel. Amikor csak a környéken járunk, szeretünk végig sétálni a Macskaköves utca mentén, hiszen mindig találni itt valamilyen új felfedeznivalót, sőt érdemes kitérőt tenni a mellékutcácskákba is. Már is ismerjük meg bővebben ezt az utcát. A ma ismert utca közvetlen elődjét a 19. század kezdetén alakították ki több másik közterületből, ám ekkor még német nyelvű utcatáblák hirdették a járókelőknek, hogy a Grüne Baumgassenstét állnak. Később 1874-ben kapta meg magyar nevét, szó szerinti fordításban Zöldfa utca. Mindezek előtt számos különböző nevet viselt, a Bástya utcától a Kecskeméti utcán át a Kórház utcáig. Arra pedig két lehetséges magyarázat is van, hogy végül miért a Zöldfa utca elnevezést tartott ki legtovább a Verespálné előtt. Az egyik szerint egy gyönyörű, kettős fasor szegélyezte régóta az utcát, míg egy másik elmélet szerint az 1800-as években itt álló nagykörös város tulajdonában lévő házon látható címer ihlette a nevet. Akárhogyan is, közel 120 esztendeje, 1906 óta már Verespálné nevét viseli az utca, akiben a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakját tiszteletjük. Benicki Hermin Karolina 1815. december 13-án látta meg a napvilágot a felvidéki Lázi pusztán. A kis Hermin még csak egy éves volt, amikor földbirtokos édesapja Benicki Pál elhunyt, de édesanyját Sturman Karolinát is korán, már 16 éves korában elvesztette. Édesanyja tagja volt a Pest-Budai Jótékony Nőegyletnek, amelyet Hermin a főherceg asszony alapított, bizonyára tőle örökölette társadalmi érzékenységét. A szülők halála után Hermin húgával és nővérével Tóth Györkre került nagyapjukhoz, Sturman Márton pedig hagyta kibontakozni a lányokat, gyakorlatilag azt csináltak és tanultak, amit akartak. A társasági életbe Pesten kapcsolódhattak be, itt ismerkedett meg Veres Pállal, aki akkoriban Nógrád megye főjegyzője volt. Életüket 1839-ben kötötték össze, majd egészen az 50-es évekig Hermin a minden idejét családjának szentelte. A leány és nőnevelés ügye akkor került figyelme középpontjába, amikor egyetlen lánya oktatását szerette volna segíteni. Rendkívül jó barátságot ápolt Madács Imrével, aki az ember tragédiájának első nyomtatott példányával is megajándékozta. Mégis Madács 1864-es akadémiai székfoglaló beszéde adta számára a végső lökést, hogy a nőnevelés ügyének élére álljon. Madács rendkívül lealacsonyítóan beszélt a női elme képességeiről, kijelentései pedig nem csak csalódást keltettek Verespálnéban, de mélységesen fel is háborították. 1867-ben társaival megalapították az Országos Nőképző Egyletet, majd két évvel később, 1869. október 17-én megnyitotta a saját leánynevelő intézetét, amely 1881-ben kapott saját épületet az akkori Zöldfa utcában. Később ez lett a ma ismert Verespálné gimnázium. Egészen élete végéig az iskolának szentelte idejét, amely egyre sikeresebbé vált. Erzsébet királyné háromszor is meglátogatta, azonban az itt kiadott bizonyítványt csak 1894-től ismerte el az állam. Ez még megérte Verespálné is, egy évvel később hunyt el Vác hartjánban. Yeah.

0: Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a Rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
5: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
6: Manna FM.
5: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Szépségtrükkök és szépségtippek a nyáridőre. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki, minősített arcjóga oktatóval. Szia Viki, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Mik a legfontosabb dolgok, amikre oda kell figyelnünk nyáron?
2: Ugye nyáron mindenki a fényvédőről beszél, ami egy rettentően fontos dolog. Viszont arcjóga oktatóként én szeretném egy kicsit más oldalról megközelíteni a témát, hiszen van néhány olyan apró szokás, amivel a nyár végére nem csak a bőrünket, hanem az arcunk tartását is megőrizhetjük, ami azt gondolom, hogy mindenkinek talán nagyon fontos lehet, meg jó lehet, és hogy nem is gondolnánk, hogy egyébként ez a nagy meleg, meg maga a nyár, az mindent tesz az arcunkkal, meg az izmainkkal.
1: Mit tesz velünk, és mitől néz ki fáradtabbnak az arc nyár végére?
2: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye a nyár mindenkinek ugye a boldogságról, a felszabadulásról, a felszabadultságról szól, ugyanakkor szerencsére és jó esetben ugye sokkal többet mosolygunk. Szintén jó esetben sokkal többet beszélgetünk. De ez mit jelent az arcunk szempontjából? Ugye az, hogy sokkal többet grimaszolunk. Tehát az izmok sokkal hamarabb és sokkal jobban elfáradnak, és ez még ugye tetézheti az is, hogy a hő miatt, a hőség miatt ugye sokkal jobban izzadunk, folyadékot veszítünk, elektrolitokat veszítünk, és ugye ennek a következménye lehet például egy gyorsabb izomfáradás, és ugye a finom koordinációnak a romlása is, mert hogy amikor ugye grimaszolunk, a mimikai izmok azok iszonyatosan picikek is izmok, és ezek nagyon-nagyon sok munkát végeznek minden egyes pillanatban, amire mi oda sem tudunk figyelni. De van egy jó hír, hogy jó esetben mindig van rajtunk egy hatalmas szemüveg, napszemüveg, amit egyébként több szempontból is ajánlok mindenkinek, nem csak azért, mert hogy ápol és eltakar, jól néz ki, divatos, hanem ugye a szemünk szempontjából is nagyon jót tesz, megvédi a szemünket, abban is segít, hogy kevesebbet grimaszoljunk, és egy nagyon jó kis takarás lehet nekünk, hogy ha már rajtunk van ez a nagy szemüveg, akkor mögötte akár csinálhatunk egy-két arcjóga gyakorlatot is, amivel ellensúlyozni tudjuk ezeket a hatásokat. Ugye, ha már beszéltünk arról, hogy a napszemeg az nem csak divat kiegészítő, akkor mondanék erre például egy nagyon könnyű tippet, hogy mit tudunk mögötte csinálni. Hogyha felfelé nézel, mint hogyha el szeretnél olvasni egy utcatáblát jó messze, és az alsó szemhéjadat nagyon finoman, mint hogyha hunyorognál, mint ha nem jól látnád, behúzod, és ez a mozdulat lesz az, amit mi keresünk, tehát, hogy behúz, ellazít, és azért nagyon fontos, hogy ne csak magunk elé, hanem egy picit felfelé nézzünk, mert akkor sokkal könnyebben szét tudjuk választani az alsó és a felső szemhéjunkat, és ugye ezzel mi az alsó szemhéjat tudjuk edzeni, és ezt 10-szer érdemes megismételni, igazából ahányszor eszünkbe jut, ezt nyugodtan tudjuk használni, és ez nagyon sokat segít, hogy a szemkörnyéki izmokat tudatosan aktiváljuk.
1: Mit tehetünk még, és miért különösen fontos az arcjóga, vagy az arcizmok mozgatása nyáron?
2: Ugye, ami még nagyon fontos, hogyha belegondolunk abba, hogy nyáron minden lefelé húz minket, hiszen ülünk a tengerparton, Balatonparton, olvasunk egy könyvet, lefelé hajtjuk a fejünket, és már megjelenhetnek ezek a nem túl előnyös, vízszintes ráncok a nyakunkon. Tehát nyáron még inkább fontos az, hogy odafigyeljünk a helyes testtartásra. Tehát amikor például a lángososnál állunk sorba, akkor is figyeljünk arra rá, hogy egyenesen álljunk, és hogy fejtetővel felfelé nyújtózkodjunk, mert hogyha már egy jó testtartásunk van, akkor sokkal inkább kifeszül minden. De mi is a jó testtartás? Ugye, hogyha egyenesen állunk, felfelé húzzuk a vállainkat, a fülünk felé, nagyon gyengén egy kicsit hátra toljuk a vállunkat, leengedjük. Ez lenne az a testtartás, amiben egyébként kéne állnunk, ülnünk, sétálnunk és sorban állnunk a lángososnál, és ezzel nagyon sokat tudunk segíteni abban, hogy például ne csak az arcunk, hanem a nyakunk is szép, feszes maradjon.
1: Hogyha odafigyelünk erre, akkor bizony nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a bőrünk rugalmassága az megmaradjon, sőt, akár szinten tartsuk, vagy visszafordíthassunk bizonyos folyamatokat az arcunkon, az arcbőrünkkel, illetve az arcizomzattal kapcsolatban, hogy miért különösen fontos ez nyáridőben. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki minősített arcjoga oktatóval, szóval nyári arcjoga szépségtrükkök. Itt a műsorban hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nyári arcjóga tippek és trükkök. Miért hasznos ez, és miért különösen fontos nyáron? Mire tudunk odafigyelni, hogy hol tudjuk gyakorolni mindezt? Ugye beszéltünk már arról, hogy a napszemüveg alatt is gyakorolhatunk, de miben segít ez, és nyáron kell-e valamilyen más segítség még az arcbőrünknek, illetve az arcizmoknak az arcjóga mellé? Erről is beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki minősített arcjóga oktatóval. Szóval mire kell odafigyelnünk még?
2: Ugye említettem azt, hogy a nyár az a bulizásról, a vidámságról szól, de azért feszültség is adódhat természetesen ilyenkor is, illetve a nagy meleg az megviselheti a szervezetünket, az idegrendszerünket, és ugye az alvásunkra is kihatással van, ami ugye tudjuk nagyon jól, hogy nagyon-nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy mennyire leszünk frissek és fittek. Ezért egy esti trükk, ugye az állkapocsban, a rágó izomban nagyon sok feszültség raktározódhat, tehát hogyha este elalvás előtt ezt a kis lazító gyakorlatot megcsináljuk, akkor sokkal pihentetőbb lesz az alvásunk. Na de mi is ez a gyakorlat? Ugye keressük meg először is a rágó izmainkat. Ezt úgy találjuk meg, hogyha a fülünk elé az állkapos csontnak a végére rátesszük a mutató ujjunkat, és egy icipicit összeszorítjuk az állkapcsunkat. Ott érezni fogjuk, hogy egy izom mozog az ujjunk alatt. Tartsuk ott az ujjainkat, viszont most már lazítsuk el az állkapcsot, és ezt az izmot jó alaposan masszírozzuk át. Bevethetjük azt a trükköt is, hogy egy kicsit behajlítjuk a mutató ujjunkat, és ezzel a kis bütyök résszel masszírozzuk. Adott esetben ez egy icipicit fájdalmas vagy kellemetlen érzés lehet, de azt gondolom, hogy ez egy kellemetlen érzés, de hogyha valakinek ez kellemetlenséget okoz, ez ugye azt jelenti, hogy ott izomfeszültség van. Nyilván mindenki csak olyan mértékkel csinálja ezt, hogy fájdalmat ne okozzunk magunkkal, hiszen az arcjóga az egy kellemes érzés kell, hogy legyen, de ahol találunk ilyen kissé fájdalmas pontokat, ott érdemes elidőzni, mert hogy ezzel tudjuk oldani az állkapocsban a feszültséget.
1: Hogyha az állkapocsban oldódik a feszültség, az okoz nyilván egy ellazultabb mentális, pszichés állapotot is, de természetesen nagyon sokat segít, és nagyon fontos azokat az izmokat illetően, amiket mondjuk stimulálni szoktak, akár botoxal, akár különböző plasztikai vagy kozmetológiai beavatkozásokkal, hogy mondjuk akár ez a harcsaszáj, lefelé görbülő szájvonal megemelkedhessen. Ezek is lényegesek nyáridőben, vagy ez általában érvényes, hogy azokra érdemes odafigyelni?
2: Általában érdemes odafigyelni ezekre, és nagyon jól mondtad, hogy ugye a botoxal is ugyanezeket a hatásokat szeretnék elérni. Természetesen a kettő abszolút megfér egymás mellett, de hogyha valaki a természetesebb irányt szereti, akkor erre a lazító hatásra ugye abszolút az arcjogával lehet jó hatást gyakorolni. Például erre a lefelé görbülő szájvonalra, amit említettél, ezt is nagyon könnyen lehet lazítani, hogyha itt is behajlítjuk a mutató ujjunkat, és a száj szeglethez tesszük a mutató ujjainkat, ezeket a kis bütyköket, és elindulunk lefelé az áll ív felé. Félúton, ha megállunk, akkor ott érzünk egy nagyon picike kis bemélyedést. Ugye ez a szájszeglet lefelé húzó izom, hogyha ezt rendszeresen masszírozgatjuk, akkor annak az izomnak a megrövidülését tudjuk megakadályozni, és nem fogja lefelé húzni a szánkat. Viszont ugyanilyen fontos, főleg nyáron a homloknak a lazítása, azt is ugyanígy a kis bütykeinkkel, a behajlított bütykeinkkel tudjuk megtenni, hogy a homlok közepétől a halánték felé átmasszírozzuk ezeket a nagy homlokizmokat, és ez is nagyon sokat tud segíteni abban, hogy ellazuljanak ezek a túlhasznált izmok, mert hogy ezeket folyamatosan egész nap csak használjuk, tehát erre erősítő arctorna gyakorlatokat soha nem fogunk csinálni, ezeket mindig lazítani kell, és ezzel tudjuk elérni azt, hogy ott egy megpihentebb tekintet legyen, és ezáltal lesz kevésbé ráncos az az adott terület.
1: Hogyan tudunk gyakoroltatni a fiúkkal és a férfiakkal, a partnereinkkel, hiszen az arcjóga, és ami különösen fontos az arcjógában nyáridőben, az nem csak a hölgyekre vonatkozik, sőt, kifejezetten hasznos az uraknak is, például akik mondjuk úgy mennek nyaralni, hogy ők vezetik végig az utat, ugye olyankor a koncentrációtól, a rágózástól, a hunyorgástól nagyon el tud fáradni, be tud görcsölni, bármelyik arcizmunk ezzel folytatjuk majd. Vendégem a mai műsorban Juhász Viki, minős minősített arcjoga oktató.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Arcjogás tippek nyáridőre. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Juhász Viki, a minősített arcjoga oktatóval. És akkor ugye ott tettük le a fonalat, hogy a férfiaknak ugyanúgy hasznos lehet. Például ugye nyáron, amikor levezetnek egy hosszú utat, hunyorognak, koncentrálnak, rágogumiznak hosszú órákon keresztül, akkor az bizonyára nagy hatással van az arcizmokra, és így nyilván a hangulatunkra, és nyilván a mentális állapotra is, ugye az izommozgás hat.
2: Igen, abszolút. És hát ugyanúgy, ahogy az öregedés, a gravitáció, ez ugyanúgy a férfiakra is hat, csak ők egy kicsit szerencsések helyzetben vannak, hiszen sármosak lehetnek tőle, de természetesen szerencsére én is nagyon sok olyan férfival találkoztam, aki nyitott erre az arctornára, de hogyha nem nyitott, akkor akár ez egy jó kis párkapcsolati közös program lehet, hogyha a hölgyek veszik a fáradtságot, és mondjuk ők maguk megcsinálják ezeket a masszírozó mozdulatokat, amiket akár az előbb beszéltünk, akkor ez azt gondolom, hogy egy jó kis rituálé lehet. Illetve ami még nagyon fontos a hölgyeknél is, és a férfiaknál is, az a folyadékbevitel. És talán itt mi nők lehet, hogy egy kicsit tudatosabbak vagyunk ebben, tehát hogy azzal is tudunk még segíteni esetleg a párunkon, vagy a férfi ismerőseinken, hogy emlékeztetjük őket, hogy a folyadékbevitel, és itt a tiszta vízre gondolok, vagy a ízesítésmentes teára például, hogy ez mennyire fontos, mert ugye, hogyha már cukros üdítőt iszunk, az is mind-mind megtartja a vizet, tehát az hidratálás szempontjából nem annyira pozitív. De azt gondolom, hogy egy-két ilyen apró kezdő mozdulatot be lehet vetni az uraknál, és hogyha némi ellenállásba ütközünk, akkor talán egy ilyen kis kényeztetéssel lehet kezdeni, és akkor ők is érezni fogják ennek a pozitív hatását. Egyébként azok a férfiak, akik nyitottak rá, meglepően nagyon-nagyon ügyesek szoktak lenni, úgyhogy tényleg én nekem csak pozitív tapasztalásom van ezzel kapcsolatban.
1: Mire ügyeljünk még nyáron, arcjoga és nyár viszonylatban?
2: Hát ugye a fényvédőkről nagyon sokat beszéltünk, és itt nem feltétlenül csak a krémekre gondolok, hanem például a kalapra. Tehát, hogy szerintem a kalap és a napszemüveg kombó az egy nagyon jó párosítás. Ugye az UV-sugárzás az nagyon-nagyon öregíti a bőrt, de nyilván szeretnénk azt, hogy minél szebb, csoki barna színünk legyen, úgyhogy szerintem a fényvédőnek a megfelelő használata, odafigyelni arra, hogy mikor napozunk, ez ugye tényleg nagyon lényeges, akkor sokan például azt hiszik, hogy csak ha kifekszenek a tűző napra, akkor barnulhatnak, pedig ugye az árnyékban is nagyon szépen lehet barnulni ebben a szűrt fényben, és ott ráadásul ezek a kockázati tényezők csökkennek, és tényleg a hidratálás az szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy bárhova indulunk nyáron, akkor legyen megfelelő folyadékbevitel. És ami ugye a bőr szempontjából nagyon fontos, az a fehérjefogyasztás, hogy figyeljünk oda arra, hogy a megfelelő fehérjebevitel az megtörténjen. Különböző módszerek vannak erre, ezeknek is már nagyon jól utána lehet nézni, hogy hogyan tudunk minőségi fehérjét bevinni, de ugye ez a bőrnek egy nagyon fontos alkotóeleme, és nyáron azt gondolom, hogy erre kiemelten fontos odafigyelni.
1: Viki, köszönöm szépen, hogy velünk voltál, köszönjük a jó tanácsokat, remélem, hogy mindenki magával tudja vinni a nyaralásra is, vagy a szabadságára, vagy pedig akár munkaidőben, mert hogy akkor is lehet gyakorolni. Juhász Viki, minősített arcjoga oktató volt a műsor vendége, köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szép napot.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A bizonyos TNR programot, ami magyarul másképp hangzik. Az egyik alapítóval, Stefano Trebivel beszélgetek. Szia, Stefano, köszönöm, hogy ránk érsz.
1: Szia, Petra, sziasztok.
0: Azért mondtam azt, hogy nem egyedüliként, mert vannak még segítők, önkéntesek, alapítványok, akik foglalkoznak ezzel a bizonyos befogási vortanítás visszaengedés, vagyis BIV, ugye magyarul ez programmal, de ti vagytok azok, akik elkezdtétek, és akik a legnagyobb erővel csináljátok ezt. Miért nagyon fontos ez? Mesélj kérlek arról, hogy miért ez a leglényegesebb pontja, mondjuk nem csak az állatmentésnek, de az állatbarátságnak is.
1: Igen, mi úgy gondoljuk, hogy a megelőzés az igazi mentés, ez is lett a mottónk, és mivel akkora hatalmas a probléma kóbor állattéren Magyarországon, főleg macska témában, ezért sajnos csak a megelőzéssel tudunk igazán elejét venni, ugyanis több mint 3 millió kóbor macskára tehető az állomány, akik az utcán tengetik szegények az életüket, így csak az ivartalanítással tudjuk megelőzni azt, hogy még többen legyenek. Most nekünk ez a módszer, ez a TNR, ez a Trap Neuter Return, vagyis a befogási ivartalanítás visszaengedés, ezt mi is külföldről tanultuk, ahol ez már egy bevált módszer a kóbor állomány kezelésére.
0: Hogyan történik ez? Mi a gyakorlati menet?
1: Ez ugye, ahogy a mozaik szó adja igazából a sorrendet, először is befogjuk a kóborcicát. Itt egy rövid kitérő, azt tudni kell, hogy a kint élő, utcán élő kóborcicáknak körülbelül a 70%-a elvadultan, vagy úgymond visszavadultan él. Tehát nekik nem volt semmilyen tapasztalatuk az ember közelségével, és ezért félnek, rejtőzködő életmódot folytatnak, nem is éreznék jól magukat egy lakásban, félnek az embertől. Tehát őket megfogni sem egyszerű, hiszen akkor komoly sérülést kockáztathatunk, akár mi magunknak, akár az állatnak, amit egyiket se szeretnénk, ezért egy élbefogó csapdával történik általában a befogás, és ebben biztonságosan el lehet szállítani a cicát az állatorvoshoz, ahol megtörténik az ivartalanítási műtét. Ezután pár napig lábadoztatjuk őket, hogy lássuk, minden rendben volt a műtét után. Itt természetesen figyelembe véve megint csak a vadságukat, hogy utána már nem lesz alkalom arra, hogy varratot szedjük, egy speciális eljárással műti meg őket az állatorvos felszívódó varrattal, tehát ezután már nem kell vinni vissza varratszedésre. És ugye a lábadoztatás során az is kiderül, ha esetleg abba a kevés, de szerencsés százalékba tartozik a cica, hogy esetleg volt, aki foglalkozott vele kis cica korában ember, vagy volt bármilyen kapcsolata az emberekkel, ne adj Isten, ő egy kidobott cica, nem kint született az utcán, akkor ezt ott kiderül közben, lábadoztatás közben, hogy ők kezes, és akkor neki megpróbálunk gazdit keresni. Ha pedig nem kezes, akkor pedig visszahelyezésre kerül arra a helyre, ahol befogtuk, de ott is vagy az önkénteseink, vagy jó akaró civil emberek tovább etetik, monitorizálják az állapotát.
0: Hogyan tudunk nektek segíteni? Miben tudunk segíteni, hogy ez a program még több cicához eljusson, és még több cica életet tudjunk menteni?
1: Hát ugye, mint minden alapítványnál a két fő elem, az egyik a büdzsé, a másik pedig az élőerő. Hál' Istennek élőerőben egyre többen mozdulnak meg az ivartalanítási programjainkra, aminek a keretében mi finanszírozzuk az ivartalanítási műtét árát, az emberek pedig vállalják, hogy befogják a kóbor cicát és elviszik állatorvoshoz, illetve lábadoztatják arra pár napra. Ez azonban hatalmas összegeket emészt fel, és a több segítség az az 1% felajánlása. Ebből tudunk gazdálkodni.
0: Természetesen kinek mije van, tegye meg, amit tud. Ugye, ahogyan az Theodore Roosevelt mondta, tedd, amit tudsz, ott, ahol vagy, azzal, amit van, és a többivel ne törődj, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy ahol vagyunk, ott figyeljünk az állatokra, ahol vagyunk, ott próbáljunk meg segíteni, ha időnk van azzal, ha két kezünk van azzal, ha pénzünk van azzal, kinek mije van, és figyeljünk oda kiemelten a cicákra, mert hogy rájuk sokkal kevesebb figyelem kerül, és sokan vannak, és igazából rajtunk múlik, hogy az ő életük hogyan alakul, mennyire lesznek egészségesek, életképesek, hogy életben maradnak egyáltalán. Úgyhogy aki teheti, az mentsen cica életet, és segítsen valamilyen módon. Stefano Trebivel, a Magyar Macskavédő Alapítvány egyik alapítójával beszélgettem. Köszönjük szépen az idődet.
1: Köszönöm én is, sziasztok!
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magát

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A gyümölcs, ami segít elaludni, fogyaszt, és itt a szezonja 7 dolog, amit a cseresznye tud számunkra adni, ami miatt a cseresznye lé előnyös számunkra, és nyilván nem csak a cseresznye lé, hanem maga a gyümölcs is. No, hát ami fontos a cseresznyével kapcsolatban, az most mind elhangzik majd, úgyhogy tessenek nagyon figyelni. Akinek van cseresznye fája, az nagy mázlista, aki pedig vásárolni tud csak, az pedig azért figyeljen, mert érdemes egy csomó minden miatt, azon túl, hogy nagyon finom a cseresznye fogyasztani. A cseresznye lé ugyanis nem csak nagyon finom, de bizonyos egészségügyi előnyökkel is jár, kb. 120 kalóriát tartalmaz egy csésze, ez egy deci, és olyan tápanyagokban gazdag, nagyon gazdag, mint a kálium és a vas. Például, és akkor nézzük, hogy mi mindenben tud segíteni a cseresznye. Segíti az edzés utáni felépülést. A cseresznye lé képes segíteni ebben. Természetesen magas a kálium tartalma, ami segít optimális szinten tartani a vérnyomást, a hidratáltságot, továbbá támogatja az izmok helyreállítását, az idegimpulzusokat, az emésztést, a pulzus számot és a pH egyensúlyt. A cseresznye kb. 330 mg káliumot tartalmaz csészénként, ami a napi ajánlott érték közel 10%-a. Aztán zseniálisan küzd a gyulladások és az ízületi gyulladás ellen. A kutatások azt mutatják, hogy a levében lévő antioxidánsok képesek csökkenteni az oszteoartritis okozta fájdalmat és gyulladást. Készült 2012-ben egy tanulmány, ami kimutatta azt is, hogy a cseresznyelé napi kétszer ívása 21 napon keresztül képes csökkenteni a betegek fájdalmát és a gyulladás szintjét. Csökkenti a 2004-ben is készült egy tanulmány a cseresznyével kapcsolatban, ami megállapította, hogy a cseresznyélé kiegészítők csökkenthetik a gyulladásokat és a fájdalommal összefüggő viselkedést az állatokban, és ígéretesnek bizonyultak a duzzanatok kezelésére az embereknél. Erősíti az immunválaszt, magát az immunrendszert és az immunitást is, mint minden gyümölcs és zöldség, a cseresznye is erős antioxidáns és vírus ellenes hatású. Flavonoidokat, a cseresznyében lévő antioxidánsok egyik fajtáját a növények által állítják elő fertőzések leküzdésére, a kutatások pedig azt mutatják, hogy ezek jelentős hatással lehetnek az immunrendszer működésére. Szabályozza az anyagcserét és küzd a zsír ellen. Van néhány bizonyíték arra is, hogy az állatoknál a cseresznye segített szabályozni a szervezet anyagcserét és a hasi zsír elvesztését. Egy másik tanulmány azt is kimutatta, hogy az antocianinok, a cseresznye vörös színéért felelős flavonoidok gátolják az elhízást. Egy másik patkányokon végzett vizsgálat pedig azt mutatta ki, hogy a cseresznye csökkentheti a gyulladást és a hasizsírt, valamint csökken a metabolikus szindróma kockázata. Segít elaludni. Egy másik tanulmány is készült 2010-ben a cseresznyéről, ami szerint a cseresznyeli gyulladás csökkentő tulajdonságai egy csipetnyi alvás szabályozó melatoninnal kombinálva képesek segíteni a jobb alvás érdekében. Az eredmények pedig azt sugallják, hogy a cseresznyeli hasonlóan jó hatással bír, mint az álmatlanság elleni gyógyszerek, például a valeriána vagy a melatonin az idősebb felnőtteknél, úgyhogy semmi más dolgunk nincsen, csak egy kis cseresznyét fogyasztani, vagy rendszeresen, amíg van szezonja, hogy jobbakat tudjunk aludni. Megakadályozhatja a rák növekedését. Ez szintén egy cseresznyével kapcsolatos tanulmányban 2003-ban derült ki. A cseresznye levet az NSAID szulindákkal szembeállították, amely a vastagbél daganatok leggyakoribb megelőző gyulladás csökkentő kezelése, és bár állatkísérletekről van szó, mégis figyelemre méltó, hogy a cseresznyelé az NSAID-okkal ellentétben csökkentette a rákos sejtek növekedését. Hát ezért is érdemes cseresznyét fogyasztani, de hát természetesen a cseresznye önmagában egy nagyon finom, nagyon élvezetes, önmagában már a szedése is örömet okozó gyümölcs, hogyha van lehetőségtek arra, hogy ismerőshöz, baráthoz elmenjetek, akinek van cseresznye fája, leüljetek a fa alá és szedegessétek a cseresznyét, vagy amit leszedtetek, azt a fa alatt ülve elcsemegézzétek, annál jobb a világon nincs is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője a kedves, csodálatos, sármos csibész Tony Curtis, aki 2025-ben lett volna 25 éves. Nagy kanállal merte a jót, a mindig jókedvű fiatalember, a jót, a szépet, az ízeset, sőt, amikor már nem fiatalembernek számított, akkor is. Mindazt nagyon élvezte és nagyon szerette, amit a teremtőtől kapott, ahogyan ezt az újságmuzeum.hu is írja. Szinte látjuk magunk előtt Tony Curtis arcát, kitörölhetetlenül. Azt a sármos, mosolygós, már-már tökéletesen faragott arcélt, ahogyan zsivány módjára grimaszol, ahogy utánozhatatlanul pózol, és szinte halljuk azonnal Stanka István hangját is, amely annyira, de annyira illet hozzá. Bernard Schwarznak hívták, vagy hogyha pontosan mondjuk, akkor Schwarz Bernátnak. Édesapja Schwarz Manó Máté Szalkáról, az anyukája pedig Klein Ilona Nagy Mihályról származott, és ők ketten az első világháború utáni zűrzavarban a nagy útkeresés közben vándoroltak ki Amerikába, külön-külön, mert hogy ők ott New Yorkban találkoztak, és aztán később ott született meg a kis Bernát 1925-ben. Otthon csak magyarul beszéltek, angolul akkor még nem is tudtak, úgyhogy nem véletlen, hogy kisgyerekként Tony Curtis, vagyis Bernát akkor még azt gondolta, hogy ők valójában Magyarországon élnek. Ahogyan ezt többször interjúkban elmondta, 6 éves koromig azt hittem, Magyarországon élek, aztán Bronxban rájöttem, hogy mégsem. Sokszor megvertek azért, mert más voltam, mert magyar voltam. Így emlékezett erre az időszakra mindig Tony Curtis, ha kérdezték a magyarságáról, aki a tengeren túlon ünnepelt magyar származású rendező Michael Curtis előtt tisztelegbe választott magának művésznevet később. Ezt a művésznevet, ahogyan mi ismertük őt. Az apja nagyon sokat tépelődött azon, hogy nem jutnak egyről a kettőre. Egy szabó műhelyt vitt, de nem ment az üzlet, így nehezen tartott el a három gyerekét. Tony egyik testvérét fiatalon halálra gázolták Bronxban, és aztán két gyerek maradt, de maradt a szomorúság is. Ahogyan visszaemlékezett édesapjára, Tony Curtis azt mondta, hogy az apám nem volt boldog ember, látszott az arcán. Napi egy doboz Lucky Strike-ot szívott, ami aztán 40 éves korára megölte a fél tüdejét. Marta magát, mert nem volt házunk, mire viszont híres színészként már nem házat vehettem volna, neki nagyon beteg lett. Így mesélte erről már idősebb korában Tony Curtis. Fiatalemberként már nagyon jó fizikummal és előnyös külsővel rendelkezett, ahogy mondták, aztán a második világháborúban a haditengerészetnél szolgált, ahol aztán még jobban megemberesedett, fogalmazzunk így. Talán ott mondhatták neki, hogy ezzel a külsővel legyen inkább filmszínész, mert nem sokkal később már Los Angelesben élt és tett egy próbát. Bomba ötlet volt, az a pillanat meghatározta aztán az egész életét. Meglátták és felfedezték, fiatal volt, feltűnően jóképű, ragyogó kék szemekkel, ráadásul tehetséges is. Kell ennél több Hollywoodban? Nyilván nem. És akkor Schwarz Bernátot már Tony Curtisnek hívták, és az 50-es években a legnagyobbak között emlegették. Kassza sikerek fűződtek a nevéhez, és olyan filmek, amelyeket azóta is vetítenek, és azóta is szeretünk. Imádta a közönség is, imádja a mai napig is. Ott van például a Van, aki forró szereti, amelyben egy bohém szaxofonost alakított, Marilyn Monroe és Jack Lemmon partnereként lenyűgözte a közönséget, a nők elhomályosult tekintettel nézték a játékát, a gesztusait, az arcát, a fizimiskáját. Hát még amikor a Spartacusban viszonylag lenge öltözetben is megcsodálhatták azt a gyönyörű testfelépítését a rajongói. De a hódolat, a kíváncsiság és a vágy kölcsönös volt, Tony Curtis ugyanis falta a nőket. Először 1951-ben házasodott össze azzal a Janet Leigh-el, aki a legendes Pszichóban játszott. Ő volt a felejthetetlen, félelmetes, zuhanyzós jelenet áldozata. Nagyon viharos volt a kapcsolatuk, furcsa megemlíteni egyébként Tony Curtis-szel kapcsolatban, de sokszor rendezett féltékenységi jelenetet, pedig ő volt a csajozós. Ő volt a szoknya pecér, de hát általában ez így szokott lenni, ugye mindig azt kiabál, akinek a házaig. Így bizony a világ első számú macsója attól félt, hogy a bájos Janet megcsalja őt. Az első házasságából gyönyörű leányok született, Jamie Lee Curtis, aki később ugyancsak híres színésznő lett, őt is szeretjük és ismerjük, valamint Kelly Curtis, ám ez sem segített a kapcsolaton, és hamarosan elváltak. Tony Curtis összesen 6-szor nősült meg. Magyarországról és Máté Szalkáról, az apjától hallott, ami arra inspirált, hogy keresse a gyökereit, és hogyha partit adott, akkor nem hiányozhatott az asztalról a gulyásleves, a palacsinta, a rétes és a magyar borok. 1985-ben aztán közel a 60-hoz eljött Magyarország. Megszállt a Hiltonban, esténként töltött káposztát evett, meg disznótorost, Szentendrén vásárolt 3 bőújas parasztinget, meg egy huszármentét, majd Máté Szalkára is elment. ment, ahol nem bírta ki könnyek nélkül az élményt, ezt talán még, hogyha valaki emlékszik, láthattuk is híradásokban. 3 évvel később ismét eljött Budapestre, a megérkezése után hajnalban taxiba ült, és a várost járta, és minden utcánál azt gondolta, hogy talán az édesapja is itt járt egykoron. Természetesen ezeket a gondolatokat tőle tudjuk interjúkból. Itthon a Minden lében két kanál című sorozatból ismertük a legtöbben, imádtuk azt a filmet, szerintem mindannyian emlékszünk rá, aki nem emlékszik rá, vagy még nem látta, érdemes rákeresni a net segítségével, biztosan megtaláljuk a sorozatot. Imádni lehetett az eleganciáját, a humorát, a hangulatát, az álomvilágát, amelyben gyönyörű autók és gyönyörű nők szerepeltek, és könnyű volt a világ, és könnyű volt az élet. Egy kicsit jobb hangulatú egyébként, azt hiszem, mint a mostani filmek. Tony Curtisnek amúgy 6 gyermeke született, a filmezést később festészetre cserélte, és bizony ebben is tehetséges volt, hiszen műveit híres galériákban állították ki. A lélekben is magyar színész végül 2010. szeptemberében 85 éves korában aludt el örökre, de a szívünkben mindig megmarad, és a filmjeiben is mindig megmarad, úgyhogy ajánlom mindenkinek, a Van, aki forrón szeretét, vagy a Minden lében két kanál című sorozatot Tony Curtisszel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Félve késebb tébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsibb kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossabb, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mint a rombol. A hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmodkém, hogyha kifacsal? Örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik. De

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem a Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, amihez kötődik egyébként egy konferencia is, és erről is beszélgetni fogunk. Szia Csilla, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: Ugye Csatlós Csillával találkoztunk már itt a Mannán többször is, és a kiégésről beszélgettünk, hiszen amellett, hogy Csilla Kócs, emellett kiégés specialista is, és ez a könyve Nem vagy egyedül nem is az első könyve, mert hogy a kiégésről is született, de most nem ebből az irányból beszélgetünk, hanem a szeniorokról. Miért fontos ezzel a témával foglalkozni, és hol áll Magyarország ebben a témában a nyugathoz képest?
2: Hát pont azért kell vele foglalkoznunk, ahol áll a nyugathoz képest. Alapvetően az látszik most a piacon, hogy ugye a korfa az egy kikerülhetetlen dolog, tehát az elkövetkezendő néhány éven belül abszolút túlnyomó többségbe kerülnek a szeniorok az álláspiacon, amire nincs felkészülve az álláspiac, mert az álláspiac az elmúlt 10 évben egy ilyen őrült fiatalításba kezdett, tehát mindenhol az a cél, hogy cseréljünk fiatalabbakra, legyenek rugalmasabbak, jobban AI kompatibilisebbek, stb. Stb. És most azt látjuk, hogy az utóbbi 2-3 évben egyértelműen egyre növekvő számú szenior szakember kerül az utcára. Ugye ez kapcsolódik az én korábbi területemhez, mert korábban is ezzel foglalkoztam gyakorlatilag, csak ugye az az önkéntes felállások időszaka volt, tehát ugye egy kiégett, kiábrándult ember az általában föláll és keres magának egy másik állást, és nyilván van egy óriási szelete az álláspiacnak, több mint 60%-a egyébként az állásnélküli szenioroknak, akik nem önként, hanem elbocsátás, átszervezés, leépítés útján esnek ki a pozíciójukból, tehát ezért foglalkozunk ezzel a témával kiemelten.
1: Hogyan kezdődött ez nálad? Miért tartottad ezt fontosnak?
2: Alapvetően ugye én eleve a szenior korosztályra dolgozom szinte csak, hiszen én executive coachként végeztem több mint egy évtizede, és eleve a kiégés is azokat az embereket érinti elsődlegesen, akik már 5-6-8 éve benn vannak egy pozícióban, vagy végigjárták a karrierlétrát, vagy léptek egy nagy pozíciót, és az sok volt és több volt, mint amit hirtelen el tudtak volna viselni, tehát hogy gyakorlatilag nekem az alap klientúrám az több mint egy évtizede a 45 pluszos, 50 pluszos korosztály, tehát mindig is velük dolgoztam. Viszont 2024 év végétől volt egy ilyen nagyon durva leépítési hullám, ahol így százával kezdtek el kihullani a piacra, és ez folytatódott 2025-ben egész évben, és hát a 26-os év is nagyon kemény. Tehát nyilván a recesszió, meg a költségcsökkentés, meg a profitabilitásnak a megőrzése azokat a pozíciókat érinti legelőször, amivel a legtöbbet lehet spórolni. Tehát elég sok cég csinálja most azt, hogy a szenior létszámát csökkenti, ezzel egy jelentős bértömeget tud pótolni, és akkor a helyére medior vagy junior, erős junior szintű embereket vesznek föl, és így jutnak költségmegtakarításhoz a bérstruktúrába.
1: Azért ez is nagyon fontos, hogy kiégni nem csak a munkában, hanem a munkanélküliségben, vagy a félretettségben, a nem vagyok jó és nem illek sehovaságban is lehet.
2: Abszolút, tehát a kiégés az szerintem ebben a helyzetben sokkal durvábban jelentkezik, hiszen aki egyébként állásban, meg megbízásban van, vagy van egy pozíciója, az abban a pozícióban azért kap egy csomó visszajelzést, pozitív visszajelzéseket, eredményeket ér el, csapatot épít, stb. Stb. És amikor valaki álláskeresővé, vagy karrierváltóvá válik, mindegy, hogy milyen okból, a végeredmény akkor is ugyanaz, hogy egyik pillanatról másikra kiszakad a úgymond a beterített naptárból, a szociális hálóból, amit az addigi vállalati vagy céges környezet, a kollégák jelentettek, és gyakorlatilag így egyedül marad, mint a kis ujjam, és ez egy óriási érzelmi és mentális megrázkódtatás is az embereknek. Plusz nyilván az, amiről te beszélsz, hogy ez a 10., 20., 30., 50. századik sikertelen pályázás és interjú, ez végtelenül meg tudja tépázni az önbizalmát a vezetőknek, meg a menedzsereknek, hiába van több diplomájuk, meg nagy tapasztalatuk.
1: A műsor vendége Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv, és ez ehhez kapcsolódó konferencia szervezője, illetve a könyv szerzője. Vele beszélgetünk hamarosan tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője és az ehhez kapcsolódó konferencia alapítója, életre hívója, de hogy ezt te nem egyedül jegyzed, arról is beszéljünk egy kicsit.
2: Igen, nem egyedül jegyzem, mert alapvetően ez az egész dolog ez úgy indult, hogy 2024 évig, amikor volt az a nagy elbocsátási hullám, akkor mi létrehoztuk a Natulon nevű LinkedIn csoportot, amiben azokat az embereket vártuk egy ilyen közös pro bono segítő csapatba, akik állás nélkül maradtak, és kellett nekik segítség CV-írásba, LinkedIn profilépítésbe, pozícionálásba, információkkal való összekötésbe, és Pető Anikó fejvadász, ismert fejvadász a társam ebbe, vagy a tettes társam ebbe, aki a szakmai stratégiai vezetését csinálja az álláskeresésnek, és ezeknek a ehhez kötődő mindenféle tudásnak, és hát a közösség azóta már 2370 tagú, tehát napi szintű kommunikáció van, állások megosztása, belső képzések, mindenre hétfő reggel például ingyenes pro bono coaching, csoportos coachingokban mindenki hozhatja az aktuális álláskeresési elakadását, és próbálunk mindenkinek segíteni, támogatást adni. Ez a jelenlegi felállás.
1: Beszéljünk akkor egy kicsit most magáról a rendezvényről, és aztán még visszatérünk a könyvhöz. Hogyan zajlik, kik lesznek ott, mi a menetrend, mi a fővonal?
2: Június 18-án van a rendezvény, délután 2-től este 7-ig, és az lett a fő célja, hogy volt egy felmérésünk, illetve ez még zajlik, mert gyűjtjük még mindig a kitöltéseket. A Szenior Munkavállalók Magyarországi Helyzete az AI korában, ez a kérdőívnek a címe, ami egy Google Forms kérdőíven keresztül lett megosztva, és egyébként ma reggel már 870 kitöltésnél jár, tehát egy viszonylag nagy mintát sikerült begyűjtenünk, ami azt jelzi, hogy ez egy tényleg olyan probléma, ami érinti az embereket. Ennek a Senior Indexnek a bemutatása lesz, ami először méri Magyarországon 4 különböző szemszögből a senior piacot. Megkérdeztük az állást keresőket, megkérdeztük az állásban lévő szeniorokat, a HR vezetőket, illetőleg a tulajdonosi réteget is erről az egész szenior kérdéskörről, és az őket érintő szenior problémákról. Ennek a kutatásnak lesz az elsődleges bemutatója. Ezen kívül belünk lesz Balogh Petya, startup alapító, sokszoros startup alapító, és az STRT vezérigazgatója, aztán Vámosi Nóra, ugye, aki extrém sportoló, és lesz egy kerekasztalunk, ahol olyan vezetők lesznek, akik kijöttek egy nagy cégnek a vezetői állásából, és most új utakon indulnak el, ami nem az alkalmazotti státusz.
1: A könyv elkészült, ez nem egy kicsi könyv, ez egy elég vaskos könyv. Mondhatjuk-e azt, hogy ez egy ultimate jó tanács köteg, vagy csokor azoknak, akik karrierváltásban vannak, senior korosztálynak, és akkor egy kicsit beszéljünk arról is, hogy a senior korosztály ez tulajdonképpen a hétköznapi gondolatokban azt gondoljuk, hogy azok mondjuk a 60 pluszosak, pedig ahogy egyszer elmesélted nekem, ez tökre nem így van.
2: Hát alapvetően a munka világában a szeniort azt máshová mérjük, és ebbe elég sok vita van, hogy hol van a szenior, de általában azt szokták mondani, hogy a 20 plusz év munkatapasztalattal rendelkezőket nevezi a szakma, a HR szakma szenioroknak, de sok helyen egyébként már a 15 évet is annak nevezik. Alapvetően tehát jóval előrébb van, mint a 60 plusz, és ugye ez a legfontosabb életszakasza, a munka életszakasza az embereknek, hiszen ez az az életszakasz, amikor már az otthoni családi dolgok már kisimulnak, itt a gyerekek már az esetek többségében kirepülnek, tehát a karrierben úgymond a legnagyobb rendelkezésre állás, és ennek ellenére pont azt az erőt nem használja a piac, amit a legjobban kellene, meg amire a legjobban kellene koncentrálni. A könyv az abszolút egy ultimate jó tanács gyűjtemény, benne van rengeteg, nyilván rengeteg konkrét történet, de hogy az volt a cél a könyvvel, hogy ezt a fajta folyamatot, ami a gyászt is jelenti, és a gyászfeldolgozást, hiszen egy 8-10-15-20 éves pozíciónak az elveszítése az egy nagyon komoly gyászfolyamat, tehát el kell képzelni, hogy a napi 8 órát valaki eltölt egy cégnél 10 éven keresztül, mit él meg akkor, mikor hétfőről az az egész közeg, emberek, millió, szabályok, semmi nincs az életébe, ezt fel kell dolgozni. Másrészt, amit látunk Anikóval a szenioroknál, hogy egyszerűen dolgoznak, mennek előre a karrierjükbe, sikere halmoznak, de aztán az identitásuk valahogy a céghez idomul, és integrálódnak a cégbe, és nem tudják azokat a tulajdonságokat, azokat az erényeket már magukról deklaráltan megfogalmazni, amik ők a céges köntös nélkül, tehát a könyvnek egy nagyon fontos része a leltár, és utána pedig a harmadik része a könyvnek ez a cselekvés, ami konkrétan arról szól, hogy hogy megyünk végig egy álláskeresési folyamaton, mik az alapvető dolgok, amit egy CV-be rendbe kell rakni, és hogy kell fölépíteni egy olyan LinkedIn profilt, amire most ugrik a piac, mert most egy kínálati piac van, tehát nem lehet arra alapozni, hogy majd keresnek, ugye ezt nagyon sokan elmondják a szenior vezetőink közül, hogy életükben nem kerestek állást, mindig vitték őket egyik helyről a másikra, mert megkerestek, kaptak egy izgalmasabb vagy fiskálisan jobb ajánlatot, és léptek tovább, és ugye az állásnélküliség az nem azzal jár, hogy minket keresnek, az állásnélküliség az azzal jár, hogy nekünk kell keresni, ami egy teljesen fordított dolog, és nincsenek meg rá azok az apró nüansznyi tudások, amivel sikeresen lehet művelni.
1: Csatlós Csilla Kócs, a Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, és az imént emlegetett konferencia egyik életre hívója és alapítója, és hogy mennyire hagyományteremtő jelleggel indul ez a konferencia, azzal folytatjuk majd, illetve a jövőbeni tervekkel is hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: és az élet összejön neked.
1: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
2: Csatlós Csilla a vendégem, coach, ha nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban című könyv szerzője, és a június 18-i ehhez kapcsolódó konferencia alapító szervezője. Csilla, hagyományteremtő jelleggel indul-e ez a konferencia? Mit reméltek, mit terveztek, illetve a jövőben mire számíthatnak azok, akiknek ilyen téren segítségre van szükségük, akár karrier szempontból vagy aspektusból, akár pedig mondjuk a kiégéssel kapcsolatban?
3: A konferenciát abszolút sorozatnak szánjuk, tehát azért a szenior témakör az egy nagyon összetett témakör, és akárhogyha csak azt nézzük, hogy milyen a szenioroknak a társadalmi megítélése, és annak a másik megmutatása, hogy valójában milyen a szenior lét, amikor értékes és értékteremtő, vagy pedig az, hogy indulnak a fraktál karrierek, aminek ugye az a lényeg, hogy egyszerre több helyen dolgozik az illető, és nem egy helyre teszi le a munkaszerződését, hanem azt a hatalmas tudást, amit 20-30 év alatt felhalmozott, azt mondjuk magyar KKV-kba fordítja vissza 2-3 helyen projektszinten dolgozva. Tehát, hogy elég sok olyan téma van, ami a szenior témakört érinti, és ezt folyamatosan szeretnénk hallatni, tehát, hogy a 2026-os évben is lesz még két rendezvényünk, és utána 27-ben is folyamatosan. A szenior indexet azt mérjük és rakjuk össze folyamatosan, emellett pedig most lesz majd külön olyan részünk, ami az AI-jal kapcsolatos dolgokra koncentrál, és egyébként itt is hadd mondjak el egy nagyon érdekes felmérést, ugye azt mondja a piac és az a közbeszéd, hogy a szeniorok nem eléggé digitálisak, nem képzik magukat, és nem foglalkoznak eleget, és nem rugalmasak a digitális életben és az AI-jal való kapcsolatban. A felmérés teljesen az ellentétét mutatja, azt mondja, hogy 58%-uk aktív, és kifejezetten aktív és mély ismeretekkel rendelkezik az AI-val és napi szinten használja, viszont saját bevallásuk szerint, akik még alkalmazásban vannak, a munkáltatóiknak mindössze a 14%-a foglalkozik konkrétan AI bevezetése vagy AI integrációval a szervezeteikbe. Tehát a Senior Indexnek és az egész konferenciás sorozatnak az a célja, hogy azokat a dogmákat és azokat a úgymond betokosodott, begyöpösödött közbeszédeket, ami a szeniorokhoz kapcsolódik, azokat folyamatosan cáfoljuk és mutassuk meg valójában, hogy milyen a szenior világ.
2: Az a szomorú egyébként, zárásképpen ezt még tegyük hozzá, hogyha az ember külföldön jár, Franciaországban, Németországban, Angliában, Spanyolországban, Olaszországban, egészen más a megítélése, a megbecsültsége, az értékeltsége a szenior korosztálynak. És akkor most ne a 45-50 évesekről beszéljünk, hanem mondjuk a 65 pluszosokról.
3: Én ezt abszolút meg tudom erősíteni. Egyébként az első kérdőívben már óriási szöveges adatállományt kaptunk vissza, hiszen minden egyes sávra tettünk szöveges kitöltéseket, és pont azt néztük ma reggel, hogy egy komplett könyvnyi anyagot kaptunk vissza, egy hét alatt 340 000 karakternyi szöveges kifejtő válasz jött a felmérésre, ami iszonyú sok szerintem, és ebben nagyon érdekes dolgok vannak, amiket írnak azok, akik kitöltötték, és az egyik legfontosabb visszatérő dolog, hogy a tisztelet az hiányzik a rendszerből mindenféle irányba, és hogy ez sok szenior felhozta témaként, hogy sem a kort, sem a tudást nem tiszteli a jelenlegi rendszer, és hogy egyébként, ami megérdekes, hogy mindannyian, a többség mind leírja, hogy ők nagyon szeretnek a juniorokkal dolgozni. Tehát, hogy kifejezetten írják, hogy többeknek van napi szintű junior kollégás kapcsolata, ahol tanítanak, ahol tanítják, betanítanak, onboardingolnak fiatal kollégákat, de hogy például ezt is hozzuk majd egy konferencia témaként, hogy el kell indítani Magyarországon a reverse mentoringot, ami a mi mostani felmérésünk szerint csak 9%-os mértékben van jelen, amikor a junior tanítja és mentorálja a szeniorokat a cégen belül, mert igenis van tőlük mit tanulni. Tehát, hogy nem ellenségként kellene őket beállítani, ami a jelenlegi HR piacon van, tehát, hogy más se hallunk, mint hogy generációs különbségek, tehát a negatívumok ebben a dologban, de hogy kooperáltatni kell az egyes rétegeket egymással, nem pedig egymásnak feszíteni azzal, hogy mások vagytok, tehát mindig is mások voltak. Tehát, hogyha visszanézünk a munkavilágába, akár több száz év évre mindig is dolgozott a fiatal generáció az idős generációval együtt, tehát ezt nem most szült el a modern világ. A modern világ másképp reagálja le.
2: Hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ez javuljon, ezzel kapcsolatban még beszélgetni fogunk Csatlós Csilla kóccsal, de akkor tessék jegyezni a dátumot, június 18, illetve a könyvet mindenkit érint tulajdonképpen, ha nem maga miatt, akkor mondjuk a szülei vagy a nagynénik, nagybácsik miatt. Nem vagy egyedül szeniorok karrierváltásban. A vendégem volt Csatlós Csilla kócs, az imént említett könyvszerzője. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál.
3: Köszönöm.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Rájöttek az orvosok, hogy ahogyan a szemetest, vagy bármilyen túltöltött edényt, kosarat, ugye az agyunkat is üríteni kell, főleg idősebb korban. Nyilván, ahogy a háztartási szemetesünkben, a szennyes edényben, vagy bármilyen tároló edényben, ugye az agyunkban is felhalmozódnak olyan dolgok, amik tulajdonképpen hulladékok, amelyek fogékonyabbá tesznek a neurológiai betegségekre, olyan hulladékok, amikre már nincsen szükségünk, ez főleg az idősebbeknél jellemző. Egy új kutatási eredmény szerint viszont lehetséges az életkorral összefüggő hatások visszafordítása és az agy hulladék tisztítási folyamatának visszaállítása. Ugye hát még a telefonunkon is kiszoktuk dobálni az úgynevezett hulladékokat, vagy az e-mail fiókunkban a levélszemetet. No hát az agyban folyamatosan felhalmozódnak haszontalan salakanyagok, mérgező fehérjék, amelyek fiatalkorban szépen ki is ürülnek, viszont az idő múlásával ez a tisztítási folyamat lelassul, és a felhalmozódott káros anyagok fogékonyát tesznek, tehetnek olyan neurológiai betegségekre, mint a Parkinson-kor vagy az Alzheimer-kor. Amerikai kutatók felfedezése szerint viszont az agy időskori hulladéktisztítási folyamata is javítható, sőt, akár a fiatalkori szintre is visszaállítható. A Rochesteri Egyetem szakemberei kísérleteztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a nyaki nyirokerek működésének helyreállítása hozzájárulhat a salakanyagok gyorsabb eltávolításához az agyból még idősebb korban is. Fejlett képalkotó és részecske követési technikákat alkalmaztak, és így figyelték meg a koponya gerincvelői folyadékban lévő fehérje hulladék szállításának a mikéntjét, emellett monitorozták a nyaki nyirokerek ritmikus lüktetését is, ami pedig képes elősegíteni a hulladékanyag agyból való kilökődését. A szív- és érrendszerrel ellentétben, amelynek egyetlen nagy pumpája van a szív, a nyirokrendszerben lévő folyadékot apró kis pumpák hálózata szállítja, és ezeknek a bonyolult kis mikropumpáknak, amelyeket nyirokcsomóknak neveznek, szelepeik vannak, amelyek megakadályozzák az ellenirányú áramlást, és egymás után összekapcsolódnak, hogy nyirokereket hozzanak létre. Ez nagyon fontos ebből a szempontból. Így magyarázták a kutatók. A vizsgálat azt is kiderítette, hogy ahogyan öregedtek a kísérleti alanyok, a nyirokerek összehúzódásainak a gyakorisága csökkent, és a billentyűk működése megszűnt. Emiatt aztán az idősebb kisegerek agyából 63%-kal lassabban ürültek a mérgező anyagok, mint a fiatalabbakéból. A kutatók pedig ezután megpróbálták újraéleszteni a nyirokcsomókat, és ez egy hormonszerű vegyülettel, a prostaglandin F2-alfa nevű gyógyszerrel sikerült is nekik. Ezt a gyógyszert egyébként gyakran használják a szülések megindítására. Kiderült, hogy e vegyület hatására a nyaki nyirokerek összehúzódásának a gyakorisága, illetve a hulladékanyag kiáramlási sebessége az agyból megnőtt, és visszatért a fiatalabb rákcsálók hatékonysági szintje. A kutatók szerint ez a megközelítés esetleg más beavatkozásokkal kombinálva akár az említett neurológiai betegségek jövőbeni terápiáinak is az alapja lehet. Tehát

0: Gyakorlatilag egy olyan felfedezésnek vagyunk most tanúi ebben a korban, ami segíthet a már említett betegségeket megelőzni, és nyilván, ha a nem említett betegségekre gondolunk, tehát amit nem feltétlenül, tehát nem Parkinson-kor vagy Alzheimer-kor, amire gondolunk, hanem egyéb neurológiai betegségekre, amik nem is okoznak olyan nagy problémát, mint az említett előző kettő, ha már ezek nem jelennek meg, mert működnek ezek a bizonyos kis pumpácskák idősebb korban is, akkor már óriási lépést tettünk az egészségünk érdekében, úgyhogy érdemes odafigyelni ezekre a kutatásokra, és érdemes egyébként a nyirokrendszerünket támogatni, táplálni, akár nyirokmasszázsra járni, odafigyelni arra, hogy ezek a megfelelő módon, tempóban és intenzitással működjenek továbbra is.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelmi érdekességek sorozatunkban ma az Európai Unió hivatalos zászlójának a történetéről lesz szó. 1985-ben az Európa Tanács jóváhagyásával az EU elődjének számító Európai Gazdasági Közösség is hivatalos jelképének választotta ezt a zászlót, amelyet először 1986. május 29-én vontak fel az Európai Bizottság székháza előtt, és bár az EU-t megreformáló lisszaboni szerződésbe végül nem került be a zászló és az egyéb jelképek, mivel egyes európai politikusok szerint ez a nemzeti öntudat csorbulását okozta volna az uniós országokban, 16 tagállam, köztük Magyarország is, hitet tett a négy szimbólum, a lobogó, a himnusz, vagyis az örömóda, az egyesülve a sokféleségben szlogen, valamint a május 9-én ünnepelt Európa nap mellett. De mi is a zászló története? Alig ha akad olyan Magyarországon, vagy a világon, aki ne tudná álmából felkeltve és maga elé idézni az EU brand vagy márka, mert nevezik így is, legfontosabb elemét, ezt a bizonyos csillagos kék lobogót. Talán kevesen tudják, hogy a közös európai zászló ötlete csak úgy, mint az EU himnuszaként számon tartott örömóda, valójában nem is egy uniós intézménytől indult. Az összeurópai szimbólum iránti igény egy emberi jogi szervezet, az Európa Tanács tagjaiban fogalmazódott meg először 1950-ben, a cél pedig egy olyan jelkép létrehozása volt, amely magába foglalja valamennyi európai ország kultúráját és tradícióit, ezt azonban korántsem volt egyszerű kivitelezni. A lobogónak ugyanis egyszerre kellett szemrevalónak, méltóságteljesnek és a közös civilizációnk szimbólumának, egy európai emblémának lennie, amely hagyományőrző funkciót tölt be, ugyanakkor nem szít viszályt a nemzetek között. Száznál is több ötlet versengett, köztük művészek és teljesen amatőr alkotók munkái, míg végül aztán 5 év elteltével győzött a ma is ismert ikonikus embléma. A pályamunkák között nagy népszerűségnek örvendett egyfelől a vörös kereszt szimbólum, mint ősi európai szimbólum. Ennek egyik fő szószólója, a páneurópai mozgalom elindítója volt. Törökország azonban vallási okokra hivatkozva megvétózta ezt, majd pedig a muszlim hívők kedvéért félholddal is kiegészítették. Készült egy ilyen változat is. Aztán ott volt E, mint Európa, mert hogy több dizájnhoz is mintaként szolgált az európai mozgalom fehér alapon zöld E betűt formázó zászlója, ahol egy magányos E, ahol pedig 4 E-ből álló kereszt formájában, de aztán a fradista színkombó jó pár kereszt és csillag alapú tervet is inspirált aztán később. Végül aztán győzött a csillag, és a választás így két csillagos koncepcióra szűkült. Az egyik döntős Salvador de Madariaga, a reménybeli eurokraták kedvenc elit egyeteme, a College of Europe társalapítójának pályaművelet. Az ő zászlóján a sötétkék háttéren elhelyezkedő 8 ágú csillagok konstellációt alkotnak, amelyek az egykori ET tagállamok fővárosait, valamint Strasbourgot, a szervezet székhelyét jelöli. A miniszteri bizottság azonban végül Arsène Heinz ötletére voksolt, az Európa Tanács postaszolgálatának alkalmazottja volt ő, aki a zászló projekt koordinálásával megbízott Paul Lévy felkérésére 20 tervet is beadott, ezek között volt az is, amelyet ma Európa egyik fő szimbólumaként ismerünk. És akkor térjünk vissza egy kicsit még a már említett Paul Lévyre, egy zsidó származású belga személyre, aki a vérkorszak idején fogadalmat tett, hogy amennyiben túléli a háború borzalmait és a nácik uralmát, akkor áttér a katolikus hitre. Túlélte és megtartotta az ígéretét, a háborút követően az 1949-ben Londonban létrehozott Európa Tanács Kulturális Bizottságának vezetője lett. 6 évvel később felmerült annak az igénye, hogy az Európa Tanács részére egy zászlót tervezzenek, ugyan, hogy már korábban mondtam. És akkor itt jött a képbe Paul Lévy, a skandináv nemzeti lobogó mintájára egy a kereszt jelét hordozó zászló tervezetet nyújtott be, ám ezt a túl közvetlen keresztény jellege miatt elvetették. Történt, hogy Paul Lévy ez időtájt egy csillagkoronával díszített Szűz Mária szobor mellett haladt el egyik napján, felpillantott és látta, hogy a csillagok aranyszínben ragyognak a kék ég hátterében. Lévy az ihlettől fellelkesülten azonnal felkereste az Európai Tanács akkori főtitkárát, és a kék háttérből kiemelkedő 12 aranycsillag jegyét ajánlotta a tanács Európa zászlaja gyanánt. Ajánlatát mindenki elfogadta, és így, bármennyire is meglepőnek tűnhet, mind a mai napig a szűzanya 12 aranycsillagból álló koronája nyomán készült jelkép díszíti az Európai Unió zászlaját. És hogy honnan is ered Máriának ez az aranykoronája, ami aztán megihlette az Európai Unió zászlaját? A Jelenések könyve 12. fejezetében olvashatjuk, az égen nagy jel tűnt föl egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból álló korona. A csillagok 12-es száma nyilvánvaló utalás Izrael 12 törzsére és ezzel együtt Isten népére. A korona, mint a győzelem szimbóluma, az asszony, a megváltó anyja legyőzhetetlenségét jelképezi. A csillagok képviselte 12-es számnak az egyes kultúrák emberei mindig is különleges jelentőséget tulajdonítottak. Az egyiptomiaknál a túlvilágra nyílt 12 kapu, a görög mitológia nagyhősének Héraklésznek 12 feladattal kellett megbirkóznia, hogy a tökéletességet elnyerhesse, Jézus pedig 12 apostolt választott Izrael 12 törzsének megfelelően. A 12-es szám jelentéséhez hozzátartozik az is, hogy a 3-as és 4-es számok szorzatának eredményeként utalást tartalmaz a Szent Háromságra, az Atya, Fiú és Szentlélek mennyei misztériumára, amelynek nevére az apostol fejedelmek Canterbury Szent Ágoston, Szent Benedek, Szent Bonifác, Szent Cirill és Metód, Szent Adalbert az európai népek közösségét a keresztség szentségéhez kötötték. A 12-es szám bibliai jelképe, ha nem is kifejezetten, de felsejlik az Európai Unió arancsillagos, kék hátterű zászlaján, jelezve a keresztény gyökerű Európa szellemi, lelki és kulturális egységét.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna morzsa.
2: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név. Korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egy